0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik, közölte Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből. A Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előrelátható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet, és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jóval a határidő előtt elkészült Paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. A magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, ezért nem támogatta a héten a második és harmadik csatlakozási klaszter megnyitását, erősítette meg a kulturális diplomáciai értekezleten Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Elmondása szerint Kijevvel a kapcsolatok elmozdulásához a júniusban kitárgyalt kisebbségi megállapodás végrehajtását várják el, amely az oktatási, kulturális és politikai képviseleti jogokat biztosítaná a kárpátaljai magyarság számára. Orbán Anita hozzátette, hogy a tárgyalások teljes lezárása után a magyar lakosság népszavazáson fog dönteni Ukrajna uniós csatlakozásáról. Szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a fejlődés ütemében elég nagy különbségek vannak, derül ki az Egyensúly Intézet 2026-os településindexéből. A fejlettségi rangsorban a fővárosi kerületek között a turisztikai és üzleti központként működő 5. kerület került az első helyre, ami nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő városrész is lett. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett elsőként, ami erős ipari bázisának és kedvező helyezkedésének köszönhetően 2014 óta őrzi a pozícióját. A falvak rangsorának abszolút győztese Felcsút, aminek a felívelése 2014 óta tart, korábban csupán az 59. helyen állt. Az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint a következő hónapokban tovább erősödik, az év végére nagyon erőssé válhat és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte csütörtökön a Meteorológiai Világszervezet. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tengerfelszíni hőmérsékletnek a passzátszelek gyengülésével összefüggő időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb 1 évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
2: Csak szeretnénk.

0: Jobb Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
8: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
9: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
8: Vasárnap 4-től.
10: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
8: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
10: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobby Rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobbi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Egészségedre!
1: Egészségedre!
0: Egészségedre!
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak!

Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

kiáltást sodor a szél. Én tudom, egyedül fél. De holnap megint remél, és így lesz, amíg csak él. Elindul és visszatér.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.
5: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
6: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
5: Nem lehet, hogy vírusos?
6: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
5: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
6: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
5: Majd ők megoldják.
6: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
5: Ők távolról is megoldják.
6: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
5: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
7: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
8: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett hűtlenkezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt 5 tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével összefüggésben, jelentette be az MTI-nek csütörtökön küldött közleményében a jegybank. Az átvilágítás során készült jelentés az ingatlan beruházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Mindezek alapján a jegybankot feltehetően vagyoni hátrány érte, írták a közleményben. Kórházak, gyógyszertárak és egészségügyi szolgáltatók nevével és arculatával visszaélő étrendkiegészítőket kínáló weboldalakra hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság csütörtöki közleményében. A megtévesztő felületeken gyakran kamu szakértői ajánlásokkal, hírességek fotóival és azonnali gyógyulást vagy gyors fogyást ígérő állításokkal próbálják vásárlásra ösztönözni a fogyasztókat. A hatóság hangsúlyozta, hogy az étrendkiegészítők élelmiszernek minősülnek, így a jogszabályok alapján nem tulajdonítható nekik betegséget megelőző vagy gyógyító hatás. Az NKFH azt tanácsolja a vásárlóknak, hogy rendelés előtt mindig ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait, és győződjenek meg arról, hogy valóban a hivatalos intézményi felületen járnak-e. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament, szeptember 21-től közölte a házbizottság csütörtöki ülése után az MTI-vel az országgyűlés alelnöke. Hallerné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkát. Tette hozzá. Az idei balatoni főszezonban a Bahart kompjain a tavainál valamivel többen utaztak, míg a személyhajók utasforgalma az augusztus elejé tartós kánikula miatt 5%-kal elmaradt a korábbi évtől, derül ki a társaság csütörtöki közleményéből. A Szántód és Tihany között közlekedő komp leginkább az augusztusi hosszú hétvégén volt népszerű, és a szállított járművek száma 2, míg a kerékpároké 4%-kal nőtt a nyáron. Emellett a megújult családi jegyekből is 10%-kal többet értékesítettek a tavalyi adatokhoz képest. Soha nem mértek még ilyen meleg hónapot Magyarországon, derül ki a Hungaromet legfrissebb adataiból. A Facebookon közzétett számok szerint országos átlagban 24,9 Celsius fok volt az augusztusi középhőmérséklet, ami 3,7 fokkal haladta meg az éghajlati normált. Az 1991 és 2020 közötti időszak átlaga 21,2 fok volt. Ezzel országosan nem csak a legmelegebb augusztus, hanem a legmelegebb hónap is lett a 20. század kezdete óta, amikor elkezdték a méréseket. Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamureklám.
1: Ásót kap a nagy harang.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Szállítják a kötelező tagságot az orvosi kamarában, szigorít a kormány a tűzifa programon, Ukrajna elismerte magyarok ezreinek elhurcolását a Kárpát-aljáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A szerdai kormányülésen döntöttek a Magyar Orvosi Kamara jogosultságainak helyreállításáról, valamint ismét kötelezővé teszik a praktizáló orvosok számára a tagságot a Magyar Orvosi Kamarában. A kamarai jogosultságot az előző kormány csökkentette, és az egészségügyi rendszert érintő döntésekkel kapcsolatos véleményezés jogától is elestek. Ezeket most helyreállítja a kormány, mondta a kormány szóvivő. A kötelező kamarai tagság visszaállítását Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már áprilisban belengedte. Szigorít a kormány a tűzifa programon. Még korábban döntöttek a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről, ami a szeptember 15-e után vásárolt tűzifára érvényesül. Köböl Anita kormány szóvívő azt mondta, a kereskedők hajlamosak az árelőnyt saját profitnak felfogni, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. Úgy döntöttek, hogy az állami gazdaságokban kitermelt tűzifa árát az adott év januári árán rögzítik, ez a hengeres fára igaz. A szociális tűzifa programban a keményfát 23.000 forint, a lágyfát 15.000 forint per köbméter nettó áron értékesítik. A rögzített ár csak a magánszemélyekre vonatkozik, a kormány évi 5 helyett már 10 milliárd forinttal támogatja a fával való fűtési költségeket. Az ukrán parlament 261 szavazattal elfogadta azt a nyilatkozatot, amely hivatalosan elismeri és elítéli a szovjet katonai közigazgatás által 1944 és 1946 között Kárpát-alján elkövetett bűnöket, írja az Ukrinform. A parlament bűncselekménynek minősítette a civil lakosság elleni tömeges megtorlásokat, deportálásokat és bírósági ítélet nélküli kivégzéseket. A nyilatkozat külön is elismeri a kárpát-aljai magyarok ellen elkövetett tömeges represszió, köztük a Málenkij robot néven ismert elhurcolásokat, valamint a térség német nemzetiségű lakosságának üldöztetését. A történteket a kommunista totalitárius rendszer bűncselekményeinek nyilvánították. Súlyosabb büntetést kért a debreceni felleviteli főügyészség arra a házaspárra, akik éheztettek és rabszolgaként dolgoztattak egy 34 éves Pilis Csévi nőt. Amikor a pár rájött, hogy a kocsiba tett áldozatuk meghalt, akkor lehajtottak az autópályáról, majd a holttestet kitették egy aszódi társasház parkolójába. A nő holttestére arra járó gyerekek találtak rá. A nő halála agyzúzódás, éheztetés és kihűlés folytán következett be. A nyíregyházi törvényszék halált okozó testisértés büntet, valamint emberkereskedelem és kényszermunka büntetében találta bűnösnek a házaspárt. H. Béla 14 év fegyházat, míg a neje 10 év fegyházat kapott. Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati szél megélénkül néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
0: Hobbi Rádió.
3: Fogja akkor, hogy menjenek ki a busztába!

0: Mi rádió. A világon mindenhol hallható. Hobbi rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobbi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től. Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobbi Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobbi Rádióban.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
9: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
7: Jó szórakozást.
8: Jó szórakozást.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: hobbiradio.hu.
4: A rádiót!
10: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: jobb rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötét.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
11: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. A magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját. Tovább erősödik az El Niño jelenség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik, közölte Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből. A Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előrelátható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet, és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jóval a határidő előtt elkészült Paksi fenék küszöb hibátlanul ellátja a feladatát. A magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, ezért nem támogatta a héten a második és harmadik csatlakozási klaszter megnyitását, erősítette meg a kulturális diplomáciai értekezleten Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Elmondása szerint Kijevvel a kapcsolatok elmozdulásához a júniusban kitárgyalt kisebbségi megállapodás végrehajtását várják el, amely az oktatási, kulturális és politikai képviseleti jogokat biztosítaná a kárpátaljai magyarság számára. Orbán Anita hozzátette, hogy a tárgyalások teljes lezárása után a magyar lakosság népszavazáson fog dönteni Ukrajna uniós csatlakozásáról. Szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a fejlődés ütemében elég nagy különbségek vannak, derül ki az Egyensúly Intézet 2026-os településindexéből. A fejlettségi rangsorban a fővárosi kerületek között a turisztikai és üzleti központként működő 5. kerület került az első helyre, ami nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő városrész is lett. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett elsőként, ami erős ipari bázisának és kedvező helyezkedésének köszönhetően 2014 óta őrzi a pozícióját. A falvak rangsorának abszolút győztese Felcsút, aminek a felívelése 2014 óta tart, korábban csupán az 59. helyen állt. Az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint a következő hónapokban tovább erősödik, az év végére nagyon erőssé válhat és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte csütörtökön a Meteorológiai Világszervezet. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tengerfelszíni hőmérsékletnek a passzátszelek gyengülésével összefüggő időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Ciganosabu, ando che tu mi avrai messo.

0: Kamu reklám.
1: A Karfiol nem más, mint káposzta, csak főiskolát végzett.
2: Raff, raff!
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Utat nyit a szélenergiának, a kormány új lakásépítési program indul, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban ez csak az első lépés. 2027 és 30 között ugyanis összesen legalább 4000 megawatt szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik. A programban nem csak a hazai energiatermelést növelnék és az import kitettséget csökkentenék. Másfél milliárd eurót fordítanak a villamos energiahálózat fejlesztésére, miközben a beruházásokból a magyar vállalkozások és a szélerőműveknek helyet adó települések is komoly gazdasági előnyökhöz juthatnak. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakáscélú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV, idén 50-2027 nyaráig további 300 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezetőfülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Buszok terén már jobban állnak, ott már szinte minden jármű klimatizált. Megtartotta alakulóülését a kegyelmi botrány felelőseit feltáró országgyűlési bizottság. A képviselők döntöttek a testület ügyrendjéről, munkatervéről és a vizsgálathoz szükséges iratbekérésekről is. Megszüntetni a készpénzes kifizetést a repontokon a MOHU. Javaslatuk szerint a visszaváltott palackokért csak bolti levásárolható utalványt kaphatnánk, illetve átutalást kérhetnénk. A budapesti kerületekben ez komoly terhet jelent, a kukák környékén széthajított hulladéka, megrongált vagy kiborított szemetesek és az utcák állapota miatt több polgármester is változtatást sürget. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. A HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. Útjára indul az iskolában az erdő program őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6 és 14 év közötti korosztálynak. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter elmondta, a programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt. Ma nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, csapadék nem valószínű. A nyugati észak-nyugati szél élénk erős lesz, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. A régióban. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, a front előtt még 24-34 fokig melegszik a levegő.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobbi Rádió robot műsorvezetője. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 6 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 4-e péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 21,7 fokot mutatnak a hőmérők. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobbi Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
6: Hobbi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Műsorajánló.
8: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, Minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobbi Rádióban is, pénteken 9-től. Life is life. Életmód magazin.
7: Life is life.
2: Kedden délután 4-től.
9: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
9: Hungary Live.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 4-én köszöntjük Rozália nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű női név a Róza olasz továbbképzéséből önállósult. Becézése Rozál, Rozáka, Róza, Rozika, Rozinka, Rozali, Róza, Rózsika, Rózsi, Záli, Zálika és Zálcsi. Jeles viselője ennek a névnek Laborfalvi Róza, drámai színésznő, Jókai Mór felesége, valamint ön, kedves Róza. Ezen a napon köszöntjük még az Ida, Marinus, Muriel, Mor, Móric, Mózes, Romi, Rozi, Ruszalka, Róza, Rózabella, Rózamari, Rózsa, valamint Rózsi nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 4-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Kezdjük 1166-tal, szeptember 4-e Palermói Szent Rozália, a palermóiak és a pestisek védőszentjének ünnepe. Szent Rozália remeteségben élt a Palermo közelében lévő Monte Pellegrino cseppkő barlangjaiban. Mind a bencések, mind a görög egyház hívei szerint élő apáca volt. 1624-ben pestis pusztított Palermóban, és Rozália földi maradványainak körbevitelére a járvány hamarosan megszűnt. A város népe hálából templomot építetett Rozália remete barlangja mellett. Ugorjunk most a 19. századra, 1837. szeptember 4-ére, ugyanis Samuel Morse ekkor mutatta be távíróját a New York-i egyetemen. Folytassuk 1882-vel, szeptember 4-én született Leonhard Frank, német elbeszélő író. Leonhard Frank a 20. századi német irodalom egyik jelentős humanista és kritikai realista képviselője volt. Elbeszélései a német irodalom legjobbjai közé tartoznak, gyakran önéletrajzi ihletésűek, olykor szentimentálisak, de mély humanizmus jellemzi őket. Stílusában az expresszionista szaggatottság és érzelmi telítettség lírai humorral, árnyalt lélekábrázolással párosult. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. szeptember 4-én meghalt Heller Ágost, természettudományi író, tudománytörténész, akadémikus. 3 évet lépünk előre, 1905. szeptember 4-én megszületett Mary Renault, angol-afrikai regényírónő, aki tudományosságával és jártosságával újjáalkotta a klasszikus történetírást. Folytassuk 1927-tel, szeptember 4-én megszületett Sánta Ferenc, Kossuth és József Attila díjas író. Pontosan 10 évet ugrunk előre, 1937-re, ugyanis szeptember 4-én született Dawn Fraser, négyszeres olimpiai bajnok, ausztrál úszó. 1970-re ugrunk, szeptember 4-én Chilében a szocialista Salvador Allende Gózenz győzött az elnökválasztásokon, így Dél-Amerika első szabadon megválasztott szocialista elnöke lett. És végül, de nem utolsó sorban, 1979. szeptember 4-én Budapesten meghalt Öveges József, fizikus professzor. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával,

0: Mi rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Üzenet a harmadik Zsoltárból.
2: Állj mellém, Uram! Szabadíts meg, Istenem! Hiszen te veled arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népeden.
0: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. szeptember 4-e péntek. Evangélium Szent Lukács könyvéből 5. fejezet 33-tól 39. vers. Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieid azonban csak esznek isznak. Jézus így felelt nekik. Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény. Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik. Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye, hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való, akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja,

0: az újat, mert azt mondja, jobb az óbor. Elmélkedés. Jézustól megkérdezik, miért nem böjtölnek tanítványai úgy, mint a farizeusok vagy keresztelő János követői. Válasza nem elutasító, hanem tanító célú. Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény. Jézus jelenléte ünnep, Isten közelségének ideje. Ezt követően távozására utal, amikor elviszik a vőlegényt, vagyis lesz idő, amikor a szenvedés és a hiány ideje jön el, és akkor majd a böjt is értelmet nyer. Ezután Jézus két képet használ. A ruhafoltról és a borról beszél. A tanítás lényege világos. Az evangélium nem toldása régire, hanem valami egészen új. A régi tömlő, azaz a megszokott formák és elvárások, ha merevek és zártak maradnak, nem tudják befogadni az evangélium újdonságát. Az új borhoz új tömlő kell, vagyis az új evangélium szerinti élethez új szív. A mi életünkben is jelen van a kísértés, hogy vallásgyakorlatunkat beszorítanánk megszokott kereteink közé. Egy kis ima, egy kis jóság, némi áldozat, de közben minden maradjon úgy, ahogy eddig volt. Jézus azonban mélyebb változást vár tőlünk. Nem toldozgatni akar minket, hanem újjáteremteni. Nem csupán viselkedésünkön szeretne finomítani, hanem egész életünket át akarja formálni. A tanítvány nem fél az újtól, ha azt Krisztus hozza. Mert bár ez az út bizonytalanabbnak tűnhet, mégis ő vezet rajta, és ahol az Úr jelen van, ott ünnep és teljesség van. Uram Jézus Krisztus, te nem azért jöttél, hogy szokásaimat megszentelt, hanem hogy új életre hívj. Add, hogy ne ragaszkodjak görcsösen a régi tömlőkhöz, a berögzült szokásokhoz, a kényelmes megoldásokhoz, és ne féljek a változástól. Taníts meg nyitott szívvel fogadni az újat, amit te készítettél számomra. Ha te töltöd meg a napjaimat, akkor már nem csak kötelességek, hanem öröm és ünnep is lesz bennük. Jöjj, Uram, újíts meg, hogy bennem is új borként forjon a te lelkületed. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Bobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a buddhizmus szülőföldje az ókori India? Létrejöttének döntő oka valószínűleg a kasztrendszer és az azt szentesítő brahmanizmus megmerevedése volt, amellyel szemben Buddha vallási reformja meglátást, üdvösséget, az örök körforgásból való kilépést és szilárd erkölcsi támaszt ígért.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy fokhagymás sertéstarját hoztam önöknek burgonyarepényre tálalva. A hozzávalók 4 személyre. Sertéstarja 60 deka, 4 darab nagyobb burgonya, 2 darab tojás, finom liszt 15 deka, só, őrölt bors, fokhagyma, ételizesítő ízlés szerint és friss petrezselyem. A sertéstarját újnyi vastagságúra felszeljük, fűszerezzük sóval, borssal, majd a serpenyőben mindkét oldalát lassan megsütjük. Majd fokhagymával megkenve és egy deci vizet ráöntve átpároljuk. Míg a tarjánk párolódik, elkészítjük a burgonyalepényt. A 4 darab burgonyát reszelőn, a sajtreszelő felével lereszeljük. A 2 darab egész tojást, sót, ételizesítőt, őrölt borsot összeforgatjuk, lisztet rakunk a masszába, az állaga sűrűbb legyen, mint egy palacsinta tészta. Újnyi vastagságúra hagyva, forró serpenyőben mindkét oldalát megsütve. Figyeljünk a sütésre, ugyanis ugye reszelt burgonya, figyelni kell arra, hogy rendesen átsüljön, lassan megsütjük. Miután kész a burgonyalepényünk, a burgonyalepényre rátesszük a sertéstarját, tejföllel meglocsolva, nagyon finom főétel. Az elkészítéséhez sok türelmet, kitartást kívánok.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
1: a Hobby Rádióban!
2: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Ma Rozália nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg Budapesten 21,7 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1385-ben Károly Szicília királya, kit engedetlensége miatt 6. Orbán pápa, ez év január elején kiátkozott szeptember 4-én Baretában hajóra szállt, hogy Magyarország felé evezzen, a királyi szék elfoglalása céljából. 1841-ben Pesten megalakul a Magyar Iparegyesület, kezdeményezője Almási Balogh Pál, célja a magyar ipar védelme és természettudományos ismeretek terjesztése. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, a mai nap hátralévő részében is számos izgalmas tartalommal várjuk Önt. Kezdjük a 8. órával, amikor a Minden Tudás Egyeteme című adásunkban válogatás hallható az elmúlt évek legérdekesebb előadásaiból. Ezt követően 9 órakor Strasser Andrea vezeti a Tudomány mai állása című tudományos műsorát. 10 órakor a Szivárvány magazin műsorába csatlakozhat, amelyben vendégekkel és sok érdekes témával várjuk Önt. Délben 12 órakor a déli hírösszefoglalóval kezdődik a délutáni rész, majd 13 órakor a szemfüles adásában hallhatja meg a Vakok és Gyengénlátók Vas megyei egyesületének műsorát. 14 órakor a Koraszülöttekért Országos Egyesülete műsora a hallássérült gyermekek fejlesztése következik. 15 órakor a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének adása a VGKE. Podcast hallható. 16 órakor a Teremtés koronái című műsorban csak arról beszélünk, ami a férfiakat érdekli. 17 órakor a Nekem 90 adásában a varázslatos 90-es évekbe repítjük hallgatóinkat az elhangzó zenei felvételekkel. 18 órakor az esti hírösszefoglalóval zárjuk a délutánt, benne a napidézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. 19 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, legyen az riport, interjú vagy tudósítás, várjuk Önt. 20. órakor a Hobby Rádió informatikai magazinja, a Gépház következik. 21 órakor újra Strasser Andrea vezeti a Tudomány mai állása című tudományos műsorát. A napot pedig 23 órakor a Szivárvány magazin műsora zárja, amelyben vendégekkel és sok érdekes témával készülünk. Zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a mai nap kétfelé szakadt hangulatot mutat, míg a hazai tőzsdei hangulat rendkívül optimista, addig a vállalati és makrogazdasági környezetben komolyabb kihívások is felmerültek. A magyar tőzsdén elképesztő lendületet tapasztalhatunk, hiszen a BUX Index megállíthatatlanul tör előre, a vezető részvények mindegyike erősödött, a forgalom pedig 18,7 milliárd forintot ért el. Ugyanakkor a vállalati szférában árnyékot vet a 4G nyűrt. Helyzetére, mivel a Scope Ratings felülvizsgálja a cég hitelminősítését, és egy esetleges leminősítést helyez kilátásba, ami komoly kérdéseket vet fel a vállalat körül. Ezzel párhuzamosan a kormányzat is jelentős változásokat jelez a költségvetésben, a módosított 2026-os tervezetben több mint 65 milliárd forinttal csökkentették a kiskereskedelmi adóból várott bevételt, ami a kiskereskedelmi különadó jövőjére vonatkozóan is érdekes fordulatot sejtett. A nemzetközi és társadalmi szintű kihívások sem maradhattak el. Az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke figyelmeztetett arra, hogy olyan krízis közeleg, amire egyáltalán nem vagyunk felkészülve, a hagyományos uniós és nemzeti büdzsék már nem elegendőek az éghajlatváltozásra való felkészülés finanszírozására, így brutális tervvel állt elő az EU. Mindeközben a klímaváltozás közvetlen gazdasági és társadalmi hatásai is súlyos veszélyt jelentenek, különösen az idősek számára egy új elemzés rávilágít, hogy a kontinensen egyre forróbb nyarak nem csak egészségügyi, hanem gazdasági gondokat is okozhatnak, ha nem változtatunk a jelenlegi stratégiánkon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Én továbbra is Sára vagyok. Folytatjuk a Hobby Rádió adását. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírekben, ahol a kultúra és a társadalmi befogadás legújabb fejleményeit mutatjuk be. Portálunkon olvasható, hogy az Együttlátók Alapítvány 6. alkalommal hirdeti meg az Olvasásra Fel programot, amely szeptember 7-én az Olvasás Világnapja alkalmából várja a látássérült és vak olvasni szeretőket egy interaktív felolvasó estre. A részvételhez szeptember 5-ig kell jelentkezni, így érdemes időben felkészülni a budapesti eseményre. A közlekedés biztonság területén is jelentős lépés történt, hiszen Rozinka Zsuzsanna doktori kutatás keretében kérdőíves felmérést indít a gyalogos hálózatok akadálymentességének átfogó értékelésére. A kutatás különös hangsúlyt fektet a mozgáskorlátozottak, valamint a babakocsival közlekedők tapasztalataira, hogy biztonságosabb környezetet teremthessünk mindannyiunk számára. Nemzetközi szinten Bécsben ünnepelik a közlekedési lámpa 100. születésnapját, amely a város forgalmának zavartalan működését biztosítja, míg Vietnámban a Szívből énekelek verseny hatalmas sikert aratott, bemutatva a látássérült tehetségek kitartását. Hazai kulturális ajánlatként a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete csoportos látogatást szervez a Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállítására szeptember 24-én. A részletek és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. 7 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energiaára a villamos energia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolai igazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Nyugaton csökken, keleten és északkeleten megnövekszik a felhőzet, de sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, de szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugatias szél megélénkül, néhol meg is erősödik, 28-33 fok lesz délután. Holnap napos idő várható, majd napközben észak felől megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Hajnalban 15-20, napközben 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
2: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátoraja új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt,
7: a Hobby Rádióban.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Szeptember 4-e, péntek. A fővárosban hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Sötétek a jelzőlámpánk ma 9 és 13 óra között a 10. kerületben a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utca közelében karbantartás miatt. Ma éjféltől lezárják Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt vasárnap 4:15-ig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Hétvégén a H6-os hévrövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak.
7: Hobby Rádió!
9: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Ezen a reggeli napon Rozália nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg Magyarországon 22,1 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió.
10: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Szeptember 4-én köszöntjük Rosália nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű női név a Róza olasz továbbképzéséből önállósult. Becézése Rozál, Rozáka, Róza, Rozika, Rozinka, Rozali, Róza, Rózsika, Rózsi, Záli, Zálika és Zálcsi. Jeles viselője ennek a névnek Laborfalvi Róza, drámai színésznő, Jókai Mór felesége, valamint ön, kedves Róza. Ezen a napon köszöntjük még az Ida, Marinus, Muriel, Mor, Móric, Mózes, Romi, Rozi, Ruszalka, Róza, Rózabella, Rózamari, Rózsa, valamint Rózsi nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 4-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Kezdjük 1166-tal, szeptember 4-e Palermói Szent Rozália, a palermóiak és a pestisek védőszentjének ünnepe. Szent Rozália remeteségben élt a Palermo közelében lévő Monte Pellegrino cseppkő barlangjaiban. Mind a bencések, mind a görög egyház hívei szerint élő apáca volt. 1624-ben pestis pusztított Palermóban, és Rozália földi maradványainak körbevitelére a járvány hamarosan megszűnt. A város népe hálából templomot építetett Rozália remete barlangja mellett. Ugorjunk most a 19. századra, 1837. szeptember 4-ére, ugyanis Samuel Morse ekkor mutatta be távíróját a New York-i egyetemen. Folytassuk 1882-vel, szeptember 4-én született Leonhard Frank, német elbeszélő író. Leonhard Frank a 20. századi német irodalom egyik jelentős humanista és kritikai realista képviselője volt. Elbeszélései a német irodalom legjobbjai közé tartoznak, gyakran önéletrajzi ihletésűek, olykor szentimentálisak, de mély humanizmus jellemzi őket. Stílusában az expresszionista szaggatottság és érzelmi telítettség lírai humorral, árnyalt lélekábrázolással párosult. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. szeptember 4-én meghalt Heller Ágost, természettudományi író, tudománytörténész, akadémikus. 3 évet lépünk előre, 1905. szeptember 4-én megszületett Mary Renault, angol-afrikai regényírónő, aki tudományosságával és jártosságával újjáalkotta a klasszikus történetírást. Folytassuk 1927-tel, szeptember 4-én megszületett Sánta Ferenc, Kossuth és József Attila díjas író. Pontosan 10 évet ugrunk előre, 1937-re, ugyanis szeptember 4-én született Dawn Fraser, négyszeres olimpiai bajnok, ausztrál úszó. 1970-re ugrunk, szeptember 4-én Chilében a szocialista Salvador Allende Gózenz győzött az elnökválasztásokon, így Dél-Amerika első szabadon megválasztott szocialista elnöke lett. És végül, de nem utolsó sorban, 1979. szeptember 4-én

0: Vagy mi a szösz?
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Üzenet a harmadik Zsoltárból.
3: Állj mellém, Uram! Szabadíts meg, Istenem! Hiszen te veled arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népeden.
4: Fogdi Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: 2026. szeptember 4-e péntek. Evangélium Szent Lukács könyvéből 5. fejezet 33-tól 39. vers. Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieid azonban csak esznek isznak. Jézus így felelt nekik. Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény. Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott neki.

0: Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye, hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való, akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja, jobb az óbor. Elmélkedés. Jézustól megkérdezik, miért nem böjtölnek tanítványai úgy, mint a farizeusok vagy Keresztelő János követői. Válasza nem elutasító, hanem tanító célú. Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény. Jézus jelenléte ünnep, Isten közelségének ideje. Ezt követően távozására utal, amikor elviszik a vőlegényt, vagyis lesz idő, amikor a szenvedés és a hiány ideje jön el, és akkor majd a böjt is értelmet nyer. Ezután Jézus két képet használ. A ruhafoltról és a borról beszél. A tanítás lényege világos. Az evangélium nem toldása régire, hanem valami egészen új. A régi tömlő, azaz a megszokott formák és elvárások, ha merevek és zártak maradnak, nem tudják befogadni az evangélium újdonságát. Az új borhoz új tömlő kell, vagyis az új evangélium szerinti élethez új szív. A mi életünkben is jelen van a kísértés, hogy vallásgyakorlatunkat beszorítanánk megszokott kereteink közé. Egy kis ima, egy kis jóság, némi áldozat, de közben minden maradjon úgy, ahogy eddig volt. Jézus azonban mélyebb változást vár tőlünk. Nem toldozgatni akar minket, hanem újjáteremteni. Nem csupán viselkedésünkön szeretne finomítani, hanem egész életünket át akarja formálni. A tanítvány nem fél az újtól, ha azt Krisztus hozza. Mert bár ez az út bizonytalanabbnak tűnhet, mégis ő vezet rajta, és ahol az Úr jelen van, ott ünnep és teljesség van. Uram Jézus Krisztus, te nem azért jöttél, hogy szokásaimat megszentelt, hanem hogy új életre hívj. Add, hogy ne ragaszkodjak görcsösen a régi tömlőkhöz, a berögzült szokásokhoz, a kényelmes megoldásokhoz, és ne féljek a változástól. Taníts meg nyitott szívvel fogadni az újat, amit te készítettél számomra. Ha te töltöd meg a napjaimat, akkor már nem csak kötelességek, hanem öröm és ünnep is lesz bennük. Jöjj, Uram, újíts meg, hogy bennem is új borként forjon a te lelkületed. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyedek ki a busztalapot!
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
3: Tudta ön azt, hogy a buddhizmus szülőföldje az ókori India? Létrejöttének döntő oka valószínűleg a kasztrendszer és az azt szentesítő brahmanizmus megmerevedése volt, amellyel szemben Buddha vallási reformja megváltást, üdvösséget, az örök körforgásból való kilépést és szilárd erkölcsi támaszt ígért.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1385-ben Károly Szicília királya két engedetlensége miatt 6. Orbán pápa ez év január elején kiátkozott szeptember 4-én Baretában hajóra szállt, hogy Magyarország felé evezzen a királyi szék elfoglalása céljából. 1841-ben Pesten megalakul a Magyar Iparegyesület, kezdeményezője Almási Balogh Pál, célja a magyar ipar védelme és természettudományos ismeretek terjesztése. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
0: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Üdvözöljük a Hobby Rádió friss hírekben, amelyek a kultúra, a közlekedés és az akadálymentesítés legfontosabb kérdéseit érintik. Beszámoltunk róla, hogy az Együttlátók Alapítvány 6. alkalommal hirdeti meg az Olvasásra Fel programot, amely az Olvasás Világnapja alkalmából látó és látássérült olvasni szeretőket vár egy interaktív felolvasó estre. A társadalmi befogadás jegyében kiemelték, hogy a Szívből Énekelek verseny Vietnamban hatalmas sikert aratott, bemutatva a helyi látássérültek tehetségét és kitartását. Hazánkban a VGHE szeptember 24-én egyiptomi tárlatvezetésre invitálja érdeklődőit a Szépművészeti Múzeum időszaki kiállítására. A közlekedésbiztonság terén is jelentős lépésről olvasható portálunkon, hiszen Rozinka Zsuzsanna doktori kutatása a gyalogos hálózatok akadálymentességének átfogó értékelésére irányul, különös tekintettel a mozgáskorlátozottak és a babakocsival közlekedők igényeire. Nemzetközi szinten Bécs ünnepel, ahol idén 100 éves a város első közlekedési lámpája, amely ma már több mint 1300 egységben biztosítja a forgalom zavartalan lefolyását. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Sziasztok, Pol Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Movie Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, maradjon velünk, mert a mai nap hátralévő részében is számos izgalmas tartalommal készülünk önöknek. Kezdjük a reggeli órákkal, hiszen 8 órakor a Minden Tudás Egyeteme várja önt, ahol válogatás hallható az elmúlt évek legérdekesebb előadásaiból. Ezt követően 9 órakor Strasser Andrea tudományos műsora, a tudomány mai állása segít eligazodni a legfrissebb felfedezésekben. 10 órakor pedig a Szivárvány magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával várja önt. Délben 12 órakor a déli hírösszefoglaló tartja naprakézen a hírekkel. 13 órakor a szemfüles adásában hallhatják a Vakok és Gyengénlátók Vas megyei Egyesületének műsorát. 14 órakor a Hallássérült Gyermekek Fejlesztése című adás, amely a koraszülöttekért országos egyesülete műsora szólal meg. 15 órakor a VGKE. Podcast hallható, ami a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének műsora. 16 órakor a Teremtés Koronái című műsorban csak arról hallhatunk, ami a férfiakat érdekli. 17 órakor a Nekem 90 adásában a varázslatos 90-es évekbe repítjük hallgatóinkat az elhangzó zenei felvételekkel. 18 órakor az esti hírösszefoglaló következik, benne a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár és sporthírekkel. 19 órakor vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége riport, interjú, tudósítás című műsorral folytatjuk. 20. órakor a Gépház, a Hobby Rádió informatikai magazinja várja önt. 21 órakor újra Strasser Andrea tudományos műsora, a tudomány mai állása szólal meg. Végül 23 órakor a Szivárvány magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával zárja a mai naptól még hátralévő adások sorát. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk. A mai napon többnyire borult időre számíthatunk. Most 22 fokot mérünk. A legalacsonyabb hőmérséklet 21, a legmagasabb pedig 30 fok körül alakul. A hőérzet 29 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A páratartalom 50%-os, ez közepes érték, ami viszonylag komfortos időt jelez. A hőérzet általában közel áll a valós hőmérséklethez. Hosszabb napos idő várható. A várható UV-index 4, ami mérsékelt erősségű sugárzást jelent. Csapadékra nem számíthatunk. 273 irányú mérsékelt szél várható, a szél sebessége legfeljebb 13 km/h lesz. A legerősebb széllökések sebessége elérheti a 30 km/h. A hétvégén, szombaton erősen felhős lesz az ég. 19 és 28 fokos hőmérsékletekre számíthatunk. Inkább napos idő várható, eső vagy zápor nem valószínű. 310 irányból fújhat a élénk szél, a maximális szélsebesség 20 km/h lehet. Erősebb széllökések is előfordulhatnak, akár 43 km/h sebességgel. 6. A hét utolsó napján részben felhős idő várható. Egész nap 17 és 24 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Egész napos napsütés várható. Csapadék nem várható. 318 irányból fújhat a mérsékelt szél, a maximális szélsebesség 16 km/h lehet. A legerősebb széllökések elérhetik a 42 km/h. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. 8 órától kezdődik a Minden Tudás Egyeteme című műsorunk. Búcsúzik Önöktől Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: jobbi rádió. Ahol a jó zene tovább él. Jó reggelt!
1: Sok szülőtől vonták meg jogtalanul a családi pótlékot. Kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több esetben is előfordult az elmúlt hónapokban, hogy a szülők hiába igazolták gyermekük hiányzásait, megvonták tőlük a családi pótlékot, a juttatást pedig utólag sem utalták ki a jogosultaknak, mondta a HVG-nek Szabó Attila, a Társaság a Szabadságjogokért jogsegélyszolgálatának vezetője. Miután a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a családi pótlék jogosultsághoz kötötték, az érintettek a szeptemberben esedékes pluszpénzt is elveszíthetik. Szabó Attila azt mondta, a családi pótlék ügyében az ombudsmanhoz fordulnak majd annak érdekében, hogy vizsgálják felül a rendszert. Kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felméréséből kiderült, hogy 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. A gazdaságirányítók körösszetétele viszont alig változott az elmúlt években. 37%-uk már a 65 éves nyugdíjkorhatárt is betöltötte, a 40 év alattiak aránya pedig mindössze 10%. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta. A Hungaromet ZRT elemzése szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek közti 21,2 fokos átlagot. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Országos átlagban az idei a negyedik legszárazabb, de helyenként, például Miskolc környékén a Dél-Alföld egyes területein vagy a Duna-Tisza köze déli részein a legszárazabb augusztus 1901 óta. Egyre több megtévesztő weboldal ismert kórházak, gyógyszertárak és egészségügyi szakemberek nevével próbál étrend kiegészítőket eladni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemeli, hogy az étrend kiegészítő nem gyógyszer, ezért különösen gyanúsak a gyógyhatást vagy gyors rendkívüli eredményt ígérő reklámok. A fogyást, alakformálást, potencia növelést vagy valamilyen gyógyhatást ígérő készítményeknél gyakori, hogy a vásárlók bizalmát megtévesztő módszerekkel próbálják elnyerni. A hatóság szerint komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ha valaki egy megtévesztő reklám hatására saját döntése alapján abba hagyja az orvos által előírt gyógyszer szedését, és azt étrend kiegészítővel helyettesíti. Megjelent a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2027. évi kiírása. A pályázat a kormány.hu és az nktk.gov.hu oldalakon érhető el. Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az önkormányzati csatlakozás határidei szeptember 30-a, a pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e. Ma nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, csapadék nem valószínű. A nyugati észak-nyugati szél élénk erős lesz, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet a régióban. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, a front előtt még 24-34 fokig melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 4-e, péntek. A fővárosban hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 7 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Sötétek a jelzőlámpánk ma 9 és 13 óra között a 10. kerületben a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utca közelében karbantartás miatt. Ma éjféltől lezárják Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt vasárnap 4:15-ig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Hétvégén a H6-os hévrövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak.

0: Minden tudás egyeteme. Válogatás. Kedves hallgatóink, a DR Studio ismeretterjesztő sorozatát, a Minden Tudás Egyeteme előadásainak rádiós változatát hallják. Mai összeállításunkban Tombor Antal 2006. március 6-ai előadása hangzik el, amelynek témája Mi van a konnektor mögött?
1: Jó estét kívánok! A 20. században a villamos energia használata teljesen általánossá vált. A modern társadalmakban a villamos energia olyan, mint a levegő, csak akkor veszük észre, ha nincs. Hiszen nagyon jól mondja az egyik áramszolgáltató részvénytársaságnak a szlogenje, ha villany van, minden van. A villamos energiát a világításnál, iparban, mezőgazdaságban, a lakásokban, kórházakban, távközlésben, informatikában, televízióban, internet se lenne anélkül, hogyha nem lenne villamosenergia. Tehát a konnektor mögött villany van. Ez a mai este arról szól, hogy hogyan is kerül ez a villany a konnektorba, milyen összehangolt munka kell ahhoz, hogy a villany mindig rendelkezésünkre álljon. Vegyük sorra, hogy miért olyan sikeres a villamos energia. Hát először is, hogyha már elkezdtük használni, akkor nehezen helyettesíthető mással. Jól elszállíthatjuk a fogyasztókhoz, szinte bármelyik fogyasztási helyre könnyedén elvihetjük. A fogyasztó helyén könnyedén át lehet alakítani olyan energiafajtává, amit éppen használni akarunk. Nem szennyez a fogyasztás helyén, és végső soron megfizethető. Bár feltételezem, hogy néhányan lesznek, akik elemebben nem értenek egyet. A bolygónknak az előforrásai, a napsugárzás, a szélenergia, a földhő, a felszíni vizekben rejlő energia, szén, kőolaj, földgáz, nukleáris energia és a biomassa, az általában olyan helyen található, ahol igazából nem is lakunk, tehát a lakóterületettől távol van, hát gondoljunk csak például egy bányára, és az előfordulása helyén lévő energiaforrás olyan formában fel sem használható. Ezeket a földünk erőforrásait, energia erőforrásait primer energiahordozóknak nevezzük. A primer energiát azt erőművekben alakítjuk át villamos energiává, méghozzá váltakozó áramú villamos energiává. Az erőművekből távvezetéki hálózatokon keresztül jut el a villamos energia a fogyasztókhoz. Miért váltakozó áramú villamos energiát használunk? Hát ennek az az oka, hogy a váltakozó áramú villamos energia az transformáció révén lényegében tetszőleges feszültségre vihető fel, és ezért a szállításnak a vesztesége minimalizálható. Persze hát mindennek vannak határai, de észszerű határokon belül mondom, hogy tetszőleges feszültségre lehet transformálni ezeket a váltakozó áramú energiákat. A váltakozó áramnak az egyik legfontosabb jellemzője a frekvencia. Frekvencia a generátoroknak a fordulatszámától függ, és szabványosított érték. Bizonyára ismeretes, ugye, hogy a mi régiónkban, Európában 50 Hz az általános és szabványosított frekvencia, de például az Egyesült Államokban 60 Hz, Japánban pedig van 50 Hz-es országrész is, és van 60 Hz-es országrész is. Az erőművek azok épülhetnek közvetlenül a primer energiaforrásokra, és épülhetnek attól távol. Példa arra, hogy közvetlenül az energiaforrásra épült erőmű Magyarországon, például a Mátrai erőmű, ami a mátraljai lignit primer energiahordozót alakítja át, majd ezt nagy feszültségű távvezetékeken juttatja el a fogyasztókhoz. Azonban a váltakozó áramnak a szállítása az nem végtelen, hanem igenis korlátos. A korlátot azt műszaki, gazdasági és környezetvédelmi okok jelentik. Hát lehet mondani, hogy kb. 5-600 kilométerre lehet jól szállítani a villamos energiát. Ha ettől távolabbra van a primer energia és a felhasználó, akkor abban az esetben a primer energiát fogjuk szállítani. Erre például egy, hogyan lesz az afrikai szénből német villany, ugye hát először is ezt kibányásszák, vizen elhozzák, majd a szállítás az óceánjárókon tankhajóval történik Európába, itt kirakodnak, majd a szenet átrakják folyami hajókra, és ezek a folyami hajók elviszik az Afrikából származó primer energiahordozót az erőművekbe, ahol átalakítjuk villamos energiává, az átviteli hálózaton, majd az elosztóhálózaton keresztül végső soron eljut a felhasználóhoz, a fogyasztóhoz, és ott a számunkra hasznos energiává, energiaforrásá alakítjuk át. Az utóbbi években a nyugati országokban elsősorban egyre inkább elterjedtek az elosztott áramforrások. Ezek a fogyasztó közelében lévő áramforrások, amelyek gázt vagy hidrogént használnak, illetőleg megújuló forrásokat, szelet, mint ahogy itt látszik is ezen az ábrán, egy ilyen ökoházat mutatunk be, ahol szélturbinák vannak, a napelemek vannak, és az egész ház ökológiai építési anyagokból épül, és hát egyre jobban terjednek ezek az ökoházak, ökofalvak. Mi az előnye a rendszerirányítás szempontjából? Hát kérem szépen elsősorban az, hogy rendkívül kis veszteséggel nem kell odaszállítani a villamosenergiát, nem kell odaszállítani a primer energiahordozót, és a hálózattal szemben bizonyos mértékig csökkentett igények lépnek fel.

A villamos energia hasznosítása 19. század végén indult meg, elsősorban vízimalmok, bányák, egyébként más kisebb ipari létesítmények környékén, ahol kialakultak az önálló villamosművek. Elsősorban a villanyvilágítás terjedt el, ezekben a kis villamosművekben ugyanis mindig volt egy kis többlet, amelyet a környék lakosságának vagy más ipari létesítményeknek át tudtak adni. Magyarországon a 19. század végén, 20. század elején milyen sok egyedi villamosmű alakult ki, és hát fölhívom a figyelmet, hogy 1884-ben Temesváron volt Magyarországon az első áramszolgáltatás, majd ezt követően 1884-ben Mátészalkán. 88-ban, bocsánatot kérek. 1888-ban egyébként akkor indult meg Párizsba a villanyvilágításnak a kiépítése. Tehát igen, büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország már a kezdetekkor komolyan részt vett a villamos energia hasznosításában. A 20. század első felében ezeket a kis önálló villamos műveket kezdték összekötni távvezetéki hálózatokkal, és hát egyre inkább fejlődtek ezek a hálózatok. Gyakorlatilag a háború után néhány évtizeddel mindenhova eljutott a villany Magyarországon. A villamos energia rendszereket Európában a II. Világháború után elkezdték

mert a tartalékberendezések számát lehet csökkenteni, a biztonságot lehet növelni, és végül is lehetővé válik, hogy korlátos módon egy áramkereskedelem induljon meg. Kérem szépen, a tartalékok tekintetében, hogyha nézzünk egy önálló villamos művet, ahol volt egy generátor, és ennek a generátornak bármi baja volt, akkor megszűnt az áramszolgáltatás. Most annyira jó ez az áramszolgáltatás a fogyasztó számára, hogy hát nem nagyon szerették ezt. Hát erre aztán azt csináltak, hogy beépítettek még egy generátort. Tehát 100% tartalékot kellett beépíteni, ez igen drága. A kölcsönös kisegítés, amelyek a villamosenergia rendszerek között lehetséges, az lehetővé tette, hogy ma például az UCTE villamosenergia rendszerében a minimális tartalék az 5-10%. Meg kell mondanom, ennél többet tart mindenki, hála Istennek, mert így azért nincs kihegyezve annyira a villamosenergia rendszer. Biztonság kérdése. Kérem szépen, ha egy erőmű kiesik egy ilyen egyesített villamosenergia rendszerben, vagy egy nagy erőművi blokk, akkor a dolog fizikájánál fogva az összes többi villamosenergia rendszer pótolja ezt a hiányt, és a fogyasztó gyakorlatilag észre sem veszi azt, hogy a saját villamosenergia rendszerében egy hiba következett be. És hát végül az áramkereskedelemről, ott, ahol van egy kis fölösleg, és ott, ahol erre éppen szükség van, ez a hálózatok lehetővé teszik azt, hogy a villamosenergia rendszerben meginduljon egy kereskedelem. Nagyon sokan tudták azt, hogy végül is a villamosenergiát nem lehet tárolni. Ez azt jelenti, hogy minden pillanatban ugyanannyi villamosenergiát kell termelni, mint amennyi a fogyasztás. És ezért kell az áramtermelést és az elosztást koordinálni. Most nézzük meg azt, hogy mi fogyasztók hogyan fogyasztunk. A változás az rendkívül nagy, és minden változást ellenére az erőműveket úgy kell dirigálni, hogy ezeket a változásokat, ezeket a fogyasztói igényeket ki tudja elégíteni. Az erőműveket informálni kell a terhelésnek a megváltozásáról. Az információ hordozója az maga a frekvencia. Hogyan is alakul a frekvencia? Miért változik meg a frekvencia értéke, hogyha felbomlik a fogyasztásnak és a termelésnek az egyensúlya? Tétezzünk fel, hogy van egy erőmű, és van egy fogyasztója, és nem nyúlunk az erőműhöz hozzá, ugyanannyi szenet, tüzelőanyagot viszünk be, tehát ez folyamatosan csak egy villamos energiát tud leadni. Hogyha ennél egy kicsit több az igény, akkor egy bonyolult folyamat indul meg, mert több villamos energia nincs a rendszerben, ennek következtében a rendszer elkezd lassulni, elkezd a feszültsége csökkenni, és végül is egy teljesítmény egyensúly, egy labilis teljesítmény egyensúly áll be. A valóságban hogyan változik a villamos energia rendszerben a frekvencia? Vizsgáljuk meg, hogy egy önálló villamos energia rendszerben hogyan szabályozzuk a fogyasztás és a termelés egyensúlyát. Mi a szabályozás célja? A célja az, hogy ezt az egyensúlyt automatikusan hozzuk létre. A frekvencia változást az úgynevezett erőművi primer szabályozók érzékelik. Ezek a primer szabályozók minden erőművi blokkban föl vannak szerelve, hogyha a frekvencia állandósult értéke mellett hirtelen bekapcsol egy fogyasztó, akkor a fordulatszám és ezzel együtt a frekvencia is egy másik, alacsonyabb F2 értékre áll be, és összességében erre a primer szabályozónak 30 másodperc, 30 szekundum ideje van. Most már jó, mert ugye egyensúly van, a frekvencia viszont kisebb. Na most, hogyha nem csinálnánk semmit, akkor az történne, hogyha még egyszer bekapcsolna egy fogyasztó, akkor újra lemenne a frekvencia, majd egészen az egész átmenne, hát nem egyenáramá, de egy nagy sötétségé. Ezért minden esetben a frekvenciát helyre kell állítani, és ezt végzi a rendszerben a szekunder szabályozó. Tehát itt az F1-nél hirtelen bekapcsolta egy fogyasztó, itt a primer szabályozó megfogta a frekvenciát F2-nél, és az úgynevezett szekunder szabályozó szépen 15 perc alatt, tehát 900 szekundum alatt újra helyreállítja a rendszerben a frekvenciát. Miért van erre szükség? Azért, mert egyébként a minőségi mutatás.

hogy romlanának el a villamos energia rendszerben, tehát a frekvencia egy nagyon fontos minőségi mutató. Emlékeztetek arra, hogy a 80-as évek közepén, hát itt órákat késtek a szinkronórák, ugye, mert a frekvencia nem volt 50 Hz. Kérem szépen, ilyen szekunder szabályozó csak egy van egy villamos energia rendszerben, ez a MAVIR-nak a központjában tulajdonképpen egy folyamatirányító számítógép. És azt érzékeli, hogy a frekvencia lecsökkent, a primer szabályzó beavatkozott, stabil a frekvencia, és ezt állítja helyre az erőművek teljesítményének a fokozásával mindaddig, ameddig a frekvencia el nem éri az eredeti értéket.

Vizsgáljuk meg, hogy egy egyesített villamos energia rendszerben, egy UCTE-ben hogyan történik a szabályozás. Hát ez az előzőeknél egy kissé bonyolultabb feladat, és ennek az az oka, hogy bármelyik energiarendszerben keletkezik egy kiesés, az az összes villamos energiarendszerben valamiféle hatással rendelkezik. A kisebbekre kisebbre, nagyobbakra nagyobbra. Milyen zavarok léphetnek fel ezekbe a szomszédos villamos energiarendszerekben? Kérem szépen, energialengések léphetnek fel, vagy távvezetékek, transzformátorok, generátorok túlterhelődhetnek, és végső soron egy rendszer összeomlás következhet be. Mik ezek az energiarengések? Hát kérem szépen, ez az villamos energiának és a frekvenciának egy periodikus lengése. 2005. december 31-én a spanyol villamos energiarendszerben egy 650 megawattos szélerőmű kapcsolódott ki, és látszik, hogy a közel 50 Hz-es frekvencia elkezdett lengedezni, és hát ugye ez körülbelül 40 másodpercig tartott, hála Istennek ez az egész folyamat egy aperiódikus lengés volt. Nagyon jól lehet látni, hogy itt már a 30 másodperc végén kezdett emelkedni a frekvencia, de ugyanakkor például a német és a francia határon egy nagy teljesítmény lengés is tapasztalható, és természetesen, ha a kiesés nagyobb, akkor ezek az értékek lényegesen nagyobbak. A frekvencia egyébként egy 2%-os eltérést mutat, és ugyanakkor ennek a periódusa, ennek a frekvenciája tulajdonképpen ennek a jelenségnek mintegy 0,25 Hz. Na most, hogyha ez nem csillapodik, akkor nagyon veszélyes helyzetek alakulhatnak ki, mert erőművek kapcsolódnak ki, meghibásodhatnak, távvezetékek, transzformátorok hibásodhatnak meg, és ez a rendszer helyreállítását rendkívül mértékben zavarhatja. Miért veszélyesek a túlterhelődések? Hát kérem szépen, ha több távvezeték megy egymással párhuzamosan, és ebből az egyik túlterhelődik és kikapcsolódik, akkor természetesen a terhelés, az energiaáramlás az átterjed a másik vele párhuzamosan lévő távvezetékekre, és azok is kikapcsolódhatnak, és egy ilyen dominószerű összeomlás következik be, amely 2003-ban, bizonyára tetszenek emlékezni, Olaszországban megtörtént, és bizony a teljes olasz villamosenergia rendszer kikapcsolódott, óriási kár keletkezett, nyilván a lakosság rémületen túlmenően legnagyobb problémája az volt, nem tudott mobiltelefonon beszélni, dráma volt, de az olaszok nagyon ügyesek voltak, mert 24 óra alatt helyreállították a villamosenergia szolgáltatást. Hogyan lehet ezt megelőzni? Kérem szépen, műszaki intézkedésekkel, és ezen műszaki intézkedések szoros koordinációjával a tartalékok mértékét, a szabályozás paramétereit azt koordinálni, összehangolni kell. Az export-import terveket nap mint nap egyeztetni kell. Tervszerű kikapcsolásokat egyeztetni kell. Informatikai egyeztetéseket kell végezni. És hát meg kell szervezni az elszámolási méréseket, mert itt minden pénzre megy. Ezek után nézzük meg, hogy végül is hogyan szabályozunk egy ilyen együttműködő villamosenergia rendszerben. Tételezzük fel, hogy Magyarországon egy 100 megawatt kiesés következik be, akkor az azt jelenti, hogy az összes, UCTE összes szinkron területén lévő generátornál elindulnak a primer szabályozók. És bezúdul Magyarországra mintegy 98 megawatt villany, a magyar rendszer csak 2 megawattot szabályoz. Ebből látszik, hogy ez egy rendkívül demokratikus dolog, hogy a nagyok azok többet segítenek, a kicsik azok kisebbet segítenek. Tehát ez kölcsönös, mert hogyha valahol másút van egy 100 megawattos kiesés, Magyarország akkor is csak 2%-kal, vagy 2 megawattal fog ebben a segítségben részt venni. A frekvencia lecsökken, és ezt tulajdonképpen a MAVIR központjában lévő szekunder szabályozó érzékeli, de érzékelni kell neki azt is, hogy megváltozott a
korábbi értékhez képest az úgynevezett szaldó értéke. A szaldó alatt azt értjük, hogy a villamosenergia rendszerbe befolyó és kifolyó áramlások előjeles összege mennyi. Hát az kezdetben ugye nulla volt, most pedig 98 megawatt. Ez azt jelenti, hogy a szekunder szabályozónak egy olyan parancsot ad, és a szekunder szabályozó olyan parancsot ad az erőműveknek, hogy elkezdi ezt a 100 megawattot kiszabályozni. És amikor ezt a 100 megawattot fölvette Magyarország, akkor megszűnnek ezek az áramlások, amik itten láthatóak, és visszaáll a frekvencia az eredeti helyzetére. Jelen előadás keretein belül nem volt mód csak a villamosenergia rendszerrel kapcsolatos, illetőleg a szabályozásával kapcsolatos kérdésekre kitérni, mivel a villany nem tárolható, rendkívül módon össze kell hangolni a nagyon-nagyon sok szereplőnek a munkáját és a nagyon sok irányítási szintnek a munkáját. Büszkék vagyunk arra, hogy ennek a folyamatnak a részesei lehetünk, méghozzá aktív, elismert, nemzetközileg elismert részesei vagyunk, és akkor nagyon örülünk, hogyha a közönség nem hall rólunk, hogyha nem szereplünk a sajtóban, rádióban, televízióban, mert ez azt jelenti, hogy van villany, és jól végeztük a munkákat. Köszönöm a figyelmüket!

Összeállításunk a Minden Tudás Egyeteme Nonprofit Kft. Közreműködésével és engedélyével hangzott el. A felelős szerkesztő Sárkány Erika nevében is elköszönnek a műsor készítői, Bíró Attila és Hajdú László. Megtisztelő figyelmükre legközelebb is számítunk.

0: A DR stúdió műsora hangzott el.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
2: a Hobby Rádióban!

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Afterless dupla
1: Csákatillával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
7: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
8: Megmondod, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
9: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
11: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
12: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Hobby Rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. Magyarország nem lazít a migrációs politikán, és visszaszerezni a büntetési összeget is. Változékonyabb, de melegítőnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. A családi csődvédelmi szolgálatra a kormány többletforrásokat biztosít, hogy a rászoruló családok a számlákat a hó végén ki tudják fizetni, és az eladósodást és a végrehajtást el tudják kerülni. A baj megelőzhető a kormány szerint, ezért új tanácsadási és adósságkezelési programot indít. Magyar Péter leszögezte, hogy Magyarország nem lazít a migrációs politikán, és visszaszerezni a büntetési összeget is. A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány célja, hogy ugyanilyen szigorú szabályozás legyen, egyel több illegális migráns se érkezhessen, viszont ne vonjanak le büntetésként Magyarország forrásaiból. Eddig körülbelül 1 milliárd euró a bírság. A cél az, hogy decemberig megállapodjanak a tagállamok. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től. Allerné Nagy Anikó, az országgyűlés egyik alelnöke elmondta, hogy az úgynevezett A és B heteken a kijelölt napokon plenáris ülést tartanak, a harmadik C hétre tervezik a választókerületi és egyéb munkákat. A MOHU egyetért a kormánnyal abban, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. Na, a társaság közlése szerint a koncesszió komplex rendszerét is újra kell gondolni annak érdekében, hogy teljesüljenek a vállalt célok. A kormány a döntést a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszokkal, valamint a MOHU szerződéses kötelezettségeinek és célszámainak teljesítésével kapcsolatos kifogásokkal indokolta. Bejelentést tesz a gondos óra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a kormány, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán szerint korábban kiderült, hogy a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti megállapodás alapján a párt aktivistái egy meghatározott 78 év feletti felhasználói kör személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. Új pályázatot írnak ki a tankerületek arra a 116 iskolai igazgatói pozícióra, ahol ideiglenes megoldástól döntött az oktatási miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán írt arról, hogy a nyáron 467 iskolai igazgatói kinevezés járt le, de csak 351 helyre találtak megfelelő pályázót. Az amerikai pénzen mostantól a jelenlegi amerikai elnök arca látható. Az amerikai pénzverde kibocsátotta a 2026-os Donald J. Trump amerikai elnököt ábrázoló 1 dolláros érmét. Ez az első eset, hogy hivatalban lévő elnök kerül forgalmi pénzre. A különleges dollár jogszerűségét ugyanakkor vitatják, ráadásul a gyűjtőknek jóval a névértéknél többet kell fizetniük érte. Egy 25 darabos tekercs 61 dollárba kerül. Nyugaton csökken, keleten északkeleten megnövekszik a felhőzet, de sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, de szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugatias szél megélénkül, néhol meg is erősödik, 28-33 fok lesz délután. Holnap napos idő várható, majd napközben észak felől megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Hajnalban 15-20, napközben 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
8: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Szeptember 4-e, péntek.
8: A fővárosban hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Sötétek a jelzőlámpánk ma 9 és 13 óra között a 10. kerületben a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utca közelében karbantartás miatt. Ma éjféltől lezárják Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt vasárnap 4:15-ig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Hétvégén a H6-os hévrövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
7: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: 3 mesterséges intelligenciát költöztetnek egy automárka új típusába, a hangasszisztenssel már majd beszélgetni is lehet. Több mint 30 000 méteres magasságból, a stratoszférából dobtak le egy mobiltelefont, hogy teszteljék a tokját, hogy megsérült-e. El fogom árulni, 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó. Erről is szó lesz, és beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, amely először segített egy agydaganat eltávolításában. Magazinunkban szó lesz majd arról is, hogy vajon tudunk-e tudatosan álmodni, és minden év szeptemberében több 100 000 általános iskolás ül vissza az iskolapadba. Ennek kapcsán lesz majd szó a digitális pórház jelenségről. És Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
7: Tudomány ma.
3: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
10: Egészségedre.
11: Egészségedre.
12: Egészségedre.
11: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
10: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80. Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
10: Műsorajánlót hallottak.
13: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
7: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása.
7: Jó szórakozást!
9: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd a nyári asszályhelyzettel is abból az aspektusból, hogy megnézzük és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt 100 évben mi volt a jellemző ezen a területen. Pálfai Imre vízügyi mérnök volt az, aki a 80-as években kidolgozta az asszályindexet, amellyel Magyarországon máig mérjük az évek szárasságát. Ezzel a témával biztosan fogunk foglalkozni. Aztán 3 mesterséges intelligenciát költöztetnek egy új autóba, a típus 2027-ben jön ki. Ezzel az asszisztenssel állítólag már majd beszélgetni is lehet, ugyanúgy, ahogy David Hasselhoff beszélgetett a Knight Rider című sorozat, filmsorozat autójában, az autóval magával. Új Guinness rekord született, 30.607 méteres magasságból dobtak le egy mobiltelefont, ez már a stratoszféra, Egyébként nem a mobilt, hanem annak tokját akarták tesztelni, hogy sikerült a teszt. Ezt is elárulom majd, ugyanakkor 4000 méter magasba felemelkedünk majd újra a földről, mert hogy egy ott lebegő kínai léghajóval termelnek elektromosságot, 4000 méter magasan lebegő léghajóval úgy, hogy úgymond egy köldökzsinóron keresztül a megtermelt villamos energiát vissza is tudják juttatni a földre. Beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, először segített egy agydaganat eltávolításában, hogy hogyan tette mindezt. Erről is szó lesz, és arról is, hogy életmentő kiborg csótányokat fejlesztenek Ausztráliában úgy, hogy maguk a csótányok egyébként valóban valódiak, valóságosak, hogy őket mire tanítják be, illetve mit szerelnek rájuk, arról lesz szó. Magazinunk legvégén pedig a tudatos álmodást vizsgáljuk majd meg, vajon hol tart ezen a területen a tudomány világa. El fogom árulni. Én Strasser Andrea vagyok, remélem, hogy mindenki velem tart, és már is belevághatunk az első témánkba, a tanévkezdéssel kezdünk, mert hogy minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba, akik közül a legtöbben egyben a mobil szolgáltatók potenciális új ügyfelei is lehetnek, pontosabban a szüleik, hiszen a cégek fiatalkorúakkal nem kötnek szerződést. Nem véletlen egyébként, hogy az operátorok évek óta időzítenek erre az időszakra különböző back to school akciókat, amelyek újabban nem feltétlenül csak egy új készülék beszerzését állítják a középpontba. Kihallott már a digitális póráz elnevezésről, illetve kifejezésről. Nos, ha jobban belegondolunk, akkor már is tudjuk, hogy miről van szó. A megkérdezett szülők 69%-a állítja, hogy azért ad a kisgyermeknek mobiltelefont, hogy elérhető legyen, szükség esetén, illetve hogy vészhelyzetben is tudjon segítséget kérni, már mint a gyermek. A gyerekek persze egészen más lehetőséget látnak az új kütyűben, hiszen leggyakrabban játékra, fotózásra és videózásra, valamint üzenetküldésre használják, illetve nagyon sokan videónézegetésre is. A mobil szolgáltatók a probléma orvoslására feltöltőkártyát és nem okostelefont ajánlanak első körben. Miközben a távközlési cégek igyekeznek jól felfogott üzleti értékeik mentén lecsapni a fiatalabb felhasználókra, írja a hvsv.hu, a szabályozók és a törvényalkotók folyamatosan azért küzdenek, hogy a digitális térbe történő korai belépés negatív hatásait ellensúlyozzák. Ennek a törekvésnek a része egyebek között a hatósági tartalomszűrő is, illetve a mobiltelefonok kitiltása az oktatási intézmények területéről, amelyet ugye a 2024-25-ös tanév óta Magyarországon is jogszabály ír elő. Hogy az edukáció mennyire nem éri el a célját, azt egyébként jól mutatja, hogy immár globálisan jogalkotói szándék mutatkozik arra is, hogy a közösségi hálózatok használatát bizonyos életkor alatt jogszabályokkal tiltsák meg, illetve radikális változtatásokra kényszerítsék a platformok üzemeltetőit a fiatalkorú felhasználókra gyakorolt súlyosan káros mentális hatások visszaszorítása célja.
7: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Hobbi Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2: Bármelyik évünk legyen is aszályos és kimondottan csapadékmentes, általában azt szoktuk mondani, hogy ennél rosszabb biztosan nem volt az elmúlt évtizedek, esetleg évszázadok alatt a Kárpát-medencében. Most nézzünk egy picit utána, hogy egészen pontosan az elmúlt évtizedek statisztikái mit mutatnak, tudományos szempontból. Augusztus 21-én idén a Magyar Meteorológiai Szolgálat térképe különös anomáliát mutatott Szeged környékén. A kéktől vörösig tartó aszályskála konkrétan kiakadt, és fehérrel kellett jelezni a déli vízhiány mértékét. A Hungaromet skáláján az utolsó sötétvörös sáv a 175 és 200 mm közötti vízhiányt jelöli, a szegedi térségben viszont a talaj felső 1 méteréből addigra 204 mm hiányzott, írja a covid.hu. Az 1900-as évek óta javarészt az ember okozta klímaváltozás hatására sokasodtak meg a súlyos, aszályos időszakok Magyarországon, mondják a kutatók, de történelmünket végigkíséri a vízhiány, amivel különböző korokban különbözőképpen próbáltak megbirkózni. 1585-ben például januártól júniusig nem esett csapat, és a Debrecen környéki éhínségben a káka és a sás gyökerét őrölték meg ételgyanánt. Aztán 1718-ban a feljegyzések szerint 9 hónapig egy csepp eső sem hullott, kiszáradtak a fák, és az emberek a fák rügyét és héját ették. 1790-ben pedig az Alföldön kiapadt a víz a kutakból, a tavakat pedig fenékig kiszárították, fölszántották és bevetették. Tették. De az 1700-as évek vízhiánya és csapadékhiánya itt nem ért véget. 4 évvel később, 1794-ben a marháknak sehol nem volt ivóvíz, és a Berettyó árkában, vagyis a folyó saját medrében kellett kutatásni nekik. Aztán 1863-ban a kormány királyi biztost küldött ki az aszálysújtotta terület felmérésére. A küldött a nagykunságban arra lett figyelmes, hogy a juh, szarvasmarha, ló és sertés állomány 4/5 elpusztult az ivóvíz és a takarmány hiánya miatt. Ezek a leírások egyébként Rétli Antal csapadék és időjárás történeti gyűjteményéből származnak, amit Pálfai Imre vízügyi mérnök is több munkájában idéz. Pálfai Imre tudományos körökben fontos munkát végzett, ugyanis ő volt az, aki a 80-as években kidolgozta az aszályindexet, amellyel Magyarországon máig mérjük az évek szárasságát. Ő visszamenőleg alkalmazta a módszerét egészen 1901-től az 1986-ig tartó időszakra, és arra jutott, hogy ebben a 86 évben az aszályosság egyébként stabil. Az ország területének nagyjából 90%-a ebben a 100 évben aszállyal veszélyeztetett volt, az Alföldön 10 évből átlagosan 4 aszályos, és ez a század nagy részében így is maradt. Egyébként csak hogy 3 dátumot még kiemeljünk, az 1952-es aszály viszonylag rövid volt, de annál brutálisabb, június végétől 7 héten át tartott az igazi szárasság, közben 36 hőségnap és 11 hőhullámos nap volt, az évi csapadék összeg 715 mm lett, bőven az átlag fölött, viszont ezután az időszak után a 20. század egyik legcsapadékosabb ősze következett, amikor az évi csapadék összeg 715 mm lett, bőven az átlag fölött, miközben Pálfai indexe szerint ez volt tehát a 20. század legaszályosabb éve. Az 1971-es év ennek fordítottja volt, egész évben kevés eső esett, de kánikula alig volt. Ennek ellenére az elmúlt 125 év harmadik legszárazabb évéről beszélünk, ami az 1971-es évet illeti, amely év tudományos feljegyzéseiben még az is szerepel, hogy olyan is volt, amikor

0: A csapokból gyakran nem folyt a víz. És még az 1983-as évet említsük meg, amikor annyira hosszan tartott a hőség és a szárazság, hogy a lehetséges párolgás és a csapadék hányadosa a szokásos 0,4-1,4 helyett 2 és 3 közé nőtt, ami már félsivatagi értéknek számít.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Rádió. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Fejlesztés alatt áll egy új autó, amely egyébként a világ egyik legnagyobb automárkájának a fejlesztése, és a 2027-es típusban már 3 mesterséges intelligencia segíti majd a vezetőt, mondhatni. A hangasszisztens 3 mesterséges intelligencia közül választja ki, hogy melyik rendszer tud a legjobban válaszolni a vezető kérdésére. Ennek az autónak ez lesz az egyik legizgalmasabb fejlesztése, állítják a szakértők, egy több ügynökös megoldás, ahol tehát 3 technológiát kapcsolnak össze, és az asszisztens konkrétan válogat majd a mesterséges intelligenciák közül a feladat alapján. Egyébként ez az automárka már 2023-ban megkezdte a ChatGPT tesztelését az egyik hangasszisztensében, de az még csak egy 3 hónapos teszt volt, és csak előre meghatározott parancsokat tudott teljesíteni maga az asszisztens. Az új verzióval viszont már lehet beszélgetni is, és az egymást követő kérdések értelmezésére is alkalmas lesz az asszisztens, aki egy picit tehát már más, mint Siri a mobiltelefonunkon, és egyre közelebb áll a 80-as évek meghatározó televíziós sorozatának autójához. A Knight Rider című sorozatra biztosan sokan emlékeznek David Hasselhoff főszereplésével. Sokan vizionálják évek óta, hogy előbb-utóbb eljön ez az idő, amikor beszélgethetünk majd az autónk hangasszisztensével. És akkor visszatérve erre a bizonyos 2027-re ígért autótípushoz, ennek az asszisztense általános kérdések mellett olyan folyamatosan változó információkat is át tud majd adni, mint az időjárás, a sípályák hóviszonya, vagy egy részvény aktuális árfolyama, tehát minden olyan témát betáplálnak az autó mesterséges intelligenciájába, amely témákról azt gondolják egyébként a fejlesztők, hogy pontosan azokat, azt a vásárlókört érinti, akik ezt az autót majd meg tudják vásárolni, vélhetőleg nem kevés pénzért. És akkor lépjünk át egy egészen más témára. Guinness rekordról lesz szó, amelyet Svédországban állítottak fel, amikor 30.607 méteres magasságból dobtak le egy mobiltelefont a földre konkrétan. A mutatvány mögött egy telefontok gyártó cég áll egyébként, valamint a brit repüléstechnikai vállalat. A cél az volt, hogy teszteljék az egyik mobiltok képességeit, és mielőtt megnézzük, hogy sikerült a dobás, fontos tisztáznunk, hogy 30.607 méter magasság már a stratoszférát jelenti, amikor úgy látunk rá a földgömbre majdnem, mint hogyha az űrből szemlélnénk. Svédország északi része felett hajtották tehát végre ezt a kísérletet. A Guinness nyilvántartás szerint a készülék sértetlenül került elő, dacára annak, hogy 3-szor magasabbról esett le, mint a kereskedelmi utasszállítók utazó magasság. Az ötlet egyébként a telefontok gyártóban fogalmazódott meg, nem akartak ugyanis hagyományos ejtéstesztet csinálni, valami sokkal extrémebb, látványosabb megoldásban gondolkodtak, így valósult meg az ötlet. A Guinness világrekordok szabályai értelmében a mobilhoz nem lehetett ejtőernyőt rögzíteni, így szabad esésben zuhant, és az is kikötés volt, hogy először a toknak kell érintkeznie a talajdal. A földtől több 10 kilométeres magasságban azt is túl kellett élni egyébként a telefonnak, valamint a toknak, hogy egészen mások a hőmérséklet és légnyomás értékek. A tokgyártó közlése szerint a kísérlet előtt több hőmérsékleti és légnyomás próbát is végeztek, hogy felkészítsék a tokot a megpróbáltatásokra, írja a HVG tudományos rovata. A gyártó cég szerint egyébként a tervezésnél az autós légzsákokból és a cipők légpárnás rendszereiből merítettek ihletet, olyan megoldásokat is alkalmaztak, amelyek célja az ütközési energia elnyelése. Egyébként a kísérletet kimondottan olyan helyen hajtották végre, ahol nem eshetett a mobil lakott területre, ezzel ugyanakkor nehezebbé vált a megtalálása is, hiába volt nyomkövetés, és tudták 2 kilométerre szűkíteni a kört, ahol keresni kell, a mentőcsapat végül 5 órán át kereste azt a mobiltelefont, amelyet tehát a stratoszférából 30.607 méter magasságból ejtettek le azért, hogy teszteljék a tokot, ami végül is nem törött el.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, de hamarosan 6000 méteres rekordot is felállítanak majd. Ezzel a bizonyos léghajóval állítják a létrehozói. Kifibe illő a jelenet egyébként, ahogy ez a bizonyos léghajó felemelkedik, és úgymond a levegőben áramot termel. Nézzük meg, hogy hogyan teszi mindezt. Az S4000 névre keresztelt léghajó prototípus 4 kilométer magasságba emelkedve stabilan tartotta a helyét, majd a felszíni szelekhez képest sokkal erősebb és konzisztensebben jelenlevő magaslati szeleket kihasználva áramot termelt, melyet a rövidnek nem nevezhető köldökzsinóron keresztül visszaküldött a földre, írja a PCV Plus. A beszédes nevű léghajók minden generációja ráígér az előző verzióra, az első verziós S1500 másfél kilométeres magasságba emelkedett, ezt követte egyébként az S2000 nevű léghajó, és hamarosan tehát jön az S6000, amely már fejlesztés alatt áll a technológiai cég szerint. Egyébként megújuló energiáról van szó, és a léghajóval termelt elektromosság igen ígéretes a megújuló energiák terén. Ugyanis a szakértők és a gyártó szerint az év szinte minden napján lehetne vele áramot termelni. A magasból csupán pár hétre kell visszahívni karbantartásra, ezen kívül az év több mint 330 napjában a levegőben lehetne feladatát ellátva. A léghajók előnye egyébként, hogy mobilak, így egy fixen telepített szélerőműhöz vagy napelemparkhoz képest oda lehetne őket szállítani, ahol szükség van rá. Az üzemóra termelés arányt tekintve pedig rendkívül olcsón, a gyártó által közölt legoptimálisabb esetben akár 2-3 forint per kilowattóra áron tudnak áramot termelni. Ennek köszönhetően optimálisak lehetnek ellátni olyan helyeket, ahol az infrastruktúra hiányzik vagy tönkrement, így például sivatagokban, távoli helyeken vagy természeti katasztrófák helyszínén is bevethetőek. Nem mellesleg a katasztrófa sújtotta helyszíneken a léghajók telekommunikációs eszközöket is a magasba tudnak vinni, tovább növelve a hasznosságukat. Természetesen légi folyosókkal körbesződt helyeken nem a legbiztonságosabb a bevetésük, illetve prototípus mi voltuk miatt még előjöhetnek orvosolandó hibák, minden esetre ígéretes az eddigi tesztek eredménye, tehát Kínában, ahol most ezúttal 4000 méter magasba tudtak küldeni egy léghajót, amely fönt a szélnek köszönhetően megtermelte az elektromos áramot, majd hát egy madzagon, mondhatni köldökzsinoron keresztül, nyilván egy vezetéken keresztül, le is vezette azt a földre. Újabb érdekességekkel folytatjuk hamarosan. Beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, és először segített egy agydaganat eltávolításában, hogy egészen pontosan mindezt hol és hogyan tette, hamarosan elmondom, és magazinunk legvégén a tudatos álmodással is foglalkozunk, majd vajon átvehetjük-e az irányítást az álmaink felett? Bár az emberiség napról napra egyre több tudás birtokába kerül, rengeteg kérdésünkre máig nem sikerült választ találnunk. Az agyunk pontos működése körül például máig rengeteg a kérdőjel, még az olyan teljesen hétköznapi jelenségek pontos megértése is nehézséget jelent számunkra, mint az álmoké. Tudományos szempontból ezzel a területtel is rengeteget foglalkoznak, megnézzük hamarosan, hogy hogyan és hogy hol tartanak.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
0: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
1: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, és először segített egy agydaganat eltávolításában, adta hírül a HVG tudományos rovata. És hogy hogyan segített? Valós időben elemezte egy műtét kameraképét, hogy így segítse a sebészeket. Mindez Londonban történt, ahol a londoni szakemberek által végzett beavatkozás sikerrel mentette meg egy 48 éves férfi látását. A műtétet még májusban végezték el a Brit Nemzeti Neurológiai és Idegsebészeti Kórházban, ám a részleteket a beteg felépüléséig, vagyis mostanáig nem publikálták. Fontos egyébként, hogy nem a mesterséges intelligencia végezte a műtétet önállóan, a sebészcsapat végig kezében tartott az irányítást, a mesterséges intelligencia viszont a kameraképek valós idejű elemzését elvégezte, és ezzel adott olyan segítséget, amely fontos struktúrák azonosítását hozta létre, mint például az idegek vagy az erek azonosítását, amelyeket el kellett kerülni a beteg agyalapi mirigyén lévő 11 mm-es daganat közelében. A páciens elmondta, hogy amikor magához tért, már mindent tisztán látott a helységben. Az operációt követő első hét után már szemüveg és mankó nélkül önállóan tudott járni, azóta már vissza is tért a munkavilágába. Ez az új mesterséges intelligencia technológia egyébként úgy dolgozott, hogy kimondottan az apró anatómiai részleteket azonosította tehát, ehhez a fontos struktúrákat színkódokkal jelölte meg, így a sebészek könnyedén azonosíthatták azokat. A kórházban kutatásra már használták ezt az eszközt, de ez volt az első alkalom, hogy egy betegen úgymond élesben alkalmazták. A mögötte dolgozó modellt több száz műtéti videóból tanították be, olyan széles körű példákkal szembesült, amelyekkel a sebészek évek alatt találkoznának csak. Újabb érdekességgel folytatjuk. Életmentő kibercsótányokat fejlesztenek Ausztráliában. Aki egy földrengés vagy hasonló katasztrófa után a törmelék alatt ragadt, valószínűleg nem gondolná, hogy pont egy óriási csótányra kellene mentőangyalként gondolnia, pedig ausztráliai kutatók pont olyan csótány kiborgokat fejlesztenek, amelyek ilyen esetekben segíthetnek, írja a Telex tudományos rovata. A Queenslandi Egyetem és az Új-Dél-Walesi Egyetem tudósai által fejlesztett csótány kiborgokat, amelyeket egyébként paraborgoknak, vagyis mentő robotoknak neveznek, apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelik fel. A bogarak így gyógyszereket tudnak vinni a rászorulóknak, és segíthetnek az emberi mentőknek beazonosítani, hogy merre keressék a túlélőket, kimondottan egy összeomlott épület alatt. A bogarakat a kutatók egyébként beépített elektródákkal irányítani is tudják. A kísérletben egy kamerával ellátott csótánnyal keresték a célpontokat, majd távirányítással utána küldtek egy kis fecskendővel, pontosabban egy fecskendőt kilövő, katapultszerű szerkezettel ellátott, így egy gyógyító miniatűr tanká alakuló csótányt is, amely, ha 15 cm-re meg tudta közelíteni a célt, akkor 95%-os hatékonysággal tudott injekciót is beadni. A kutatók egyébként az észak-queenslandi, akár 8,5 cm-esre is megnövő óriás csótányokat találták a legalkalmasabbnak a feladatra. Ezek a csótányok elég nagyok ahhoz, hogy kisebb kamerákat és fecskendőket is a hátukra lehessen szerelni. Na de miért kell valódi csótányokat bevetni, miért nem tudnak mondjuk a csótányokat imitáló kis robotokat építeni? Merül fel jogosan a kérdés szerintem most minden hallgatómban. Nos, a kutatók szerint azért, mert a robotok egyszerűen nem tudják felvenni a versenyt a csótányok mozgékonyságával, ellenálló képességével és alacsony energiaigényével, aki pedig nagyon aggódik a mentő csótányok egészségért és jogaiért, azt talán meg megnyugtatja, hogy a tanulmány szerzői szerint gondoskodnak róla, hogy a bogarak a beavatkozások közben semmit se érezzenek, előtte és utána pedig megfelelő életkörülmények között tartják őket, többek között száraz eukaliptusz levelekkel, valamint almával etetik őket.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon átvehetjük-e az irányítást az álmaink felett? Létezhet-e tudatos álmodás? Ezzel a témával zárjuk mai magazinunkat. Lássuk, hogy hol tart a tudomány világa ezen a területen. A legtöbbünk számára az álmok egyébként egyszerű hétköznapi jelenségek, amelyek felett nem sok kontrollal bírunk. Esténként megtörténnek velünk, olykor elevenen megmaradnak bennünk, máskor viszont halvány emlékeink sem maradnak róluk felkelés után. Mások viszont képesek irányítani az álmaikat, állítják kutatók, sőt, azt is megtervezhetik előre, hogy mit fognak átélni, miután lehunják a szemüket. Simor Péter álomkutató szerint különböző módszerek léteznek arra, hogy elérjük a tudatos álmodás állapotát. A tudatos álmok sokszor azután alakulnak ki, hogy az álmodó valamilyen különös anomáliát észlel az álomvilágban, például azt álmodja, hogy megbukik a vizsgáján, majd álom közben rájön, hogy ez lehetetlen, hiszen már évek óta nem jár iskolába, így ráeszmél, hogy csak álmodik. Ezután a felismerés után az álom érdekes módon gyakran nagyon megváltozik. A tudatos álmodásnak több szintje is létezik, állítja a szakértő. Az első szinten az ember valahogy rájön, hogy álmodik, mármint álmodás közben, de nem tudja befolyásolni, hogy mi történik. Az egészen magas szinteken viszont már az ember képes átalakítani a történetet álom közben, sőt, akár előre el is tervezheti, hogy mit fog megálmodni. A tudatos álmodás ritkán fordul át rémálommá, a legtöbb ember számára kifejezetten pozitív élmény, de annál jóval nagyobb haszna is lehet, mint hogy egy egyszeri kellemes tapasztalatot szerzünk általa. Segíthet megküzdeni például mindennapi problémákkal, hiszen az agyunk álmodás közben teljesen másképp működik. Ennek köszönhetően, ha tudatos álmodás közben elkezdjük vizsgálni egy társas kapcsolatunkat például, vagy ránk váró nehéz helyzeteket, akár kifejezetten kreatív megoldásokhoz is elérhetünk. No de hogyan érhető el a tudatos álmodás egészen pontosan? Nos, egyetlen hátulütője van, hogy az eléréséhez használt egyik technika hozzájárulhat az alvás problémák kialakulásához, írja a National Geographic, ugyanis ennek a módszernek a lényege, hogy éjszaka többször is szándékosan fel kell, hogy ébresszük magunkat, ezzel az alvás és az ébrenlét állapota között kell magunkat tartani, így a tudatos álmok valószínűsége megnő, ugyanakkor az alvás sokkal kevésbé lesz pihentető. És hogy miért fontos az álmodást vizsgálni? Az álmoknak talán nincsen kifejezett funkciójuk, kutatásuk mégis kifejezetten hasznos és fontos tudományterület az álomkutatók szerint. Az álmok rendkívül érzékenyek a pszichológiai állapotunkra, így rengeteget el is árulhatnak róla. Sok pszichés probléma jelei, tünetei sokkal hamarabb jelennek meg az álmainkban, mint ébrenlét közben, ezért érdemes odafigyelni rájuk. A gyakori rémálmok például előre jelezhetnek mentális zavarokat, amelyek ébren még nem jelentek meg. Emellett az álmodás megfigyelésével olyan agyi folyamatok is megérthetők, amelyek ébren sokkal nehezebben vizsgálhatók. Simor Péter szerint egy mintegy 8 órás alvással töltött időszakból nagyjából egyébként 5 órát álmodunk. Ez alatt a kutatók kitűnően vizsgálhatják azt, hogy hogyan működik az agy a maga spontaneitásában, amikor nem a külvilágra kell reagálnia, hanem egyszerűen ott van bezárva saját magába és létrehoz élményeket, úgymond. Miért ezeket az élményeket hozza létre? Miért így hozza létre? Mi az a spontán működés, amit egy ilyen agy generál? Ezek megválaszolása mind hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogy hogyan működik az emberi tudat. Az álmok megértésével magazinunk végéhez értünk. Remélem, hogy ma is sok érdekességet tudtam megosztani. Találkozzunk legközelebb is. Véget ért tudományos magazinunk mára. Búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
3: 10%-kal emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek, közölte Köböl Anita a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő elmondta, hogy november 20-ától új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Számításaik szerint évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő kaphat személyre szabott szakszerű segítséget. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el erre a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Ma nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, csapadék nem valószínű. A nyugati észak-nyugati szél élénk erős lesz, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet a régióban. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, a front előtt még 24-34 fokig melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Szeptember 4-e, péntek. A fővárosban hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 7 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Sötétek a jelzőlámpák ma 9 és 13 óra között a 10. kerületben a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utca közelében karbantartás miatt. Ma éjféltől lezárják Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt vasárnap 4:15-ig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Hétvégén a H6-os hévrövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak.
2: Hobby Rádió.
5: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.
7: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
8: A vendég pedig Körtvélyesi Zsolt színművész. Nagyon sok szeretettel köszöntöm.
9: Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat és téged is.
8: Tulajdonképpen ez a beszélgetés készülhetne azoknak, akik a filmről vagy a színpadról nem ismernek, hanem csupán egy sorozat szerepből ismerhetnek, ja. De talán azt hiszem ennél többről van szó.
9: Hát igen, tulajdonképpen én 5 évig játszottam a Barátok-e sorozatban Hofer József című karaktert. Most már azt hiszem 5. vagy 6. éve nem játszom. De hát még úgy veszem észre, hogy még nagyon benne van az embereknek a tudatában, meg a, mert azért még időnként lejózsíznak, lehoferoznak. Én valamikor ugye megpróbáltatta a sorozat elfelejteni a nevemet, hogy Körtvélyesi Zsolt, és ugye akkor mindenütt Hofer József volt vele. Most én megpróbálom elfelejtetni Hofer Józsefet, és hogy visszavegyem a nevemet. Most már azért nagyjából sikerült is, hiszen azért nagyon jó volt ez a sorozat, adott egy vajta nagy népszerűséget az embernek, de azért én engem mindig a színház. Színház volt az életemben nagy szerelem, és mai napig is az tulajdonképpen.
8: Jól tudom, hogy azért a családban volt egy Hofer Józsi?
9: Volt, kérlek szépen, a 19. században egy dr. Hofer József nevezetű orvos.
8: De nem innen kaptad a szerepet?
9: Nem. Volt egy, állítólag volt, én nem emlékszem rá igazán, de volt egy szövetségi kapitány, futball kapitány, az is Hofer József volt, és a legnagyobb megdöbbenésemre valahogy néztem, egyszer rendezgettem így a családi hagyományt, és emlékszem, hogy én rábukkantam Hofer Józsefre, mutattam is a producernek, teljesen el voltam, teljesen véletlenül kaptam ezt a nevet, ugye, mert kerestek egy ilyen, mi legyen a nevem ebben a sorozatban, ugye, legyen egy kicsit ilyen németes, magyaros, szóval nagyon érdekes volt, hogy ez így alakult, hogy ezt a nevet kaptam.
8: De az igazi neved azért ez nem németes, hanem talán nagyon is történelmi.
9: Hát igen, tulajdonképpen, hát büszkélkedhetek azért itt felmenőimmel, Dugonics András például, a anyai ágon rokonom, akkor Huszka Jenő, akkor Deák Ferenc, tehát anyai ágon rokon, úgyhogy én különben felvidéki származású vagyok, édesapám Eperjesen született 1898-ban, kérlek szépen, úgyhogy én egy késői gyerek vagyok, apám még 8-an voltak testvérek, és édesapám 40 éves korában nősült, és én 42. éves korában születtem, és édesapám 63 éves korában halt meg. És azonosság volt, nagyon érdekes családi, hogy én is 40 éves koromban nősültem meg, 42 éves koromban született a édes kis csodalányom, a Kinga, és emlékszem, hogy amikor, most már elmúltam ugye 63 éves, de emlékszem, akkor abban az évben elég izgultam, hogy nehogy ez a harmadik azonosság is bejöjjön édesapám halálával kapcsolatban.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Műsorajánló.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
10: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
11: Hagyományaink, értékeink Európában.
12: Ahol az érték a mérték.
13: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
14: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió.
15: Fogalakulni mélyedek ki a busztába!

0: Szivárvány.
1: 1960 körül te már a Nemzeti Színházban serdepelt éltél, ott dolgoztál, mint segédszínész. Hogy kerültél oda?
2: Kérlek szépen, hát ez nagyon érdekes dolog, mert én egy sportoló fiú voltam, 10 próbáztam akkoriban.
1: Én azt olvastam rólad, hogy olimpiai bajnok akartál lenni, de...
2: Hát az akartam lenni, természetesen az akartam lenni, és hát aztán közben jött egy sérülésem, ami miatt aztán erről a dologról le kell. Tehát sportoltam én továbbra is, de hát arról a dologról le kellett tennem, hogy olimpiai bajnok legyek. És aztán, mint ugye úgynevezett jóképű, magas fiú, hát arra gondoltam, hogy ha én most bemegyek a Nemzeti Színházba, akkor 15 perc alatt én világsztár leszek, és meghódítom a világot, és hát Nemzeti Színház vezető színésze leszek, és én tulajdonképpen így jelentkeztem a Nemzeti Színházba ilyen statisztának. Volt ilyen statiszta igazolványunk is, és hát meg kell mondjam, hogy csodaszínészekkel találkoztam akkoriban, aki hatalmas nagy társulata volt. Ez a Blaha Lujza téri később sajnos lerombolt épületben kezdtem így a pályafutásomat. 61-be kezdtem el.
1: Kimagaslottál a többiek közül?
2: Hát nagyon érdekes emberekkel találkoztam akkor ott, akik ott statisztáltak, akik azóta már komoly karriert futottak be, külön az élet különböző területein is. Többek között például az Érdi, a televíziós Érdi volt az egyik statiszta társam ott akkor. Emlékszel, akinek a zongorista fia van, az Érdi Tamás.
1: Hogy kerültél a filmszínész képzőbe?
2: Kérlek szépen, a filmszínész képzőbe...
1: Ez a magasságodnak, a szépségednek, a fiatalságodnak...
2: Nem, hanem én...
1: külső vonzerődnek köszönhető?
2: Nem, kérlek szépen, az úgy volt, hogy én háromszor jelentkeztem a színművészeti főiskolára, és nem vettek fel mindjárt. De hát én kitartó voltam, és közben akkor volt egy ilyen lehetőség, hogy a Jancsó, a Bacsó és a Ranódi nyitottak ilyen filmszínészképző stúdiót, ami a Pasaréten volt, és én oda jelentkeztem, oda sikerült felvennem. Nagyon jó volt, mert megismerkedtem ezekkel a filmrendezőkkel tulajdonképpen, és hát emiatt én hál' Istennek a pályám elején nagyon sokat filmeztem.
1: Összeszámoltad, hogy hány filmben szerepeltél?
2: Hát a televízióval együtt több mint 100-ba, az körülbelül 100 filmben szerepeltem. Egy időben nagyon büszkén mondhatom, hogy Magyarországon talán én szerepeltem a legtöbb ilyen nemzetközi filmben, mert akkor volt egy ilyen nemzetközi stúdió is, ahol ilyen koprodukciós filmeket gyártottak, és én világsztárokkal, jál Istennek, játszottam együtt.
1: Mondj néhány nevet.
2: Hát Robert Echeveri volt például, akkor az egyik, akivel egy 26 részes ilyen spanyol, ez egy baszk színész volt, akkor elég nagy sztár volt, és ő mellette játszottam a másod férfi főszerepet. Ez 26 részes volt akkor a Christian Jacques nevezetű filmrendezővel, aki a Királylánya feleségemet rendezte többek között, a Gerard Philippel, akkor abban is játszottam egy nagy szerepet, akkor a Jean Delanoa, aki az Örök visszatérést rendezte Jean-Marie-val, annak a filmjében játszottam, és hát rengeteg ilyen már nem is nagyon jut eszembe, úgy nem készültem így hirtelen föl, de francia szépségkirálynővel, aki az a nagy színésznő lett, akkor a hogy is hívták, Istenem, a Pascal Petit például, akkor a Rachel Welch-el például itt forgattam, úgyhogy sok színésszel találkoztam akkor. És erre büszke vagyok, mert ez akkoriban úgy történt, hogy próbafelvételekre hívtak ki, és akkor engem választottak.
1: Akkor már voltak castingok ezek szerint.
2: Igen, akkor voltak castingok, akkor kezdődtek a castingok tulajdonképpen, és akkor mindig ezek a akik teljesen elfogulatlanok voltak, és figurát kerestek, és akkor mindig majd sokszor engem választottak ki.
1: Milyen nyelven forgattál?
2: Hát kérlek szépen, ott nagyon érdekes dolog, mert én sajnos nem beszélek igazán jól nyelvet, ez egy elég nagy hiba, de ugye hát akkoriban nem volt olyan, hát oroszul tanultam végül is, de
1: megtanultad?
2: Megtanultam, nem, hanem aztán úgy kezdtük el, hogy először azon a nyelven, spanyolul, vagy franciául, vagy németül, és aztán rájöttek arra, hogy amikor utolszinkronizáltak ott engem Franciaországba, vagy Svájcba, vagy Németországba, hogy sokkal jobb, hogyha ilyen szinkron tolmásszerűen, tehát szótagszámra lebontják, de magyarul mondtam. Ilyen közelikbe, mit tudom én, azok ott meg kellett tanulni, de általában

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Szivárvány. Tehát akkor filmek, tehát gyakorlatilag ez volt a kályha, honnan elindultál a filmszínészet irányába?
2: Tulajdonképpen igen. És aztán jelentkeztem a főiskolára, és akkor végül is felvettek a színművészeti főiskolára, amit 69-ben végeztem el.
1: Elárulnád nekem, hogy miért ragaszkodtál, hogy vidékre kerüljél, mert én úgy tudom, hogy akár Pesten is maradhattál volna.
2: Azért ragaszkodtam, illetve hát ez úgy alakult, mert én úgy gondoltam, hogy jó, ha az ember nagy szerepekkel kezdi a pályáját tulajdonképpen.
1: És nem eleprózva.
2: Nem eleprózva, és nem nagyon volt lehetőség itt Budapesten, hogy az ember nagyobb szerepekkel kipróbálja magát. Hát én az első évben játszottam fantasztikus főszerepeket, a Riblától elkezdve a Popfesztivál Józsefig, hát hihetetlen nagy főszerepeket játszottam, és ez az ember teherbírását növelt, és nagyon, nagyon jó dolog.
1: Népszerűségét, az ismertségét.
2: Igen, hát igen, abban az időben emlékszem, amikor Kecskemétre leszerződtem, ugye 10 televíziós főszerepel a háta mögött, emlékszem, hát annyira, szóval olyan csoda világ volt akkoriban ez a...
1: Te voltál az ügyeletes szép fiú.
2: Igen, és akkor emlékszem, hogy amikor nem tudtam kijönni úgy a színházból, hogy ne várt volna 15-20-25 kislány, akkor emlékszem, hogy volt Kecskeméten egy lányosztály, Körtviesi osztálynak neveztek el, tudod, tehát igen.
1: De ezt megismételted Szegeden is.
2: Szegeden, Békés Csabán tulajdonképpen. Szóval akkoriban valahogy a színháznak talán egy kicsit nagyobb hatása volt talán, vagy nép, a színész az nagyon fontos volt akkoriban, nem tudom. Most egy kicsit úgy érzem, hogy nem annyira.
3: Szivárvány. Hobbi Rádió.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Szivárvány. Szegeden 3 év alatt vagy 2 tucatnyi film főszerepet játszottál, és mégis elszerződtél Szolnokra. Miért?
2: Kérlek szépen azért, mert én mindig egy ilyen kereső-kutató ember voltam.
1: Nem volt elég a népszerűség Szegeden? Hát annál népszerűbb ember nem nagyon volt.
2: Ez igaz, és nagyon meg is voltam elégedve a szerepekkel, tehát nagy főszerepeket játszottam. Ugye Királyasszony lovagja, popfesztivál, Golgota, hát nem is tudom, szóval komolyan mondom, a világra adom a legszebb szerepeit, de mindig volt bennem egy ilyen kutatás, vágy, hogy és akkor a Székely Gábornak a hívására mentem Szolnokra, amit tulajdonképpen egy más minőségű színház volt, egy nagyon jó minőségű színház volt, úgynevezett művészszínház, és
1: jó döntés volt?
2: Én azt hiszem, hogy igen, jó döntés volt.
1: Ez meddig tartott?
2: Igényessé, az tartott 3 évig, az is 3 évig tartott. Valahogy nekem ilyen ciklikusságaim voltak, ugye 1 évig voltam Kecskeméten, akkor 3 évig voltam Békés Csabán.
1: 3 év Szeged. 3 év
2: Szeged,
1: Szolnok.
2: 3 év Szolnok. Tehát
1: de kilóg a 11 év Miskolc.
2: És a kilóg, mert aztán ugye az ember már úgy, amikor kezdi megtalálni önmagát, vagy jól érzi magát. Én úgy voltam vele, hogy én soha nem panaszkodtam. Tehát én voltam mondjuk valahol egy színházba, akkor én mindig azt mondtam, hogy jól érezem magam. Tehát soha nem. Amikor már nem éreztem jól magam valamilyen fajta módon, tehát vagy és nem azért mentem el, mert rosszul éreztem magam művészileg, hanem másra vágytam. Akkor mindig tovább léptem. És hát azt hiszem, hogy Szolnok azért nagyon fontos színház volt az életemben, mert Szolnokon az egy igazi művészszínház volt, és az hogy is mondjam, nagyon furcsa dolog, mert az az úgynevezett örömszínészet ott megszűnt. Tehát hogy is mondjam neked, hogy ott az ember úgy ment be a színpadra, hogy már az előző jelenetet véghallgattam, hogy rákészüljek a következő jelenetre. Ott az ember nem sminkelt már, mert a lényegre törő színház volt, és nagyon nagy főszerepeket játszottam ott is. Ott csoda társulat volt akkor, a Csomós Maritól elkezdve Lázár Katig, a Pirót Gyuszig, a Blaskó Petig, a Willaki Diniig, ott nagyon jó
1: egy
2: színház.
1: Egy csapat volt, tehát egy olyan csapat volt, aki a nap 24 órájában...
2: Igen, na talán amit akartam mondani, hogy tulajdonképpen az előző színházaimban inkább a szólisztikus...
1: Szóval ilyen operett szerep volt, hogy bementem, szép voltam, elmondtam.
2: Igen, azért annál több volt, de a Szolnok volt az úgynevezett társulat, ami a Székely Gábornak az is volt a célja, hogy egy társulatot hozni, egy együtt gondolkozást. Ott például, hogyha lement az előadás, akkor megbeszélések voltak, hogy és minden alkalommal végignézett bennünket a Székely Gábor. Tehát ott találkoztam többek között, ugye Szolnokon a Pál Pistával, ugye te is tudod, hogy a Szegedi egyetemi
1: volt.
2: Színpadnak volt, hogy remek, nagyszerű előadásokat.
1: Győrben
2: halt meg szegény, és nagyon jó barátságban voltam vele. Ott remek előadásokat.
1: Nagyon tehetséges srác volt.
2: Egy zseniális pali volt, zseniális rendező volt, akkor ott volt a úgynevezett gonosz Horváth Jenő, aki szintén egy zseniális rendező volt. Ugye akkor ott találkoztam a Csiszár Imrével, aki aztán meghatározó volt az életemben, megint ugye 11 évig voltam. Miskolcon,
1: ahol ő volt.
2: Igen. Ugye a szolnoki társulatváltás az volt az első olyan, amikor én nem akartam volna eljönni, de ugye Székely Gábort fölhívták a Nemzeti Színházba akkor.
1: Miért nem jöttél vele?
2: Mert én úgy volt, hogy a következő évben, tehát egyszer nem tudott annyit felhívni. De hát én akkor egy kicsit rosszul is esett nekem, mert azt hiszem talán csak kettőt vagy három kollégát hívott, és úgy volt, én megyek sorba, de tehát Szolnokon találkoztam tulajdonképpen a Major Tamással, aki szintén egy meghatározó volt az életemben. Ugye akkor találkoztam vele, amikor már nem a politika volt az ő előterébe, hanem csak a színház, és ő ez nagyon értett, akkor találkoztam vele. Akkor nekem volt különben, azt hiszem Magyarországon egy év alatt a legtöbb igazgatóm. Egy éven belül. Mert ugye a Székely Gábor volt még márciusig, akkor kinevezték a Svajdát, mert ugye a Nemzeti Színházba fölhívták a Székely Gábort, akkor a Svajda volt következett. A Svajda 3 hónap után lemondott, mert volt egy turnénk Romániába, Konstancába, és akkor ott nem kaptunk repülőt, mit tudom én, és repülőt rendelt, összeveszett a minisztériummal, és akkor leváltották, akkor jött a Kerényi Imre, akkor a Kerényinél még játszottam egy-két fantasztikus szerepet, de utána hívott tulajdonképpen a Sallós Gábor és a Miskolci Színház, nagyon jó feltételekkel, egy kicsit ugye meg is volt, egy kicsit meg voltam sértődve, megmondom őszintén, ugye egy picit, hogy nem jövök fel a Nemzetibe, és akkor a Sarlós volt a negyedik igazgatóm, akkor a Sarlós Gábort leváltották, jött a Gyarmati Béla, aki Miskolci igazgató, és a Gyarmati után jött a Császár, úgyhogy hihetetlen volt egy év alatt.
1: Rövid zene után folytatjuk Miskolci éveiddel.
0: Szivárvány Hobbi Rádió műsorajánló. Ma éjjel táncolunk, ez a
3: egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Effortless dupla jó. Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj még.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Sepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban!
2: Szivárvány! A vendég Görtvényesi Zsolt színművész, a mikrofonnál Orbán Zoltán, és ott hagytuk abba, hogy a szépséges szolnoki évek után jött Miskolc, ami nem 3 év volt, hanem 11. De hogy nézem, igazi elismerések ott értek.
3: Nézd, az az igazság, hogy ott aztán tényleg összejött egy nagyon jó úgynevezett csapat, együtt gondolkozó színészekkel, remek nagyszerű Csiszár Imrével. Én a Csiszár Imre rendezésében 25 darabba játszottam körülbelül ott. Szóval az egy művészileg egy csoda 11 év volt.
2: Hát ott kaptad meg a Jászai Mari díjat,
3: a Jászai díjat,
2: a Dériné díjat.
3: Dériné díjat kaptam, akkor ott kaptam meg a színházi találkozónak a legjobb színészi alakítás díját, akkor kaptam
2: ezt
3: meg.
2: Ezt a tragédiáért kaptad, ha jól.
3: Igen, többek között a tragédiáért kaptam
2: ott
3: meg.
2: Ott mit játszottál?
3: Ott kérlek szépen, ott kérem, vagy 6 vagy 7 szerepet játszottam. Az urat játszottam.
2: Akkor. Annyira kitűnhettél, hogyha...
3: Ezt én borzasztóan szerettem. Az egy nagyon izgalmas tragédia előadás volt. Én szerintem az egyik legjobb tragédia előadás volt. A Blaskó
2: volt
3: az Éva? Blaskó volt a Lucifer, a Molnár Zsuzsi volt az Éva, és a Bregyán Peti volt
2: Az Ádám,
3: igen, és én voltam az úr, de ott nem az úr hangja volt, hanem meg is jelentem ott, és mint egy ilyen bábozó mozgattam a színészeket, tehát ott nagyon fontos funkcióm volt, és akkor hát abban 6 vagy 7 szerepet játszottam, a patriárkától kezdve, a Péter apostolon keresztül, a bábjátékos voltam londoni színben, akkor rabszolgajcsár, ott és nagyon izgalmasan alakult, nagyon szerettem ezt a 6 vagy 7 figurát játszani, és hát úgy néz ki, hogy szakmailag is elismerték ezt az alakításomat, úgyhogy arra kaptam a legjobb alakítás díját.
2: Jászai Mari díjat?
3: Azt kérlek szépen, azt talán nem szerepre kaptam, mert azt
2: tudja, az évadra
3: kaptam, de az igazság, hogy szinte egy időben kaptam ezt a kettőt, tudod, és én mindig arra gondoltam, hogy úgy szeretnék díjat kapni, hogy a teljes szakma elismeri az én munkámat, tehát ne sziszegjen föl, hogy amikor ezen meg díjat kap, hogy mire kaptam, úgyhogy én, tehát abban az évben kaptam meg a legjobb alakítás díját is, úgyhogy...
2: És a Dériné díj mikor érkezett?
3: Azt kérlek szépen, azt talán a következő évben az Egri Színház, és a Miskolci Színház, úgy emlékszem, közös, mert ugye a Miskolci Színház játszott Egerbe is, és akkor azt következő évben kaptam meg.
2: Szivárvány hobbyradio.hu
1: A rádiót!

0: Ubi Rádió.
1: Szivárvány. De a tragédia az az életedben is bekövetkezett egy tragikus balesettel.
2: Hát kérlek szépen, igen, hát volt egy nagyon súlyos autóbalesetem, ez a Békéscsabai Színház és a Szegedi Színház közötti időszakban volt, akkor egy évig voltam kórházban, úgyhogy...
1: De akkor kezed, lábad tört.
2: Hát akkor igen, mondani. Hát igen, bordatörésem volt, combtörésem volt, akkor arcsi, igen.
1: De nem te vezettél, ugye?
2: Nem én vezettem, kérlek szépen.
1: Hanem vittek egy jelmezpróbára.
2: Jelmezpróbára, igen, jól tájékozott vagy, igen. Pont egy hajnalban, kora reggel jöttünk fel, és soha nem felejtem, január 31-én, és ilyen részleges, felfagyásos út volt, ami azt jelentette, hogy nem nagyon látszott, hogy hol van lefagyva, ugye, ezt így hívják a kreszbe, és hát viszonylag én nem egy nagyon gyakorlott vezetővel jöttem fel, megijedt, megcsúszott, és egy fának mentünk.
1: Ez a baleset mennyire változtatta meg az életedet?
2: Hát alapvetően azt hiszem nagyon erősen megváltoztatta, mert ugye az egy évig kórház alatt én rengeteg könyvet olvastam el, elolvastam azokat a könyveket, amiket...
1: Én azt olvastam, hogy volt olyan nap, amikor három könyvet is
2: hihetetlen mennyiségű könyvet olvastam akkor. Tehát a úgynevezett műveltségem alapjait igazán ott szereztem meg akkor. Tehát a háború és békétől a Csendes Dónon keresztül végigolvastam ezeket a hihetetlen nagy könyveket. És nagyon érdekes dolog ez a 1972. január 31-e, mert képzeljék el, hogy édesanyámnak telefonáltak, hogy 12-kor tudta meg édesanyám, hogy én karamboloztam, súlyos testi sértést szenvedtem, kórházba vagyok, azt hiszem talán kicsit be is kómáltam.
1: Szegeden voltál kórházban?
2: Nem, Békéscsabán, és aznap zuhant le a kijevi repülőgép, amin az öcsém ült volna. Tehát öcsém, az hál' Istennek lekéste ezt a gépet, képzeld el, ami lezuhant Kijevnél. Úgyhogy anyám 12-ig körülbelül azt tudtam, hogy egyik fia
1: megmenekült
2: balesetben, de balesetben, a másik pedig lezuhant. És akkor fél egykor telefonáltak neki, hogy az öcsém hál' Istennek lekéste azt a repülőgépet.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Kamu reklám.
4: Azt mondják, az osztriga növeli a szexuális teljesítőképességet. De én ezt nem tapasztaltam. Lehet, hogy túl korán teszem fel.
0: Kamu reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: jobbi rádió.
1: Utat nyit a szélenergiának, a kormány új lakásépítési program indul, változékonyabbra fordul az időt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban ez csak az első lépés. 2027 és 30 között ugyanis összesen legalább 4000 megawatt szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik. A programmal nem csak a hazai energiatermelést növelnék és az import kitettséget csökkentenék. Másfél milliárd eurót fordítanak a villamos energiahálózat fejlesztésére, miközben a beruházásokból a magyar vállalkozások és a szélerőműveknek helyet adó települések is komoly gazdasági előnyökhöz juthatnak. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakáscélú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV, idén 50-2027 nyaráig további 300 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezetőfülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Buszok terén már jobban állnak, ott már szinte minden jármű klimatizált. Megtartotta alakulóülését a kegyelmi botrány felelőseit feltáró országgyűlési bizottság. A képviselők döntöttek a testület ügyrendjéről, munkatervéről és a vizsgálathoz szükséges iratbekérésekről is. Megszüntetni a készpénzes kifizetést a repontokon a MOHU. Javaslatuk szerint a visszaváltott palackokért csak bolti levásárolható utalványt kaphatnánk, illetve átutalást kérhetnénk. A budapesti kerületekben ez komoly terhet jelent, a kukák környékén széthajított hulladéka, megrongált vagy kiborított szemetesek és az utcák állapota miatt több polgármester is változtatást sürget. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Szeptember 15-éig kell a szülői hozzááruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. A HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. Útjára indul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6 és 14 év közötti korosztálynak. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter elmondta, a programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt. Nyugaton csökken, keleten, északkeleten megnövekszik a felhőzet, de sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, de szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugatias szél megélénkül, néhol meg is erősödik, 28-33 fok lesz délután. Holnap napos idő várható, majd napközben észak felől megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Hajnalban 15-20, napközben 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
2: Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
7: Szivárvány.
8: Nem volt kétséges a pályát folytatása másfél év kihagyása után?
9: Nem volt. Akkor kerültem én pontosan Szegedre, és hát ugye a szegedi évek is csoda évek voltak. Szeged volt az első olyan város, emlékszem, hogy ott volt a legtöbb civil barátom, és akikkel így nagyon jóba jöttem, a Tiszapart, hogy is hívták azt a strandot, ahova jártunk le.
8: Szújé.
9: A Szújé, meg a Tiszaparton volt egy ilyen hajó.
8: Igen, nem
9: tudod,
8: tudom,
9: a hajó,
8: nevé.
9: Tudod, emlékszel.
8: A Szegedi oldalon.
9: Igen.
8: Csónakház.
9: Valami ott akkor a szállodaigazgató, ott a barátom volt, a Ibusz vezetője, ott rengeteg orvos barátom volt, ügyvédek. Az egy, akkor még nőtlen voltam természetesen, és hát akkor ott nagyon nagy sikereim voltak.
8: Dolce Vita.
9: Dolce Vita volt, de ugyanakkor nagyon, nagyon jókat játszottam, és nagyon, nagyon szeretett a közönség engem, szóval úgyhogy...
3: Szivárvány!
7: Hobbi Rádió.
10: Műsorajánló.
11: A tudomány mai állása.
12: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
11: Egy műsor
12: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
11: A tudomány mai állása.
10: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
11: Jó szórakozást!
12: Jó szórakozást!
13: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
14: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
15: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobbi Rádióban.
10: Műsorajánlót hallottak.
15: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Szivárvány. Szóval ahhoz, hogy valaki ilyen balesetből felépüljön, hatalmas akaraterőre van szükség. Ezt honnan hoztad?
2: Hát nem tudom megmondani neked, hogy...
1: Otthonról, család?
2: Valószínűleg otthonról, mert ugye, hát én az az igazság, hogy én X-es származása voltam, édesapám katonatiszt volt, és őrnagy volt.
1: Áruljuk el, hogy két diplomája volt, és segítmunkásként
2: dolgozott. Igen, és 48-tól 51-ig a Szegedi Csillagbörtönben volt letartóztatva. Édesanyám pedagógus volt, ő tartott el minket, és...
1: Jól tudom, hogy óvónő volt anyukád?
2: Igen, óvónő volt, és hát ugye nagyon kevés fizetésből tartott el minket, hát sokáig nem tudtuk, hogy hol van édesapánk, és hát ez egy kicsit úgy megkeményítette az embert, és másik az, hogy talán az akaraterő az onnan is jött, hogy az 50-es években ugye, mivel nem voltak diszkók, nem voltak ilyen igazi tánchelyek, ahova járhatott volna az ember, és sportolni mentünk le. Tehát én is ugye már 10-valány éves koromtól elkezdtem sportolni, atlétizálni, akkor teniszeztem, akkor vívtam, és hát ugye a sport az nagyon sok mindenre megtanítja az embert kitartásra. Ugye mai napig én szerintem abból élek, hogy valamikor sportoltam. Most is ugye időnként feleségemmel, aki szintén
1: színésznő.
2: Egerszegi Jutka, nagyon tehetséges színésznő, ugyan nincs most alkalmazásba, de hát egy nagyon-nagyon, igazán nagyon tehetséges nő, aki egy csodálatos feleség, és hát ő tart engem karba, tulajdonképpen ő inspirál arra, hogy jó karban legyek, egészségesen éljek viszonylag, ugye? Tehát,
1: azért volt olyan időszak, amikor nem ezeknek a kritériumoknak feleltél meg.
2: Igen, hát én egy ilyen önpusztító
1: bohém ember
2: voltam. Én ugye...
1: Jöttek a szerelmek egyik a másik után,
2: és kérlek szépen úgy szoktam megfogalmazni, hogy én most már 20 éven egyetlen gram alkoholt nem iszom, és nem dohányzom 20 éve. 50 éves koromban tettem le ezt a...
1: Hú, ezt most elárultad a korodat.
2: Igen, hát még most 19-ben, 69 éves vagyok, és kérlek szépen, akkor ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a Jóisten mindenkinek megszabja azt a penzumot, amit élete folyamán megihat, én azt pedig addig megittam. Úgyhogy most tulajdonképpen fizikailag, szellemileg jól érzem magam. Egy kicsit talán helyenként kicsit úgy el vagyok keseredve, mert az az érzésem, hogy ugye a művészet, a érték az egy kicsit háttérbe szorult a mai napban, manapság, és ezért harcolok, hogy egy kicsit ezt az embereket felrázzam, mert járok így az országba, és megpróbálom az őrült naplóját megcsinálni, ahova hívnak, és van egy fantasztikus...
1: Amihez én most gratulálni szeretnék, mert láttam, és fantasztikus.
2: Köszönöm szépen.
1: Mindenkinek ajánlom, aki véletlenül arra jár, ahol Körtvényesi Zsolt éppen ez egy őrült naplóját mondja, feltétlen menjen be.
2: Igen, ha mondhatnám azt, hogy ilyen kicsit ilyen összegző szerep talán az életemben ez az őrült naplója. Most már igaziból 92-ben mutattam be a Nemzeti Színházba, fönt a Várszínház refektóriumába, és ott eljátszottam 70-szer, de az egy másik előadás volt, még másfajta előadás volt, mert akkor még ott jelmezen kívül díszlet volt, és kellék, és egy kicsit akkor afelé hajlottam, hogy az őrültséget akartam jobban dominálni, de én aztán rájöttem arra, hogy ezt üres színpadon játszam el, és nem az őrültség a lényeg benne, hanem az emberi kiszolgáltatottság. Egy kicsit talán erről kezd jobban szólni az előadásom, és
1: a Gozon Gyula színházban, amit láttam, az felújítás volt?
2: Az
1: átszabott volt?
2: Az volt először az átszabott, mert akkor dobtam ki tulajdonképpen a díszletet. Tehát teljes üres színpadon játszott.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Szivárvány. Ugye nem haragszol meg, ha ugye az értékről beszélünk, a színházi értékről. És ugye egy kicsit beszéltél a családodról, hogy 20 éve
2: igen.
1: Párod, aki a gyermekednek az anyukája is, hogy részese voltál egy szappanoperának, amit a színészek legtöbbje nem tart értéknek. Te hogy állsz ezzel?
2: Én akkor kérlek szépen az az igazság, hogy akkor volt egy művészi válságom, amikor én ebbe bele csaptam, mert ugye akkor a Nemzeti Színház tagja voltam, ami ma már ugye a Pesti Magyar Színház, de akkor még a Nemzeti Színház volt, és akkor volt egy ilyen mély színészi válságom, hogy nem tudtam, hogy, mert ugye akkor Nemzeti Színházat kicsit a szakma is egy kicsit lenézte valahogy, akkor egy kicsit a média nem nagyon kegyelt. Én emlékszem, amikor az Őrült naplóját csináltam, akkor valamitől, ugye még a Darvas Iván után én játszottam tulajdonképpen másodszor az Őrült naplóját, és akkor volt egy ilyen, és akkor a televíziósoknak azért, ugye, mert engem ismertek jobban, és akkor a televíziósok felkaptak, és nem azért, mert a Nemzeti Színház tagja voltam, mert amiatt nem kerestek volna, mert ugye bojkott alatt volt valami miatt a Nemzeti Színház, és valahogy akkor a, a,

0: nemzeti színház vezetősége, és egy kicsit megsértődött rám, hogy mi az, hogy az én őrült naplomat fölveszik, leadják a televízióba egy csomó beszélgetés kapcsán. Az csupán amiatt volt, hogy a Körtvés Zsolt nevű színművész től. Először furcsálották, hogy én játszom az őrült naplóját, és emiatt nagyon felkeltette az érdeklődését a médiának, és akkor összeveztem tulajdonképpen a Nemzeti Színházba is, és akkor jött valahogy ez a felkérés, hogy amit én pontosan nem tudtam, mi az, ugye, mert egy sorozat ment előtte, ugye ez a Szomszédok, de ez egy heti sorozat volt. És akkor megmondom őszintén, fura dolog volt, mert emlékszem, hogy a Sinkovics Imrének a fizetése volt akkor olyan megalázó, a 70 ezer forint körül volt, vagy nem tudom mennyi volt, az enyém volt 50 valamennyi, és akkor ugye hát egy jóval nagyobb összeget kínáltak fel a sorozatba.
1: És talán akkor is jött a felkérés, amikor éppen nem volt munkád.
0: Igen, akkor nem nagyon volt munkám is, kicsit, és akkor belevágtam, amit a végül is aztán nem bántam meg, megmondom egészen őszintén, mert én a viszonylag olyan tisztességes sorozatnak éreztem azt, és érzem. Most nem nagyon nézem már, de akkoriban, tehát és azt gondoltam, hogy ha az ember tisztességesen megcsinál valamit, akkor
1: az érték.
0: Akkor az érték, tehát én nem lenézve csináltam meg, mert hogyha még azt is meg kell mondjam, hogy óriási rutint szereztem a filmezéssel kapcsolatosan, hiszen 10 órán keresztül állnak 3 kamerának a keresztüzébe, az ember megtanul filmezni, megtanul viselkedni.
1: Már tehát ezt nem zavart már, amikor
0: igen, de azért,
1: pályát,
0: igen,
1: azért
0: de azért ez egy
1: egyebek.
0: Igen, de ez azért egy kicsit más, mert a sorozatban nem lehet semmi módon színészkedni. Tehát ott azért léteznek jó, viszonylag néha még jól az amatőrök is, mert ha bejön egy színész, és megpróbál artikulálva szépen beszélni, az kilóg. Mert ugye ez egy naturális műfaj, és ott létezni kell. És hogyha azt gondoltam, és azt, mai napig is azt gondolom, hogyha egy kamera előtt neked azt mondják, hogy egy orvos azt fogja mondani, hogy Hofer úr, a maga lelete pozitív, hát akkor azt ott is el kell játszani, ott mese nincsen, ott azt el kell játszani, és ezeket a pillanatokat én mindig komolyan vettem a sorozatba, és ezért úgy érzem, hogy ez sikeres is volt ez a dolog.
1: És hatalmas népszerűségre tettél szert.
0: Hát ez elmondhatatlan népszerűség, ez különösen az elején, hát egyszerűen
2: Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.
3: A hagyományos és a mai zenék csak kimossák az agyat. De itt a legújabb intelligens muzsika a Beatrice-től. 3-szoros védelem az agynak. Komoly zenészek is ezt ajánlják.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Mire jó ez a hihetetlen népszerűség?
2: Hát, hogy is mondjam, ez egy időben még az ember, amíg nem kapta meg, addig nem tudta elképzelni, hogy mi ez. Szóval ott nem tud bemenni az ember egy boltba, én akkoriban még nem jártam kocsival, villamoson mentem ki a forgatásra. Ha netántán 3-1-8 körül mentem ki, akkor ott egyszerűen nem tudtam létezni, nem tudtak leszállni emberek, mert a gyerekek, a srácok, a diákok megrohantak autogramért, kezekre, fejekre kellett autogramot adni. Hát szóval valami... És akkor részt vettünk ilyen roadshow-kon a vidéki városokban, hát ott
1: szétszették.
2: Ott szétszették az embert, ott rendőrkordon és biztonsági erők között. Én nem tudom, 25 ezer autogramot adtam, fényképes autogramot ez alatt a pár év alatt. Hihetetlen volt, hogy buszon mentem, és akkor már, mit tudom én, egy kisvárosba keresztül mentem, az ablakba ültem, és már egyszer csak kiszúrt valaki, és rohantak a busz után, integettek. Később aztán ez egy kicsit ugye zavaró is, de valahol ugye jó
1: érzés. Jó dolog.
2: Jó dolog tulajdonképpen, mert a sorozatnak az a lényege, hogy nem színészként fogadnak el, hanem azt mondják, hogy családtag. Tehát mit tudom én,
1: olyan
2: hogy a
1: gyerek... mint az én szomszédom.
2: Igen, mint a szomszédom, de bezzeg ugye hát a Hofer Józsi is, látod, hogy ő is ugye jár templomba, mint neked is kéne menni vasárnap. Tehát ők velem például osztak.
1: Én azért Körtvélyesi Zsolt művész úrtól azt kérném így zárás gyanánt, hogy
3: Szivárvány. Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban. Kamureklám.
4: Ho, Józsi bácsi, hoppá. Józsi bácsi drága, nem széklettel sormintát ajtóra, nem. Székletmintával sor végére ajtóhoz. Bizony. Bizony.
3: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Szivárvány. Ennyi év és ennyi sikeres év után mi az arszpoétikád? Lehet-e egy versidézettel, egy mondattal megfogalmazni mindazt, amit az elmúlt években, évtizedekben tettél?
2: Hát nagyon nehéz találni egy ilyen egy mondatba talán. Most például én most jelenleg tulajdonképpen nagyon jól érzem magam, mert most Kecskemétre szerződtem, és ott a Cseke Péter nagyon jó minőségi színházat csinál, és ott én szeretek lenni. Én azt gondolom, hogy talán tisztességesen kell csinálni, komolyan kell venni ezt a szakmát, hittel kell csinálni. Az embernek az önbizalma az időnként lelelohad, vannak rossz periódusok, van jó periódusok, de az ember hitét azt nem nagyon szabad elveszteni, azt gondolom, és én azt még nem is vesztettem el. Én egy örök tanuló vagyok, aki mindig célokat tűz maga elé, hogy ugye az ember a bonyolulttól megy az egyszerűség felé, ahogy talán idősödik. Poklokat kell járni, az kétségtelen.
1: Pokol kell ahhoz, hogy a mennybe jusson az ember?
2: Igen, mindenképpen. Te le kell nullázódni, újból kell felépíteni az embernek magát. És ez nagyon nehéz, mert ugye a igazi színészet, az azt gondolom, hogy megmutatni a gyengeségeinket, a vágyainkat, a belsőnket, és a néző ezt fogja észrevenni, hogy valamitől ez az ember érdekes, izgalmas, nem tudja megmondani miért, ezt nem kell megmutatni a szenvedést, de valamitől hordoz valaki valamit, ugye a pokoljáró ember az hordoz valamit, ugye pokolra az nem úgy van, az ember lemegy a pokolba, és akkor melegszik, és akkor majd kijön, hanem a pokol az bizony az keserves dolog, és akkor és onnan ki kell jönni, hogy azt meg tudja mutatni, hogy milyen az ott. Tehát hit kell, és hinni kell az életbe, szeretni kell az embereket, azt gondolom. Persze nem azzal, hogy olcsó vagyok, hanem fölrázni, sokszor fölrázni, ami nem könnyű dolog. Azt gondolom, hogy most talán a legnagyobb feladatunk az, hogy tényleg az értéket mutassuk meg, mert a könnyű siker, az abban én nem nagyon hiszek. Itt most ugye van egy világ, ami azt jelenti, hogy most valaki televízióban van, onnantól kezdve ez egy hogy színész lesz, vagy művész lesz, nem, az csak az egy ideiglenes kis állapot, ez a celeb sors, de értéket csak munkával, és
0: Szivárvány Hobby Rádió www.hobbyradio.hu Rólunk szól, műsorajánló.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
7: a Hobby Rádióban.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Szivárvány. Köszönöm Kötvési Zsolt művész úrnak, hogy itt volt velem.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: És beszélgethettünk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Orbán Zoltán. Legyen szép a napjuk, viszont hallásra.
0: Szivárvány. Hobbi Rádió. Műsorajánló.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió.

0: Rádió.
1: Reklám.
2: A vakrepülés színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyug a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Arepa.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
3: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Változékonyabb időjön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Ma nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, csapadék nem valószínű. A nyugati északnyugati szél élénk erős lesz, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet a régióban. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, a front előtt még 24-34 fokig melegszik a levegő.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Brian vagyok. Információs magazin műsorunkkal köszöntöm 12 óra után a hallgatókat. Ma a szeptember 4-e péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Budapesten 26,6 fokot mutatnak a hőmérők. Rozália nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Zene után folytatjuk.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 4-én köszöntjük Rozália nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű női név a Róza olasz továbbképzéséből önállósult. Becézése: Rozál, Rozáka, Róza, Rozika, Rozinka, Rozali, Róza, Rózsika, Rózsi, Záli, Zálika és Zálcsi. Jeles viselője ennek a névnek Laborfalvi Róza, drámai színésznő, Jókai Mór felesége, valamint ön, kedves Róza. Ezen a napon köszöntjük még az Ida, Marinus, Muriel, Mor, Móric, Mózes, Romi, Rozi, Ruszalka, Róza, Rózabella, Rózamari, Rózsa, valamint Rózsi nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Hobby Rádió. Értünk szól!
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Bobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 4-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Kezdjük 1166-tal, szeptember 4-e palermói Szent Rozália, a palermóiak és a pestisek védőszentjének ünnepe. Szent Rozália remeteségben élt a Palermo közelében lévő Monte Pellegrino cseppkő barlangjaiban. Mind a bencések, mind a görög egyház hívei szerint élő apáca volt. 1624-ben Pest is pusztított Palermóban, és Rozália földi maradványainak körbevitelére a járvány hamarosan megszűnt. A város népe hálából templomot építetett Rozália remete barlangja mellett. Ugorjunk most a 19. századra, 1837. szeptember 4-ére, ugyanis Samuel Morse ekkor mutatta be távíróját a New York-i egyetemen. Folytassuk 1882-vel, szeptember 4-én született Leonhard Frank, német elbeszélő író. Leonhard Frank a 20. századi német irodalom egyik jelentős humanista és kritikai realista képviselője volt. Elbeszélései a német irodalom legjobbjai közé tartoznak, gyakran önéletrajzi ihletésűek, olykor szentimentálisak, de mély humanizmus jellemzi őket. Stílusában az expresszionista szaggatottság és érzelmi telítettség lírai humorral, árnyalt lélekábrázolással párosult. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. szeptember 4-én meghalt Heller Ágost, természettudományi író, tudománytörténész, akadémikus. 3 évet lépünk előre, 1905. szeptember 4-én megszületett Mary Renault, angol-afrikai regényírónő, aki tudományosságával és jártosságával újjáalkotta a klasszikus történetírást. Folytassuk 1927-tel, szeptember 4-én megszületett Sánta Ferenc, Kossuth és József Attila díjas író. Pontosan 10 évet ugrunk előre, 1937-re, ugyanis szeptember 4-én született Dawn Fraser, négyszeres olimpiai bajnok, ausztrál úszó. 1970-re ugrunk, szeptember 4-én Chilében a szocialista Salvador Allende Gózenz győzött az elnökválasztásokon, így Dél-Amerika első szabadon megválasztott szocialista elnöke lett. És végül, de nem utolsó sorban, 1979. szeptember 4-én Budapesten meghalt Öveges József, fizikus professzor. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Bobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: 39. vers. Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieid azonban csak esznek isznak. Jézus így felelt nekik. Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény. Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik. Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye, hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való, akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja, jobb az óbor. Elmélkedés. Jézustól megkérdezik, miért nem böjtölnek tanítványai úgy, mint a farizeusok vagy Keresztelő János követői. Válasza nem elutasító, hanem tanító célú. Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény. Jézus jelenléte ünnep, Isten közelségének ideje. Ezt követően távozására utal, amikor elviszik a vőlegényt, vagyis lesz idő, amikor a szenvedés és a hiány ideje jön el, és akkor majd a böjt is értelmet nyer. Ezután Jézus két képet használ. A ruhafoltról és a borról beszél. A tanítás lényege világos. Az evangélium nem toldása régire, hanem valami egészen új. A régi tömlő, azaz a megszokott formák és elvárások, ha merevek és zártak maradnak, nem tudják befogadni az evangélium újdonságát. Az új borhoz új tömlő kell, vagyis az új evangélium szerinti élethez új szív. A mi életünkben is jelen van a kísértés, hogy vallásgyakorlatunkat beszorítanánk megszokott kereteink közé. Egy kis ima, egy kis jóság, némi áldozat, de közben minden maradjon úgy, ahogy eddig volt. Jézus azonban mélyebb változást vár tőlünk. Nem toldozgatni akar minket, hanem újjáteremteni. Nem csupán viselkedésünkön szeretne finomítani, hanem egész életünket át akarja formálni. A tanítvány nem fél az újtól, ha azt Krisztus hozza. Mert bár ez az út bizonytalanabbnak tűnhet, mégis ő vezet rajta, és ahol az Úr jelen van, ott ünnep és teljesség van. Uram Jézus Krisztus, te nem azért jöttél, hogy szokásaimat megszentelt, hanem hogy új életre hívj. Add, hogy ne ragaszkodjak görcsösen a régi tömlőkhöz, a berögzült szokásokhoz, a kényelmes megoldásokhoz, és ne féljek a változástól. Taníts meg nyitott szívvel fogadni az újat, amit te készítettél számomra. Ha te töltöd meg a napjaimat, akkor már nem csak kötelességek, hanem öröm és ünnep is lesz bennük. Jöjj, Uram, újíts meg, hogy bennem is új borként forjon a te lelkületed. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Jamman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.
3: Igen, igen, kedves hallgatók, Önök a Ladánybene 27 regionális híradóját hallják egy időben valamennyi rádiódon. Hosszú, rövid és ott rövid, illetve mikrohullámú frekvenciákon egyaránt.

Igen, igen, mert így van ez kérem a fogságban tartott delfinekkel is. Sípszóra egyszerre ugranak ki a vízből, és szaltoznak, ha kell a nézők örömére, de szabadon kedvükre csacsoknak, és kedvükre ugrálnak saját sípjelükre, saját ütemükre.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
7: Tudta ön azt, hogy a buddhizmus szülőföldje az ókori India? Létrejöttének döntő oka valószínűleg a kasztrendszer és az azt szentesítő brahmanizmus megmerevedése volt, amellyel szemben Buddha vallási reformja megváltást, üdvösséget, az örök körforgásból való kilépést és szilárd erkölcsi támaszt ígért.
6: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.

0: Hobby Rádió.
1: Ismét itt vagyok, Brian, és ez a Hobby Rádió. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1385-ben Károly Szicília királya, kit engedetlensége miatt 6. Orbán pápa ez év január elején kiátkozott szeptember 4-én Baretában hajóra szállt, hogy Magyarország felé evezzen a királyi szék elfoglalása céljából. 1841-ben Pesten megalakul a Magyar Ipar Egyesület, kezdeményezője Almási Balogh Pál, célja a magyar ipar védelme és természettudományos ismeretek terjesztése. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a hétvégét megelőző napok egyértelműen a hazai tőzsdei és devizapiaci optimizmus jegyében teltek. Péntek reggelre jelentős fordulatot vett a forint árfolyama, amely megerősödött a főbb devizákkal szemben, ezzel párhuzamosan a budapesti értéktőzsde BUX indexe is elképesztő magasságokba emelkedett. A részvénypiac forgalma 18,7 milliárd forintot ért el, miközben a vezető hazai gigacégek megállíthatatlanul törtek előre, jelezve a befektetők bizalmát. Ugyanakkor a pozitív piaci hangulat ellenére komoly kockázatok is felmerültek a vállalati szférában. A Scope Ratings hitelminősítő intézet felülvizsgálata alá helyezte a 4 igényűrt. Hitelminősítését, amelynek célja egy esetleges leminősítés kivizsgálása, így súlyos kérdések merültek fel a magyar vállalat körüli stabilitással kapcsolatban. Mindeközben a nemzetközi és társadalmi gazdasági kihívások is új dimenziókat öltenek. Az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke figyelmeztetett arra, hogy a nemzeti és a hagyományos uniós büdzsék már nem elegendőek az éghajlatváltozásra való felkészülés finanszírozására, egy olyan krízis közelségére utalva, amire a jelenlegi keretek között alig vagyunk felkészülve. Ez a helyzet különösen érzékeny téma Magyarországon, ahol egy új elemzés rávilágít, hogy a nyarak egyre forróbbak, és ez súlyos veszélyt jelent az idősek számára, miközben jelentős gazdasági terheket is róhat a társadalomra, ha nem történik gyors változás a felkészültségben. Egy rövid szünet után visszatérünk.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírei között, ahol a kulturális élet és a társadalmi felelősségvállalás legfontosabb híreit gyűjtöttük össze. Portálunkon olvasható, hogy az Együttlátók Alapítvány 6. alkalommal hirdeti meg az Olvasásra Fel programot, amelyre a látó és látássérült olvasni szeretőket egyaránt várják az interaktív felolvasó estre. A kulturális programok sorában a Bácsvakok Egyesülete is csoportos látogatást szervez a Nemzeti Színház Körhinta című előadására, amelyet 2026. október 25-én tekinthetnek meg érdeklődő tagjaik. Nemzetközi szinten is kiemelkedő sikert aratott a Szívből Énekelek verseny, amely Haiphong városában élő látássérültek tehetségét és kitartását mutatta be a nagy közönség előtt. A közlekedés biztonság és az akadálymentesség témakörében Rozinka Zsuzsanna doktori kutatása indult, amely kérdőíves felméréssel értékeli a gyalogos hálózatok állapotát, különös tekintettel a sérültek és babakocsival közlekedők tapasztalataira. Ugyancsak a közlekedés világából érkezett hír, hogy Bécsben idén ünnepelik az első közlekedési lámpa üzembe helyezésének 100. évfordulóját, amelyre a városban ma már több mint 1300 jelzőlámpa gondoskodik a forgalom zavartalan lebonyolításáról. Ezek a változatos hírek jól mutatják, hogyan fonódik össze a kultúra, a tudomány és a mindennapi élet a fogyatékkal élők és a szélesebb közönség számára. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tartsanak velünk a nap hátralévő részében, ahol először is a 13. órától hallhatják a Szemfüles című adást, amely a Vakok és Gyengénlátók Vasmegyei Egyesületének műsora. Ezt követően 14 órakor a Hallássérült Gyermekek Fejlesztése című programmal folytatjuk, ami a Koraszülöttekért Országos Egyesülete műsora. 15 órakor érkezik a VGKM, podcast a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének műsora. 16 órakor a Teremtés Koronái című adás várja Önt, amely csak arról szól, ami a férfiakat érdekli. 17 órakor a Nekem 90 című műsora, a varázslatos 90-es évekbe repítjük hallgatóinkat az elhangzó zenei felvételekkel. 18 órakor az esti hírösszefoglaló következik, benne a napidézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport. 19 órakor a vers, esti, mese, kabaré, a nap érdekessége riport, interjú, tudósítás című műsorban hallhatnak különleges tartalmakat. 20. órakor a Gépház című adás, a Hobby Rádió informatikai magazinja várja Önt. 21 órakor a Tudomány mai állása című műsorral folytatjuk, ami Strasser Andrea tudományos műsora. Végül 23. órakor a Szivárvány című magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával zárja a mai napot. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobby Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Nézzük, milyen időjárásra számíthatunk. Ma várhatóan borult idő várható. Jelenleg 26 fok van. A hőmérséklet napközben 21 és 31 fok között várható. A 30 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. Körülbelül 50%-os páratartalom várható, ami komfortosnak mondható. Egész napos napsütésre számíthatunk. A várható UV-index 5, ami mérsékelt erősségű sugárzást jelent. Csapadékra nem számíthatunk. 268 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 13 km per órát. A széllökések elérhetik a 30 km per órát. Szombaton erősen felhős lesz az ég. 21 és 28 fok között mozog majd a hőmérséklet. Hosszabb napos időre számíthatunk, száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 308 irányból fújhat a élénk szél, a maximális szélsebesség 23 km per óra lehet. Erősebb széllökések is előfordulhatnak, akár 44 km per órás sebességgel. A hét utolsó napján borult lesz az ég. A várható hőmérséklet 17 és 24 fok között lesz. A nap nagy részében napos idő várható. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 314 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 19 km per órás sebességgel. A széllökések időnként akár 44 km per órásak is lehetnek. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk, a szemfüles 13 órától kezdődik. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Brian voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanám, esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
4: Sok szülőtől vonták meg jogtalanul a családi pótlékot, kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több esetben is előfordult az elmúlt hónapokban, hogy a szülők hiába igazolták gyermekük hiányzásait, megvonták tőlük a családi pótlékot, a juttatást pedig utólag sem utalták ki a jogosultaknak, mondta a HVG-nek Szabó Attila, a Társaság a Szabadságjogokért jogsegélyszolgálatának vezetője. Miután a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a családi pótlék jogosultsághoz kötötték, az érintettek a szeptemberben esedékes pluszpénzt is elveszíthetik. Szabó Attila azt mondta, a családi pótlék ügyében az ombudsmanhoz fordulnak majd annak érdekében, hogy vizsgálják felül a rendszert. Kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felméréséből kiderült, hogy 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. A gazdaságirányítók körösszetétele viszont alig változott az elmúlt években. 37%-uk már a 65 éves nyugdíjkorhatárt is betöltötte, a 40 év alatti a aránya pedig mindössze 10%. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta. A Hungarometer ZRT elemzése szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek közti 21,2 fokos átlagot. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Országos átlagban az idei a negyedik legszárazabb, de helyenként, például Miskolc környékén a Dél-Alföld egyes területein vagy a Duna-Tisza köze déli részein a legszárazabb augusztus 1901 óta. Egyre több megtévesztő weboldal ismert kórházak, gyógyszertárak és egészségügyi szakemberek nevével próbál étrend kiegészítőket eladni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemeli, hogy az étrend kiegészítő nem gyógyszer, ezért különösen gyanúsak a gyógyhatást vagy gyors rendkívüli eredményt ígérő reklámok. A fogyást, alakformálást, potencia növelést vagy valamilyen gyógyhatást ígérő készítményeknél gyakori, hogy a vásárlók bizalmát megtévesztő módszerekkel próbálják elnyerni. A hatóság szerint komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ha valaki egy megtévesztő reklám hatására saját döntése alapján abba hagyja az orvos által előírt gyógyszer szedését, és azt étrend kiegészítővel helyettesíti. Megjelent a Bursa Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2027. évi kiírása. A pályázat a kormány.hu és az nktk.gov.hu oldalakon érhető el. Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az önkormányzati csatlakozás határidei szeptember 30-a, a pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e. Nyugaton csökken, keleten és északkeleten megnövekszik a felhőzet, de sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, de szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugatias szél megélénkül néhol meg is erősödik, 28-33 fok lesz délután. Holnap napos idő várható, majd napközben észak felől megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Hajnalban 15-20, napközben 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Reklám.
6: Jött egy üzenet, meghallgatom.
5: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
6: Pölöskei, a családi szörp.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
10: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
11: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
11: Műsorajánló.
12: A

0: the legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap Néptől.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
0: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
5: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
8: Szemfüles. A Látássérültek Vasvármegyei Egyesületének magazinműsora.
9: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A természet szeretete mindannyiunk számára elengedhetetlen, hisz mi is a természet részét képezzük. Ezért is fontos, hogy vigyázzunk környezetünkre. A mai műsorunk első részében pont erről fogunk beszélgetni. Az Őrségi Nemzeti Park egyik munkatársa látogatott el hozzánk, és sok információt hallhatunk a Miénk itt a Rét programról. A második beszélgetésünk Sárváron a Szent László Katolikus Iskolában lett felvéve. A táborvezető beszélgetett velem az éppen zajló állatvédelmi táborról, ahol mi is részt vettünk a szemléletformálásban. Műsorunk végén egy sorstársunk és kísérője szólal meg és tart élménybeszámolót az egyik kirándulásunkról. Bízunk benne, hogy őket hallgatva egyre több sorstársunk fog csatlakozni rendezvényeinkhez.
8: Ez a Szemfüles, a Látássérültek Vasvármegyei Egyesületének magazinműsora.
9: Egy fantasztikus kétnapos rendezvényen vagyunk túl, valahol a Kőszeg határában. Az volt a rendezvény címe, hogy...
10: Miénk itt a Rét.
9: És akitől ezt a választ kaptam...
10: Korodi Blanka vagyok, természetvédelmi területfelügyelő.
9: És éppen nem volt semmi dolgod, és ott lebzsettél velünk a réten.
10: Majdnem lehet ezt így nevezni. Igazából túl sok dolgom van, és mindenütt vagyok, és azért álltam meg a ti állomásotokon is, hogy egy kicsit meghallgassam, hogy megy itt a feladat kiosztás, hogyan veszik a gyerekek itt a játékokat, hogyan örülnek a kutyáknak. Igen, ezért vagyok itt.
9: És igaz, hogy 19 az egy hiány 20?
10: 19. alkalom, jól mondod.
9: Olyan régóta megszületett ez az ötlet. Alapvetően miről szólt ez a program?
10: Ez a Madarak és Fák napja alkalmából megrendezett városi rendezvény, tehát elsősorban Kőszeg városának gyerekeit, családjait várjuk ide a rétre, és egy olyan ötlet kapcsán született ez meg, hogy itt van nekünk az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében ez a csodálatos, sok hektáros rét, nem nagyon ismerik az emberek. És dr. Németh Csaba igazgató úr volt az, aki azt mondta, hogy próbáljuk ide behozni az embereket, és mutassuk meg nekik, hogy milyen természeti értékek vannak. Nagyon bejött ez a dolog, és azóta, hogy minden éven kijövünk ide a rétre, mindig nagyon elégedett, mindig jókedvű emberekkel találkozunk.
9: Hát azt láttam már reggel a fejtágítón, vagy hogy hívják ezt az indítót reggel, ki hova megy, mi a feladattal, hol vannak az eszközei. Hát ez már egy fantasztikus jó hangulatban kezdődött, és nem tudtam értelmezni a dolgot, hogy egy rét az alapvetően nem arról szól, hogy van rajta egy út, vagy gyalogút, vagy bármi, de ha meg nincs, akkor meg hogy találnak oda az emberek egyik állomástól a másikra? Kiskör, nagykör, mindenféle ilyen csúnyaságokat mondtál, aztán utána jöttem rá, hogy igazából az asztalunk alatt is le volt kaszálva a fű. Tehát ti valahogy így oldottátok meg az útvonalat.
10: Igen, a Rét tengerébe belekasszáltatunk minden éven egy útvonalat, és az alapján vezetjük az embereket, hogy merre menjenek. Van 10 állomás, 7 állomás a nagyobbik körön, 3 állomás a kisebbik körön, nem mindenki vállalja a 1,5 kilométeres hosszú nagy kört, az ő számukra csak egy pici játszási lehetőség van, de ők is megízlelhetik azt, hogy milyen érzés a réten lenni.
5: Én falusi gyerek vagyok, imádtam azt a gyógynövény illatot, hát még nem széna illat, de a fű, kaszált fű illata tényleg fantasztikus volt, és ezt ki kell próbálni mindenkinek.
10: Igen, nem is okoz gondot a gyerekeknek az, hogy fetrengjenek a fűbe, és játszanak, és szaladgáljanak. Nagyon élvezik.
5: A két vakvezető kutyánk is írdatlan jól érezte magát, annyit futottak, mint még soha. Szerintem nagyon jó hangulatú volt a mi állomásunkon is a feladat végrehajtás, és most eszembe jutott egy nagy ötlet, majd megbeszéljük, hogy az ötletért mennyi pénzt kérek. Jövő évben a 20-at, mint jubileum, úgy kellene lekaszálni a területet, és úgy elrendezni az állomáshelyeket, hogy mondjuk egy léghajóból vagy sárkányrepülőből föntről rá lehessen nézni.
10: Nagyon jó ötlet, én is szeretek repülni, úgyhogy fogom javasolni, hogy legyen. Egyébként drónnal néztük meg egy-két éven föntről a rétet, és olyan jól néz ki, hogy lehet látni, ahogy vezeti az ösvény az állomásokhoz az embereket.
5: Na, látod, már megint kitaláltam valamit, amit valaki kitalált. Így gazdagodjak meg. Na, tényleg a természet közelsége az nagyon fontos, visszatérni az embernek a természethez. Egy autózajt nem hallottunk, de annyira jó volt, gyönyörű, csodálatos időben, úgyhogy nem tudom, hol van protekciótok időjárás elvtársnál, de sikerült jót rendelni.
10: Hát erre most mit is mondhatnék? Hát igen, sikerül mindig úgy, hogy valamennyit a két napból, mert két nap rendezzük meg mindig ezt a rendezvényt, és hogy mindig legyen azért valamennyi jó idő.
5: Hát valamennyi volt.
10: Most végig jó idő volt, úgyhogy tényleg nagyon szerencsések voltunk.
5: Ez az Őrségi Nemzeti Park, van ez a rét itt Kőszeg mellett, de alapvetően a székhely, a központ az nem itt van.
10: Őri Szentpéteren van a székhelyünk az Őrségben. De a Kőszegi Tájvédelmi Körzet is az Őrségi Nemzeti Park igazgatósághoz tartozik. Nincs egy pici talpalatnyi föld sem Magyarország területén, ami ne tartozna valamelyik nemzeti parkhoz. Hát főként a védett területek meg érthető módon valahova kell, hogy tartozzanak, de még a nem védettek is.
5: És itt nagyon érdekes volt, valaki beöltözve tűzpillangónak úgy vezette a gyerekeket az állomáshelyekről, egyikről a másikra, aztán akkor volt breírással kapcsolatos feladat. Az volt a feladvány, hogy az év hüllője a fürgegyék, ugye?
10: Így van, így van. Minden éven igyekszünk annak megfelelően összeállítani a feladatokat, hogy egyrészt mindenféle érzékszerve hassanak, mindenféle érzékszer bevonásával, másrészt meg az év fajait szoktuk elővenni. Idén a nagy tűzlepke volt az év lepkéje, és azért volt ez a beöltözés tűzlepkének, az ovisok is beöltözhettek, meg volt egy felnőtt, aki körbejárt egy jelmezes nagy tűzlepke. Hát ő beszélgetett az érdeklődőkkel, akik kijöttek a rétre. Egyébként meg ti is azért voltatok itt, mert azon töprengtünk, hogy hogyan lehet a fogyatékkal élők iránti érzékenyítést előtérbe helyezni ez alatt a rendezvény alatt, mert hogy most 3 éven keresztül, tavaly indult, ez volt a második év, 3 éven keresztül az Interreg Banex pályázatból finanszírozzuk az itteni játékok megvalósítását, az, hogy ez az egész rendezvény jól alakuljon. Rengeteg önkéntesünk van, az önkénteseknek mind a két napon adunk elemózsiát, tehát hogy ne éhezzenek ott a...
5: Na, ezt akartam az előbb belekötni, csak nem tudtam, hogyan, mert mindenféle érzékszervekre hason. A hasunkkal is teljesen rendben voltunk, mert nagyon finom ételt kaptunk.
10: Örülök neki, hogy ízlett nektek is. Ilyenkor elkövetünk mindent, hogy ha már egyszer ennyit segítenek nekünk az emberek, akkor valami apró módon próbáljuk ezt viszonozni, és legalább a feltételek legyenek olyanok, hogy jól érezhessék magukat. A másik pályázat egyébként meg a Naturpark részéről, a Tiny Green pályázat, ami szerepelt ezen a rendezvényen. A kevesebb zöldebb, ez a neve a pályázatnak, tehát igyekszünk minél kevesebb szemetet termelni a rendezvényen. Ezeket az elemózsiákat is üvegtálakba kaptuk. Nagyon kedves volt, aki ellátott minket a szendvicsekkel. mindenkinek vart egy kis motyót, és abba kaptuk a szendvicseket, tehát nem termeltünk még szalvétával se szemetet.
5: Mi is nagyon szeretjük a környezetet, és nagyon vigyázunk rá, és most aztán jövőre is számíthattok ránk.
10: Köszönjük szépen, nagyon örülünk neki, hogyha jövőre is kijöttök.
5: Mert mi is úgy voltunk, hogy a szabadidőnket áldoztuk erre a programra, de nem éreztük áldozatnak, igazából tettük a munkánkat, nagyon aranyos gyerekek között voltunk. Félelmetesen érdekes volt, hogy az autista csoport, aki jött, mindent tudtak. Egy vakos totót kellett kitölteni, Tamás tartott nekik egy kis előadást, én utána totóztattam őket. Nem kellett a három megoldást, lehetőséget felolvasni, mert azonnal tudták, hogy mi a helyes válasz. Hát az autisták azok maga egy csoda, hogy vannak dolgok, amit hát jobban érdekli őket, mint az egyszerű hétköznapi embert, és ezt be is tudják bizonyítani, mert vissza tudják adni az információt nagyon hamar. Úgyhogy többféle sérültségi csoport volt a gyerekek között is, ugye? Főleg az első napon.
10: Igen, igyekeztünk még ilyen módon is az érzékenyítést kidomborítani, mert hogy olyan a dr. Nagy László gyógypedagógiai intézményből olyan gyerekek érkeztek, akik valamilyen módon sérültek.
5: Fantasztikus volt. Kívánom, hogy jó időtök legyen jövőre is, meg rengeteg sok-sok önkéntes, és ilyen hangulatba zajlódjon a következő éves rendezvény is, mint ez a mostani.
10: Köszönjük szépen, és nektek külön köszönjük, hogy eljöttetek, és időtöket és energiátokat adtátok ahhoz, hogy jól sikerüljön.
8: Ez a Szemfüles.
5: Egy táborban vagyunk, ugye az egyesületünknek egyik fő profilja a szemléletformálás érzékenyítés, és így kerültem össze a következő kedves hölgyel, akit megkérek, hogy mutatkozzon be.
11: Lovász Adriennek hívnak.
5: Nem titok, hogy Sárváron vagyunk. A
11: Szent László Katolikus Iskolában,
5: pontosan. Igen. És ez a tábor, ez milyen tábor?
11: Ez egy állat- és teremtésvédelmi tábor. Ennek a tábornak a célja az, hogy a gyerekeket a szemléletformáláson, az élménypedagógia módszerével, a gyakorlatiassággal tanítsuk, érzékenyítsük a teremtett világ iránt a felelősségüket. Tulajdonképpen ez a tábornak a célja, hogy a felelősségvállalásra, a tudatos gazdálkodásra, a tudatos környezetformálásra és a szerepvállalásra tanítsuk őket.
5: Gyönyörűen mondtad. Én magam sem mondhattam volna szebben. Évek óta járunk ide-vissza hozzád. Valahol, valamikor egyszer hajdanában találkoztunk, és azóta ez a kapcsolat így működik. Voltál egyszer nálunk az irodában, emlékszem rá, székjogát csináltunk. A látássérülteknek hát az is egy fantasztikus program volt, mert hogy te tanár vagy itt az iskolában, ugye?
11: Igen, én tanítónőként dolgozom itt az iskolában, de nagyon sok olyan módszertani képzésen vettem részt, és ez formálta tulajdonképpen, hívta létre a tábort is, amiben én másfajta módszereket és módszertanokat tanultam, és hozzám nagyon közel állt az állatasszisztált foglalkozás vezetés és az állatasszisztált terápiáknak a módszertana, a lelkülete, a kapcsolat és a kötődés, és mivel én is dolgozom állatokkal, saját kutyával vagy lóval, végigkísérte a gyerekkoromat az állatokkal való kapcsolat, én azt gondolom, hogy ez egy olyan út a gyerekek, ez egy olyan nyelv, egy olyan univerzális nyelv, amivel megnyitható a gyermeki lélek, és sokkal könnyedebben formálható, sokkal könnyedebben motiválható, és egy élményszerű tanulást ad a gyereknek, ami azt gondolom, hogy maradandóbb élményt ad. Tehát én tanítónőként vagyok itt most jelen a táborban, de nyilván az állatasszisztált foglalkozások pontosan ezért kapnak ekkora szerepet, mert azt gondolom, hogy a mindennapjainkban is valahogy így kellene tanítani és átadni a tudást a gyerekeknek.
5: Nagyon szívesen jövünk ide mindig, mert annyira nagy pozitív érzésekkel megyünk innét el. Úgy tudom, tegnap vadászkutyával voltak, ugye?
11: Igen, ez egyébként nálam egy érdekes téma, és ez még bennem is billeg. Most először voltak vad és nyomkövető kutyák a táborban, és kicsit arra próbált rávilágítani az előadónk, hogy az az ökoszisztéma és az az egyensúly, ami felborult a csúcsragadozók kivonulásával, kiirtásával a rendszerből, a fenntarthatóság szempontjából mégiscsak valamilyen csorbát szenvedett, és valahogy egy kicsit a gyerekeknek erre próbáltunk rávilágítani, hogy az ember, mint csúcsragadozó, milyen károkat tud okozni, és milyen felelősséggel tartozik a teremtett világ iránt, és tényleg, ahogy a tegnapi előadónk is megfogalmazta, hogy mindent lehet jóra is és rosszra használni, attól függ, hogy kinek a kezében van ez az eszköz. Számomra is egy nagy tanulság volt a tegnapi nap kapcsán, hogy nyilván vannak helyzetek, amikor be kell avatkozni, pont azok miatt az embernek, ami miatt előtte az ember valamilyen kárt okozott a rendszerben, vagy valamiért sérült. Úgyhogy egy nagyon érdekes előadás volt, és

0: ezek a dolgok.
1: Ez tényleg így van, mert egyetlen egyszer nem kellett egy gyerekre se rászólni, hogy hallgass, ide figyelj, én szeretnék beszélni. Iszonyat fegyelmezettek voltak, tisztelettudóak. Igaz, hogy ez egy tábor, de nem azt mondom, az iskolai fegyelem megvolt, nem kellett betartani, mert ők ezt maguktól tudták. Tehát tényleg azért mondom, hogy szívesen jövünk, mert nagyon jó ez a gyerekanyag, aki itt van a táborban. Hát azért van tapasztalatunk, én is már 10 pár évet csinálom ezt a munkát. Nagyon nem mindegy, hogy hova megyünk, és ennek a tábornak tényleg van létjogosultsága, van eredménye, akármikor hívhatsz nyugodtan, jövünk szívesen máskor is. Gyerekekkel hogy vagy nehéz feltölteni a létszámot?
0: Az előző gondolatodhoz csak azért kapcsolódnék még vissza, egyrészt nagyon köszönjük a visszajelzést, és örülünk, hogy ti, mint előadó, így értékelitek akár a mi munkánkat, akár a gyerekeknek az együttműködését vagy a kapcsolódását. És csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon pozitívan éljük meg, hogy a városban, a vonulásnál megdicsérnek bennünket, boltoknál, étteremben, ahol eszünk, mindenhol megkapjuk a dicséretet, és egy kicsit azt szeretném még ehhez hozzátenni, hogy nagyon jól működik a gyerekeknél a pozitív megerősítés. Tehát olyan trükkökkel, olyan kis apró dolgokkal motiválva őket, hogy abszolút maguk tartják be, sőt egymás figyelmét felhívják a szabályokra, és nyilván, mivel ez egy érzékenyítő tábor, és cél az, hogy az érzelmi intelligencia szintet növeljük a gyerekeknél, én úgy látom, hogy magas érzelmi intelligenciával érkeznek a gyerekek már a táborban, tehát könnyű velük dolgozni, és minden alkalommal, minden nap folyamán történeteken keresztül is dolgozunk fel, élménypedagógiai módszerekkel is dolgozunk fel különböző konfliktus helyzeteket, történeteket, meséket, amivel még inkább mélyítjük, vagy sokszor előkészítjük az előadók munkáját. Tehát mielőtti ide érkeztetek, elhangzott egy történet, abból kiszedtük azokat a dolgokat, a gyerekek fogalmazták meg azokat a dolgokat, amik fontos szempontok lennek, és a másik, hogy nagyon-nagyon gyakorlatias a tábor, tehát mindent a saját bőrünkön. Tehát amikor érkezik egy előadó, akkor ezt megelőzik különböző szituációs helyzetek és gyakorlatok ahhoz, hogy az előadó is jól érezze magát. Hétfőn sólymász volt, nem veszélytelen sokszor az, amikor ahogy érkeznek, és hogy mindenből adódhat baleset. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos szempont az, balesetvédelmi szempontból is, hogy a gyerekek érzékenyek, ugyanakkor csendesek, vagy az önkontrollnak olyan szintjén legyenek, hogy tudják a szükségleteiket, vagy a kérdéseiket, vagy éppen amire irányul a figyelmük, azt egy kicsit kordában tartani. Úgyhogy nagyon örülünk, hogyha ti ezt így élitek meg. És a válasz a másik kérdése pedig az, hogy azért van könnyű dolgom, mert azok, akik egyszer voltak a táborban, azok, amíg az életkor lehetővé teszi, ők jönnek vissza.
1: Még ki nem öregednek.
0: Igen, és hogy akik viszont kiöregedtek, ők most már segítőként akarnak visszajönni, tehát hogy így valójában ki sem öregednek a táborból, hanem így táplálja magát, és azt gondolom, hogy ebben az a szép, meg az a jó, hogy elindul egy jó folyamat, és hogy nagyon sokan csatlakoznak hozzá, és hogy ez egy olyan láncolat lesz, ami tulajdonképpen a cél volt. Tehát az volt a célom, hogy láncolatot, kapcsolatokat építsek ki, kapcsolódjunk egymáshoz, vigyék tovább önállóan, és annyira jó, amikor jönnek vissza már segítőként, vagy akár elmennek egyedül a menhelyre is, és adományoznak, vagy figyelik, szemmel követik egy menhelynek az életét, és amikor szükségük van segítségre, segítséget nyújtanak, és ott vannak a háttérben. És ezt itt köszönöm a szülőknek is, a gyerekeknek is, és nyilván nektek, akik nélkül nem jöhetett volna létre, hogy érdekesebbnél, érdekesebb élményszerű programokkal jöttök és színesítitek a tábor életét.
1: Igazi ember palántákat neveltek itt a táborban.
0: Igyekszünk.
1: Nagy elvel.
0: Igyekszünk.
1: Nem is rabolom tovább az időt, mert hogy pörög a tábor, tovább menni kell. Nekünk is vissza kell utazni Szombathelyre. Köszönjük ezt a sok okosságot, amit elmondtál. Meg egyáltalán az, hogy vagytok ezeknek a gyerekeknek.
0: Jövőre, ugyanekkor, ugyanígy. Szeretettel várunk benneteket. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Ez a Szemfüles. A Látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora.
1: Két ifjú fiatalember van nálam most az irodában. Egy nevet kérek szépen a balra tőlem lévő fiatalembertől.
3: Molnár Mihály.
1: És akkor jövünk a jobbra.
4: Gyurica Jordán vagyok, üdvözlök mindenkit.
1: Hát ez a két kedves fiatalember most már alkalmanként csatlakozik hozzánk, Jordán tagtársunk, Mihály viszont kísérő, és szeretnék érdeklődni tőlük, hogy mondjuk egy utolsó programunkon, vagy egy azt megelőzőn, hogy érezték magukat. Hol jártatok velünk, Jordán?
4: Jártunk például Kisfaludon, ami nagyon tetszett, két helyszín, ami jó volt, volt egy biogazdálkodásos, és volt egy állatfarm. Az állatfarmom életemben először etettem kengurut, és bementem közéjük. Én, aki félek az állatoktól.
1: Ezt tanúsíthatom, retteg a kutyáktól, macskáktól, mindentől.
4: Nagyon jó élmény volt, és életemben először szamarat is etettem, és nagyon élveztem, ugyanis állatsimogatásban is részt vehettem. Volt érme, nyomás, úgyhogy emlékem

0: is van róla, kedvenc állatom a kapibara, az egyik, ami az érmén is szerepel. Remélem, hogy lesznek még ilyen programok. A biogazdaságban pedig meg tudtam szagolni a növényeket, megtapintani. Ott a kedvencem a levendula és a menta volt.
1: Kóstolgattál szörpikéket?
0: Egyet, igen, levendula szörp.
1: Van egy nóta, amivel éneklik, hogy vágtam a kezem, fügefa levelet tettem rá. Hát fügefa levélnek gyógyító hatása van, de hogy szörpöt is készítenek belőle, ezt én most tapasztaltam meg először, de nagyon finom volt. Megkóstoltad?
0: Sajnos arra nem volt lehetőség, de szívesen megkóstolnám bármikor.
1: De nem azt mondod, hogy megittam előled?
0: Nem, nem.
1: Na megnézzük, hogy Misi hogy érezte magát.
2: Én az állatformot emelném ki, szerintem az volt a legnagyobb szám a kirándulásban, és ami szerintem különleges volt, hogy tényleg meg lehetett csomagatni az állatokat, ami szerintem látássérültek számára kifejezetten jó volt, és nagyon jó lehetőség volt.
1: Hát fizikai kapcsolatba kerülhettek az élőlényekkel.
2: Igen, abszolút, abszolút. Én is megsimogattam őket, úgyhogy nekem is...
1: Mármint a látássérülteket, vagy az állatokat?
2: Az állatokat. Nagyon Jordánt kísértem igazából, illetve az egyik barátunk tartott velünk, be is lehetett menni a ketrecbe, ugye a gondozó által, azért ott volt velünk, kengurók, lámák, kapibarák, nyulaktól kezdve gyűrűsfarkú majmokat is láthattunk, őket csak kívülről, már őket is szívesen megsimogattam volna, szóval szerintem fantasztikus volt összességében.
1: Te vizuálisan is érzékelted a területet. Milyen ez a park?
2: Lényegében egy nagy kört lehet lesétálni ebben a parkban. Igazából egymás után vannak az állatok, tehát nincs olyan nagy távolság így a ketrecek között. És valamennyire el is van osztva, mert például akkor a lámák azok külön voltak hátul, mi először a kengurukkal találkoztunk, illetve különböző madarak voltak, az pedig a túloldalon. És ki van táblázva, ha van ott kísérő, fel tudja olvasni, hogy pontosan mit látunk. Nekem sem volt mindig egyértelmű, hogy milyen állattal találkoztunk, nagyon sokféle volt, illetve meg is lehetett őket etetni egyébként, ami egy kifejezetten egy külön élmény volt még.
1: Tehát egy nagy élménnyel gazdagodtál.
2: Abszolút, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Jó volt az idő is szerintem, úgyhogy az igaz, hogy azt hiszem előző nap esett, úgyhogy nagyon kicsit sáros volt a ketrecben.
1: Még aznap reggel 8-kor is esett, és mi 10-re értünk oda.
2: De nem volt megérte, ezért egy kicsit összekoszolni a cipőt, mert tényleg egy életre szóló élmény volt. Örülök, hogy ott lehettem.
1: Poénkodni akartam a kapibarával az előbb, hogy Jordi megsimogatta, és hogy tudod, miért nem kell félni tőle? Mert a kapibarát.
0: Nagyon jó! Én nagyon élveztem amúgy, életemben először etettem ilyeneket, régen kiskoromban kecskéket etettem dinnyehéjjal, bárányokat, ez mind szálkom volt. Meg volt egy olyan élményem Veszprémbe, hogy az unokatesóim apukájának a puputeve bekapta az egész combját. Úgyhogy egy nagy sikítást hallottunk, és hát láttuk a combját a puputeve szájába.
1: Hát pedig a teve nem is húsevő.
0: Hát igen, ezért volt furi a történet.
1: Pénteken is itt bejártatok nálunk, az Egyesület hagyományos hóvégi klub délutánját tartottunk, Marika mami megint alkotott egy fantasztikus kis tarhonyás húsit, most legutóbb. Én meg voltam lepődve, hogy itt látlak benneteket, hisz azért ezt megbeszéltük, hogy a korosztály azért eléggé idős, előre haladott állapotban vagyunk, de nagyon örültem nektek. Jordi, hogy érezted magad?
0: Számomra ez volt az első klub délután. Én nagyon jól éltem meg, főleg, hogy volt egy fiatal taktárs, akivel megismerkedhettem. Kiderült, hogy egy az érdeklődési körünk, a filmek világa, videózás és egyéb ehhez tartozó dolgok. Nagy meglepetés volt. Volt ismerős is, tarhonyás hús is nagyon jó volt, utólag is köszönjük szépen. Jó élményekkel mentem haza, és szeretnék továbbra is részt venni rajt.
1: Hát szeretettel várunk minden egyes alkalommal, és most átnyergelünk akkor Mihályhoz, mint kísérő te is itt voltál.
2: Igen, én is először, így ennek folytán. Nagyon jó volt a légkör, bár igen, kevés fiatal volt, ezért is gondolkodtam, hogy főleg nincs, hogy a Jordánnal volt.
1: Körülnézte, jó helyen vagyok-e?
2: Igen, bár ennek ellenére el tudtam beszélgetni idősebbekkel is, sőt, kifejezetten jól elbeszélgettem az egyik itt lévő taggal, úgyhogy a végén már tényleg nehezen is akartunk hazamenni, mert nagyon jó beszélgetésbe folyamodtunk, jó témát talált. Én is azt tudom ajánlani minden fiatalnak, hogy érdemes eljönni, akár idősebbekkel, akár más fiatalokkal meg tud ismerkedni. Mindenkinek tudom ajánlani, mert tényleg nagyon jó légkör, és nagyon-nagyon kedvesek itt az emberek.
1: Köszönöm szépen, ez itt a reklámhelye volt. Visszatérünk Jordihoz megint, már lassan elfárad a kezem, ide kapom, oda kapom. Jordán barátom hozott nekünk bizonyítványokat pénteken, mert hogy ő egy tanfolyamot végzett, jó mondtam?
0: Igen, igen. Egy tanfolyamot végeztem, én Gyurica Jordán vagyok, 24 éves, Szombathely helyi lakos, és...
1: Még nőtlen.
0: És elvégeztem egy kulturális rendezvényszervezői tanfolyamot a masszőrim mellé. Az egyesületben szeretnék fiatalokat megszólítani különféle rendezvényeim által, amire invitálok mindenkit, mert nagy meglepetésekre lehet számítani. Köztük az első rendezvényünk is hamarosan meg lesz tartva.
1: Hát ugye, hogy Mihály éppen, vagy Misi elmondhatom, hogy Misi?
2: Nyugodtan.
1: Köszönöm. Misi is említette, hogy azért kevés volt a fiatal, és ezen próbálunk dolgozni, mégpedig len úgy elsősorban, hogy külön programot szervezünk, 10-12 fő részére, meghívásos alapon elindítjuk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nagy reményekkel nézünk elé, rengeteg jó ötlettel jött Jordán, itt előírogattál nekünk programokat, helyszíneket, mindent, egyelőre itt bent kezdünk az irodában. Valamit titkot eláruljunk az elsőről?
0: Elárulhatunk, persze. Egy társasjáték est lesz, zenefelismerős, a játék nevét nem leplezem le, azt majd megtudjátok. Egy zenefelismerős társasról van szó, ami látás sérülteknek, vakoknak kifejezetten jó lesz. Szkennelgetni kell majd, felismerni és korongokat rakosgatni. Egyelőre ennyit mondhatok.
1: Azaz est azért majd délután lesz, mert hogy mindenki hazajuthasson. Elkezdjük felmérni a helyzetet, kik azok a tagok, akiket érdekel ez a dolog, akik vevők lennének rá. Hát bízom benne, hogy meg tudjuk tölteni a termet. Ha nem is lépünk egymás lábára első alkalommal, de az a cél, hogy a közeljövőben a fiatalok egymásnak mondják el az élményeiket, ahogy itt most tőletek is hallhattuk, hogy jól éreztétek magatokat. Reméljük, hogy ilyen hírek mennek majd kifele a programról, és akkor párhuzamosan a megszokott programjainkkal elindítunk egy új irányvonalat, kirándulásokkal, közösségi programokkal, megpróbáljuk a fiatalokat is behúzni a közösségi élet csodás világába. Mert valami ilyesmit tanultál, gondolom én, a közösségszervezésben, hogy miért jó egy közösség részének lenni.
0: Igen, ezeket tanultam, és aktívan részt is veszek a közösségi médiában, és tapasztalom a kommenteket. Van egy csatornám, a Filmverzum, filmekkel is foglalkozok. Egyre csak azt tudom tanúsítani, hogy a fiatal közösség, aki elkezdett így aktívabb lenni a csatornáimon és kommentelgetni.
1: Hát ugye ez az informatikai világ, ez már úgy van, hogy a gyerekek mobiltelefonnal a kezükbe születnek, mi meg killódunk a sok frissítéssel. Misi, milyen egy látássérült embert kísérni?
2: Jó kérdés.
1: Iszonyatosan nehéz, nagyon unod már.
2: Nem, ezt nem mondanám. Talán az elején kicsit jobban rá voltam feszülve, hogy próbáltam azért jobban figyelni, különösen a járdán, a biciklisekre, járókelőkre. Aztán egy idő után ez már kicsit lazábban. A Jordán egyébként nagyon jól közlekedik, egyedül is tud közlekedni egyébként. Van, amikor telefonon keresztül segítem, például mutatja a telefonján az utat, én meg mondom, hogy akkor most jobbra-balra, de nyilván, amikor ott vagyok vele, akkor egyszerűen csak balra húzom, jobbra húzom, hogy erre-arra menjünk. Egyébként nagyon jó élmény, azért hozzáteszem, szóval valahol elég klasszis.
1: Tessék, az előbb említettem, a telefonnal kezükbe születnek a fiatalok, te vagy Jordánnak a távszem alkalmanként.
2: Kisegítem, hogy nagyon ügyes, hozzá kell tennem. Amikor éppen együtt vagyunk, vagy együtt megyünk, akkor segítek neki, de ha nem lennék ott, akkor is boldogulna. Meg hát ugye attól függ, hogy mennyire forgalmas helyen vagyunk. Ugye azért Szombathely, hát vannak forgalmasabb részek. Illetve Jordán megmutatta, hogy már van olyan eszköze. Járdán, hogyha megnyom egy gombot, akkor egy ilyen hangos bemondó megmutatja, hogy most éppen átkelhet, vagy várnia kell. Ezt nem mutatta meg nekem. Ezért is én már annyira nem is kellek ide, hanem már a technika tényleg nagyon sok mindenben segít.
1: Azért elmondom neked, hogy egy vakember sosem lesz teljesen önálló. A technika sok mindenben segít, de a látást nem adja vissza. Úgyhogy nagy szükségünk van rád, rátok. Mindenkinek jó, hogyha van egy biztonságos kísérője. Ha egyszer törvény is engedi, meg a lehetőségeink is az, hogy egy látássérülthöz egy kísérő is csatlakozzon. Társaság miatt is fontos, a biztonság miatt is fontos, meg hát azért gyorsabban haladunk, ha valaki lát is mellettünk.
2: Abszolút. Összefoglalva, nagyon jó élmény. Egyébként nem teher, tehát, hogyha ez lenne a kérdés. Elsétálunk, elbeszélgetünk közbe, illetve szerintem ő sok mindent mutatott nekem, amit esetleg nem kaptam volna meg, hogyha mindig nem találkoztunk volna.
1: Hát akkor ez a barátság egyben egy közös tanulási folyamat is oda-vissza.
2: Szerintem kölcsönös, abszolút. Ő is épít engem, remélem én is tudom valamiben így építeni őt, úgyhogy egymásnak kölcsönösen adunk.
1: Egyelőre az is jó, ha nem rombolod le a közlekedés során.
2: Szerintem nem volt még egyébként. Egyszer télen egy nagy hóba mentünk, akkor emlékszem, volt egy kis esés, de volt egy nagy hó, egy Szombathelyen, és akkor egy kicsit meg kellett valamit csinálnunk. Nem volt igazából akkor sem nagy probléma.
1: Szerintem ezt úgy kellett volna magyarázni, hogy kísértem Jordan, de ő mindenáron hóangyalkát akart mutatni nekem.
2: Lehet akkor.
1: Ugye mennyivel jobban hangzik?
2: Amúgy igen.
1: Na te hóangyalgyártó. Szóval akkor belevágunk, elkezdünk valamit. Többször volt ez már terv, de most eljutottunk odáig, hogy a megvalósítás is a közeljövőben meg fog történni. Egyébként masszírozol is, ugye? Gyúrunk?
0: Igen, gyúrunk.
1: És nagyon tele vagy már kliensekkel?
0: Vannak páran. Idősek, fiatalok, igazából mindenkinek tudom ajánlani, nem csak akinek fáj a háta, meg fáj valami, hanem aki fel akar frissülni. Csinálok svéd masszást, sportmasszást és frissítő talpmasszást is egyaránt.
1: Na jó, szóval akkor a kedves hallgatók közül, ha valaki ilyen igényű tervekkel rendelkezik, nyugodtan keressen bennünket, és össze fogunk közvetíteni benneteket, jó?
0: Rendben, köszönjük szépen.
1: És szívből örülök, hogy itt találkozhattunk az egyesületben, akár pénteken is, vagy akár a kiránduláson, vagy hogy a mai napon is ellátogattál, és nagyon jól összedugtuk a buksinkat, és remélhetőleg, hogy jó ötletek jönnek létre ebből.
0: Én is nagyon remélem, és örülök az együttműködésnek.
1: További szép napot kívánok nektek!
0: Köszönjük szépen neked is!
3: Ez a Szemfüles.
1: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A riportokat Bősze György készítette, vágta és szerkesztette Kopcsándi Gyula. A viszonthallásra.
3: Ez volt a Szemfüles, a Látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora. Köszönjük figyelmüket! Hallgassák műsorunkat a következő hónapban is.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Műsorajánló.
6: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
8: Hungary Live.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.
10: Fogalmam, hogy mélyedek ki a busztába.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Kamureklám.
3: Ha nem látsz horgot a számban, kérlek ne fárasz.
2: Kamureklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobbi Rádió hallgatói, Csiki Dámai, sziasztok! One, two.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. Magyarország nem lazít a migrációs politikán, és visszaszerezni a büntetési összeget is. Változékonyabb, de meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. A családi csődvédelmi szolgálatra a kormány többletforrásokat biztosít, hogy a rászoruló családok a számlákat a hó végén ki tudják fizetni, és az eladósodást és a végrehajtást el tudják kerülni. A baj megelőzhető a kormány szerint, ezért új tanácsadási és adósságkezelési programot indít. Magyar Péter leszögezte, hogy Magyarország nem lazít a migrációs politikán, és visszaszerezni a büntetési összeget is. A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány célja, hogy ugyanilyen szigorú szabályozás legyen, egyel több illegális migráns se érkezhessen, viszont ne vonjanak le büntetésként Magyarország forrásaiból. Eddig körülbelül 1 milliárd euró a bírság. A cél az, hogy decemberig megállapodjanak a tagállamok. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től. Allerné Nagy Anikó, az országgyűlés egyik alelnöke elmondta, hogy az úgynevezett A és B heteken a kijelölt napokon plenáris ülést tartanak, a harmadik C hétre tervezik a választókerületi és egyéb munkákat. A MOHU egyetért a kormánnyal abban, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. Na, a társaság közlése szerint a koncesszió komplex rendszerét is újra kell gondolni annak érdekében, hogy teljesüljenek a vállalt célok. A kormány a döntést a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszokkal, valamint a MOHU szerződéses kötelezettségeinek és célszámainak teljesítésével kapcsolatos kifogásokkal indokolta. Bejelentést tesz a gondos óra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a kormány, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán szerint korábban kiderült, hogy a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz közötti megállapodás alapján a párt aktivistái egy meghatározott 78 év feletti felhasználói kör személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. Új pályázatot írnak ki a tankerületek arra a 116 iskolai igazgatói pozícióra, ahol ideiglenes megoldástól döntött az oktatási miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán írta arról, hogy a nyáron 467 iskolai igazgatói kinevezés járt le, de csak 351 helyre találtak megfelelő pályázót. Az amerikai pénzen mostantól a jelenlegi amerikai elnök arca látható. Az amerikai pénzverde kibocsátotta a 2026-os Donald J. Trump amerikai elnököt ábrázoló 1 dolláros érmét. Ez az első eset, hogy hivatalban lévő elnök kerül forgalmi pénzre. A különleges dollár jogszerűségét ugyanakkor vitatják, ráadásul gyűjtőknek jóval a névértéknél többet kell fizetniük érte. Egy 25 darabos tekercs 61 dollárba kerül. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Én Lukavics Kendre vagyok. Szentendrén élek és alkotok, és festőművész vagyok, és mindent megcsinálok, ami kezem ügyébe kerül.
2: Egy rádióban hallottam egy riportot, ahol a művészeti munkádat mutatták be, mint képzőművész. Igen. És ott említetted, hogy te rádiomatőrködtél is az 50-es években. Erre kaptam fel a fejem tulajdonképpen, de mielőtt erről beszélnénk, azért egy nacionálét hadd kérjek tőled. Annyit tudok rólad, hogy Békés Csabán születtél. Mikor?
1: 1939-ben, március 4-én születtem Békés Csabán.
2: Ott jártál, gondolom, általános iskolába?
1: Először anyán, a Kocsiszki anyavilágba jártam 10 éves koromig, tehát 4-es osztályig. Utána szlovák általános iskolába mentem Békés Csabára, ahol érettségig ott voltam. Szlovák nyelven érettségiztem. Abba a pillanatból leérettségiztem, művészeti főiskolára mentem, és rögtön fel is vettek, az iparművészeti főiskolára.
2: Milyen szakon végeztél?
1: Hát én vegyes szakon tulajdonképpen textil, goblen, grafika, festő. Mi olyan átjáró szakok voltunk, mivel hogy nagyon érdekelt a textil, a goblen, tehát a szövés nagyon érdekelt textilnek különböző válfajai, mert bizony elég szegényen mentünk mi oda, és akkor magunknak kellett varni ruhát is.
2: Ha 1939-ben születtél, és az előbb említett riport azt mondtad, hogy az 50-es években már rádiomatőrködtél, akkor nyilván, hogy az a kérdés következik, hogy hogy kerültél te egyáltalán kapcsolatba a rádiomatőrködés?
1: Na most a szlovák iskola, ekkor én gimnázista voltam. Másodikos, harmadikos gimnázista voltam. Először én repülő modellező szakkörbe jártam, és nem hogy jártam, hanem kisgépeket csináltam, és ott nagyon jó eredményt is értem, mert junior Európa bajnok voltam, és akkor nagyon érdekeltek, hallottam, olvastam, hogy vannak olyan kis modellek, amiket rádió vezéléssel lehet irányítani. Nos, akkor én bekerültem egy szakkörbe, ez úgynevezett rádióamatőr szakkörbe, ahol nagyon élveztem ezt az új funkciót, nagyon szeretek itt bütykölni, tudod, és nekem mindegy, hogy mi csak összeálljon valami és szóljon. És akkor csináltam egy 2+1-es rádiót, kettő valószínűleg csöves rádiók voltak. Most pontosan azt hiszem, hogy DLL 101-es vagy 111-es dupla rácsú erősítő cső volt, akkor hát ez egészen másképpen működött, mint most. Egy hordozható rádiót csináltam, persze zseblámpa elemekkel, ez a 4,5 voltos elemekkel működtettem a rádiót, vittem be az iskolába, ahol a tanárokat ezzel idegesítettem, hogy amikor megcsináltam először, hazavittem, apám azt mondta, hogy hát fiam, te hasbeszélő vagy, mert nem hitt el, hogy meg tudom csinálni. Újdonság volt ekkor a tanyavilágban. Utána építettem egy adóvevőt alapjába véve, Morse jelekkel próbáltam kommunikálni a világgal, ami sikerült is. A legnagyobb sikerem a webben dologban volt, valami argentin figura jelentkezett, akkor úgy történt, hogy ilyen levelező lapokon egymásnak közöltük, hogy el sikerült.
2: Hát ezt most úgy hívják, hogy QSL lap természetesen.
1: QSL, igen, QSL lap. Úgy hívjátok most is?
2: Persze.
1: Ja, hát akkor ez semmi újdonság. Ez az, ilyen. Ilyet kaptam, aminek nagyon boldog voltam. Hát ez én nem sokáig, mert utána érettségiztem, és én építettem pénzkeresés céljából, akkor nagyon-nagyon nagy dolog volt fülhallgatós kis rádiókat.
2: Kristálydetektoros.
1: Kristálydetektoros. Ez akkor azért volt fontos, mert akkor azzal egy kis pénzt tudtam keresni. Még a fizika tanáromnak is én építettem, és meg akart buktatni. Na, mindegy. Elég morbid szituációk keletkeztek ekkor. Nem voltam kitűnő tanuló, azt nyugodtan mondhatom, főleg fizikából, meg matematikából. A szakkörben ellenben voltak komolyabb profibak, mint én, azok segítettek is, de aztán a végén én is segítettem, mert annyira szerettem ezt a rádióapatőr.
2: Esetleg nevet tudsz említeni azok közül, akik
1: a... Hát nem tudom, nálunk a szlovák égimnáziumban a szabadidő eltöltésével szakkörökbe töltöttük. Nem volt olyan nagyon fontos ez nekem, amellett, hogy ez szórakozás volt, és kézügyesség, és valami produkáltunk, kellett időt eltölteni, és én zömében ez a két dolog volt, a repülőmodellezés és a rádiomatőr része érdekelt engem.
2: Most festőművészként művészként éled az életedet, kiállításod van Budapesten. Mesélj attól kezdve, amikor tulajdonképpen megcsináltad az iparművészeti főiskolát, hogy alakult a pályád?
1: Nem túl jó érettségével kerültem én oda, de tudtam azt, hogy ha ez nem sikerül, akkor az életem tacsra megy. Az egész főiskolán legjobban fölvételeztem. A Makosi Jósi bácsi, Békés Csabai festő, aki szakkört vezette, rajzszakkört vezette, az annyira fölkészített minket, hogy nem volt gond a fölvételé. Kitűnően végeztem mind az 5 évet. Népköztársaság és ösztöndíjas voltam, ami egy főiskolán vagy egyetemen egy ember kapja, aki legjobb, és én az voltam. Na most utána lediplomáztam, utána bizony átkezdődött a nehéz élet, ami egy diploma után nem csak nálam, hanem másoknál is így történik. Próbálkoztam ezzel, azzal, de zömébe mindig szakmában maradtam. Mind diplomás festő, illusztráltam könyveket, kiállításokat csinált, el is tudtam adogatni. Nagyjából támogattak minket azért. Mondták azt, hogyha valaki tehetséges, akkor az kapjon műtermet meg, a lehetőséget, hogy tudjon festeni. Így kerültem én Szentendrére.
2: Mikor a rádió riportot én hallottam, akkor a kék égről meséltél, hogy azt mennyire nehéz és ugyanakkor mennyire szép megfesteni. Azok a képek, amelyeket megfestettél, gondolom én, hogy nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte is azért sok helyre eljutottak.
1: Nekünk tudomásul kellett venni, itt ebbe az országba nagyjából nem tudunk labdába rúgni. Pénzt kellett keresni. Én valami oknál fogva, tán ez a szláv nyelvtudásom miatt orientálódtam ide-oda, amoda, és én már a 70-es évek, 60-as évek végén kerültem különböző szervezetekhez, alkalmaztak, mint grafikusnak, plakáttervezőnek, olaszoknak terveztem plakátot, franciáknak terveztem, pedig az nem egy egyszerű művelet. Ezeket mind jelig és pályázatokon nyertem. Nem név szerint, szakmából élek mostanáig. Mint festő, Svédországtól kezdve Amerikában voltam legtöbbször, az egy érdekes dolog, mindig érdekelt, szemében New Yorkba. New York az nekem a világom, hát tulajdonképpen minden képem majdnem abból indul ki, hogy valamilyen formában New Yorkot festem. Na most ez a kék ég, ez egy olyan dolog, alul egy civilizáció típusú várost festettem. Tehát egy bonyolult város, tehát épületek hegyi hátán, de a teteje, az ég is New Yorknak olyan, mintha a városnak a folytatása lenne. A kék ég az ugyanolyan konstrukciókkal rendelkezik, mint a nem felhőkkel, hanem majdnem, hogy ablakokkal, épületformákkal, architektúrával, úgyhogy itt össze lett az egész ég, kicsikét így vonva ez a kék ég. A tér nagyon érdekel, ez a mélység, ami New Yorkban magas épületekből lenézve, ez fölötté értekelt. És aztán egészen 80-tól 90-ig jártak ki. Amerikától kaptam ösztöndíjat, még a régen kormány idejében, az egy nagyon-nagyon elegáns ösztöndíj, azt hiszem feleségemmel mi ketten voltunk a harmadikok Magyarországon, akik ezt az ösztöndíjat megnyertük. Utána Svédországban voltam sokat, Dachau-ba állítottam ki, a Buenos Aires-től Szöulig mindenhol, Chicago, stb. Hát van egy eléggé terjedelmes katalógusom, ott bővebben van szó arról, hogy hol állítottam ki.
2: Milyen a munka módszered? Ha úgy összerakom az éveket, akkor azért túl vagy a 70-en.
1: Már 74 éves vagyok, reggeltől estig festek. Na most, ha kifáradok a festésből, mert én nem vagyok olyan dugóhúzom módjára festek, hogy állandóan. Szeretem nagyon a fizikai munkát. De én tanyáról származom, nekem az volt, hogy azért én tavasszal érzem a földszagot, meg nem idegen nekem a föld. Szeretek házakat építeni, ácsolni fantasztikusan, szeretek mozaikot rakni, villanyszerelni. Amit el tudsz képzelni, mind magam csinálni. Na, hozzám egy mester nem jön, de nincs is problémám ilyen dolgokkal.
2: Mondtad azt, hogy a pároddal jártál kint New Yorkban. A családról, a családodról, ha egy pár
1: szó. Gyerekem nincsen. Abba az időben mi rendkívül nyomorba éltünk, azt lehet mondani diploma után, amikor összeházasodtunk. Mivel, hogy diploma után kötelező volt visszamenni Békés Csabára, aki nem volt 5 éves időszaka, hogy lakjon Budapesten, annak hát vissza kellett menni Békés. Na most, ha én visszamegyek, akkor rögtön behúznak katonának. Én itt összeházasodtam, feleségül vett megismertem a jelenlegi feleségemet, ez is maradt továbbiakban, és úgyhogy nem váltam őket.
2: De visszajársz-e Békés Csabára?
1: Ritkán temetőbe a szülőket, meg az elhunytakat meglátogatni. Volt a Jankai Galériában egy kiállításom, amit a Békés Csabai Jankai Galéria meghívott, mint Békés Csabai születésű művész, de nem, mert ez a szakma sokkal komolyabb annál, ha meg akar belőle élni az ember, mint hogy az ember. Szentendre más, mert Szentendre közel van Budapesthez. Na most nehogy azt itt, hogy Szentendrén meg lehet élni egy művésztek. Részben azért nem lehet megélni, mert rettenetesen sokan vagyunk itt. Szentendrén adtak műtermes lakást nekem 69-ben, amikor kiköltöztem, egy falusi élet volt, most pedig majdnem, hogy össze van építve Budapesttel. De hát Pesttel nagyon-nagyon jó a kapcsolatom, mert hát mégis a megélhetésem meg a kapcsolat.
2: Hát gondolom, akkor a művészekkel sem lehetsz rosszba, hiszen a képeid mégiscsak megjelennek, akár kiállításokon, a nevednek ismertnek kell lenni ahhoz, hogy ezeket a képeket meg is vegyék.
1: Ez így van. Az itteni művészeket természetesen, meg a csabaiakat Debrecenbe is szoktam adni ezeknek. Alapítván mindig beadok egy képet aukcióra, és mindig megköszönik, mert jelentős összeggel járó adakozásom ez, ami minden évben történik.
2: Amikor legelőször felhívtalak, igen, akkor a beszélgetés végén nyelvet váltottunk.
1: No, most nyilván itt reva.
2: Gyepjen peknyel.
1: Teraz most nem egy ilyes szlovenszki hovarig?
2: Práve velmej málo, mert ezt sajnos a magyar rádióban nem feltétlenül értenék, tehát maradunk a magyarnál, de nem felejtettük el a nyelvet is. Igen. Én azt gondolom, hogy ennyi idő után is fantasztikus, nem, jó dolog tudni egy más nyelven beszélni.
1: Na most azért ez jó, hogy említed, mert aki most megnyitotta, ez a Hushegyi Gábor, Budapesti Szlovák Intézetnek az igazgatója, esztéta és műkritikus. Mindig mondom, ez, hogy picikét szlovákul beszél, mert én is felejtek.
2: Nem kell beszélni, persze.
1: Szeretek Szlovákiába járni, de főleg északi részre, ahol abszolút szlovákokkal, mert itt délen az a baj, hogy rögtön átváltok magyarra, mert könnyebb magyarul, mint mit tudom én, szlovákul. Ugyan mindent megértek, de hát, mint a magyar nyelv, úgy szlovák nyelv is fejlődött, javult. Vagy
2: persze, hát más a szlovák irodalmi nyelv, mint az, amit mi mondjuk Békés Csabán megtanultunk, vagy Tóth Komlóssal.
1: Igen, de én szlovák, ez irodalmi nyelvű szlovák.

0: nem nagyon csinálok, mert azok porolódnak, helyet foglalnak, azért olyan óriási műtermem nincsen. Modellezni még most is szívesen modellezünk, de inkább repülő modellezés, az mindig érdekel. Washingtonban is, amikor voltam, akkor elmentem a űrhajózási múzeumba, tehát ebből kifolyólag az űrhajózás is rendkívül érdekel. Hátva maradt a szám, hosszú órákat töltöttem. Na most a repülő és űrhajózás az nekem olyan volt, hogy akkor én repültem ott Békéscsabán, ugyan vitorlázóképpen, nekem csak a rádió amatőr, mint időtöltés volt, óriási dolog volt. Všetko dobré bude na mele, myslím.
1: Chvala Bohu. Do počutia, dovidenia.
0: Dovidenia, dovidenia. Servus, servus.
1: Servus, minden jó.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Fogdi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Fogdi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámé, sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.

0: 13 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
1: UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: 10%-kal emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege, két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek, közölte Köböl Anita a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő elmondta, hogy november 20-ától új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Számításaik szerint évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő kaphat személyre szabott szakszerű segítséget. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztést, 3 milliárd forintot különítenek el erre a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Szombaton napos idő várható, majd napközben észak felül átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik. Hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik. Délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
2: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobbi Rádióban!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.

0: 89-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: Ma éjjel táncolj, ez a táncolj, a
2: egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbiradio.hu.

0: Kamu reklám.
1: Micsak, itt ez a jó kis kanapé. Mi lenne, hogyha pisilnék rajta egyet, és a mamát nem izgatná?
2: Nyugodtan. Úgyis a szomszéd nénié.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
2: Utat nyit a szélenergiának, a kormány új lakásépítési program indul, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban ez csak az első lépés. 2027 és 30 között ugyanis összesen legalább 4000 megawatt szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik. A programmal nem csak a hazai energiatermelés növelnék és az import kitettséget csökkentenék. 1,5 milliárd eurót fordítanak a villamos energiahálózat fejlesztésére, miközben a beruházásokból a magyar vállalkozások és a szélerőműveknek helyet adó települések is komoly gazdasági előnyökhöz juthatnak. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakáscélú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV, idén 50-2027 nyaráig további 300 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezetőfülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Buszok terén már jobban állnak, ott már szinte minden jármű klimatizált. Megtartotta alakulóülését a kegyelmi botrány felelőseit feltáró országgyűlési bizottság. A képviselők döntöttek a testület ügyrendjéről, munkatervéről és a vizsgálathoz szükséges iratbekérésekről is. Megszüntetni a készpénzes kifizetést a repontokon a MOHU. Javaslatuk szerint a visszaváltott palackokért csak bolti levásárolható utalványt kaphatnánk, illetve átutalást kérhetnénk. A budapesti kerületekben ez komoly terhet jelent, a kukák környékén széthajított hulladék, a megrongált vagy kiborított szemetesek és az utcák állapota miatt több polgármester is változtatást sürget. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Szeptember 15-éig kell a szülői hozzááruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. A HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. Útjára indul az iskolában az erdő program őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6 és 14 év közötti korosztálynak. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter elmondta, a programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugati szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
3: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Félre a csajos, hisztis, fújjut a hírekkel! Kezdődik a Teremtés koronája! 60 percben csak arról, ami a férfiakat érdekli! Ami a férfiakat érdekli!
5: Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban a következőkről hallhatnak. Biokémiai vizsgálatok tanúsága szerint az apák korántsem nélkülözhetőek a gyermeknevelésben, az apátlan kísérleti egerek agyában és viselkedésében eltéréseket tapasztaltak az apával felnövő állatokéhoz képest. Mivel nyaranta bezárnak a bölcsödék és az óvodák, és szerencsére iskola sincs, a szülőknek alaposan el kell gondolkodniuk azon, hol fogják nyaraltatni a gyereküket. Ez különösen kisgyermekeknél nagy gond. Sokak számára a szabadság nem egyenlő a gondtalan pihenéssel, ha esetleg ön is azon aggódik a szabadnapjai alatt, hogyan fog végezni a felhalmozódó munkával, esetleg fáj a feje, vagy csak jobban érezné magát a saját ágyában, érdemes néhány trükköt alkalmaznia, hogy valóban ki tudjon kapcsolódni. Szikrázó napsütés, virágzó leánderek, kellemes, könnyű borok a pohárban és a tenger gyümölcsei a tányéron, ime néhány összetevő, amelynek segítségével akár egy pesti tetőteraszon is megidézhető a mediterrán országok hangulata. Egy jó paella vagy egy nagy tál spagetti bizonyára sokakban idéz kellemes emlékeket. Érett személyiség szükségeltetik ahhoz, hogy egy lottónyertes átgondoltan, nyugodtan legyen képes rendelkezni a hirtelen érkezett vagyonról, amelyre addig gondolni sem mert. Hogy mi a teendő, ha valaki hirtelen milliárdos lesz? Erről is hallhatnak. A Brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat legfrissebb röplapja szerint a diákoknak joguk van a kielégítő szexuális élethez, ami egyébként rendszeresen űzve a szív- és érrendszer egészségének is jót tesz. Kevés a pénz a veszélyes aszteroidák megfigyelésére. A NASA dolga lenne, hogy megfigyelés alatt tartson minden potenciálisan a Földet fenyegető aszteroidát, ám egy jelentés szerint nem képes eleget tenni ennek, mert nincs rá pénz.
4: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
5: A montreali McGill Egyetem kutatói azt próbálták kideríteni, hogy pontosan mi is játszódik le azoknak a gyerekeknek a testében és a fejében, akik csak az anyjukkal élnek. Gabriella Gobbi és csapata a kifinomult családi életet élő kaliforniai egereket vizsgálták meg ehhez. E faj az emberhez hasonlóan monogám, és mindkét szülő gondoskodik az utódokról. A kísérlet egyszerű volt. 3 nappal a kicsik születése után a hímeket eltávolították a családból. Az anya a kölykök 30-40 napos koráig maradhatott velük. Az idő elteltével megvizsgálták a kisegerek agyának azt a részét, amelyik a szociális viselkedésért és a személyiségért felelős, a prefrontális kortexet. A kutatók meglepődve tapasztalták, hogy az apátlan egerek agysejtjei csak tompán reagáltak az oxitocin nevű kötődési hormonra, továbbá az olyan hírvívő anyagokra, mint a dopamin, szerotonin és az emlékezet számára fontos NMDA vegyület. Viselkedésük is feltűnő volt, nemigen érdeklődtek fajtársaik iránt. Amikor 2 idegen egér először találkozik, megszaglásszák, megérintik egymást, de az apátlanok egyszerűen átnéztek a másikon, mondta Gobbi a New Scientist című lapnak. Hogy mennyire lehet az emberre ráhúzni az egerek családi életének hormonális hátterét, vitatott. Michael Meany családkutató, aki szintén foglalkozott kaliforniai egerekkel, arra figyelmeztet, hogy az egereknél elsősorban az apa az, aki lenyalogatja a kis egereket. Tehát lehetséges, hogy azoknak leginkább ez hiányzik, és kevésbé a hím nemű szülőállat. Ami biztos, hogy az embernél az oxitocin, dopamin, szerotonin 3-as fontos szerepet játszik. Találkozásainknál mindig jelen van a biokémia. Ha bizalommal fordulunk a másikhoz, oxitocin és dopamin ürül a véráramba. A biokémiai hidak lazítanak, állandó szinten tartják a vérnyomást, kordában a gyulladásokat, az immunrendszert pedig épségben. Az oxitocin különféleképpen hat a férfiaknál és a nőknél. Egy izraeli tanulmány kimutatta, hogy az apákká váló férfiak is átmennek egy biokémiai változáson, ami viselkedésükben is meglátszik. Russ Feldman 80 épp szülővé lett párt látogatott meg, 6 hónappal később pedig megismételte a látogatását. Az idő múltával az apák oxitocin szintje épp úgy megnőtt, mint az anyáké. A különbség az volt, hogy az anyák hormon áradata csodálatot, dédelgetést vagy éneklő hangot váltott ki, míg az apák többet játszottak gyerekükkel, akik így erősebben kötődtek hozzájuk, ellentétben azokkal az apákkal, akiknek a vérében kevesebb hormon volt. Az apa és az anya tehát különbözőképpen járul hozzá a gyermeki fejlődéshez, írta Feldman a tanulmányában. Az apák biológiai programja az, hogy segítsék felnőni gyermeküket.
4: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
5: Nyaranta alapos gondot jelent a szülőknek, hogyan oldják meg gyermekük elhelyezését az iskola év szünetében. A nagyobb gyermekeknél megtörténhet, hogy egy év alatt olyan sokat változnak, hogy teljesen más igényeik lesznek a nyaralást, a nyári szünetet illetően, és ezekhez a megváltozott igényekhez a szülőknek és a nagyszülőknek néha nagyon nehéz alkalmazkodni. A legtöbb helyen a nagyszülők a gyermek születésétől kezdve jelen vannak a család életében különböző intenzitással. Van olyan család, ahol a nagymama akár minden nap besegít az unoka gondozásába, és olyan is akad, aki csak nyaranta, 1-2 napra vagy 7-re látja a gyereket. Amennyiben eleve szoros volt a kapcsolat, sokkal könnyebb a szülők dolga, hiszen biztonságban érezhetik a gyermeküket a nagyszülőknél. Ismerik már egymás szokásait, megtanultak már egymáshoz alkalmazkodni, és nagy meglepetésekre nem kell számítani. Akkor lehet gond, ha az első hosszabb nyaralást tervezik, és mindenki a saját vérmérséklete szerint szorong az új helyzettől. A nagyszülőket alaposan tájékoztassuk gyermekünk szokásairól, napirendjéről, minden fontos dologról, mielőtt elengedjük hozzá nyaralni. Mindenkinek könnyebb lesz, ha tudja, mire számíthat, mire kell felkészülnie. A kedvenc játékokat, mesekönyveket se felejtsük otthon, hiszen ezek jelentik majd a biztonságot a kicsiknek. A nagyobb bacska gyerekeknek pedig elmondhatjuk, hogy a nagyieknál mi a szokás, ők másként élnek, más a napi rendjük, és így tovább, hogy előre felkészülhessenek, nem lesz olyan, mint otthon. A nagyszülő általában izgatottan várja, tervezget, de ő sem számolhat előre a bonyodalmakkal. A kisgyermek szintén izgatott, de még nem tudja, hogy az a két hét az pontosan mennyi is, és lehet, hogy a harmadik nap után hiányolni fogja a szüleit. Ha eldöntötték a nyaralás időpontját, és azt is hány napról, illetve hétről van szó, fontos, hogy azt is megbeszéljék, hogy a szülő fogja-e tartani a kapcsolatot a gyermekkel. Ne látogassák meg váratlanul, viszont ha megbeszélték, hogy menni fognak, mindenképpen tartsák be az ígéretüket. A legrosszabb a bizonytalanság, ha a kisgyermek nem tudja, hogy mikor fogja újra látni a szüleit, vagy ha azt sem tudja, meddig marad majd az otthonától távol. Ne mondjuk olyat, hogy ha jól viselkedsz, tovább maradhatsz, vagy ha nagyon rossz, csak szóljál. Ezekkel a mondatokkal meggátoljuk őt abban, hogy természetes módon alkalmazkodjon a környezetéhez, és abban is, hogy egy kicsit függetlenedjen tőlünk. A telefonálgatások sem feltétlenül szükségesek, különösen akkor nem, ha a szülő aggódva érdeklődik, hogy minden rendben van-e, nem hiányzik-e ő a gyermekének. Nem ajánlatos egy kisgyermeknek arról beszélni, hogy milyen szomorú anya és apa, mert ő nincs itthon. Csak szomorúságot fog érezni, hogy ő a felelős a szülei boldogtalanságáért, és ő sem meri majd jól érezni magát. Elképzelhető, hogy a szülő tele van aggodalmakkal, ha a gyermekét hosszabb időre elengedi nyaralni. Ahhoz, hogy megfelelőképpen fel tudja készíteni a gyermekét egy hosszabb nyaralásra, távol létre, először önmagát kell megnyugtatnia, feloldani a saját szorongásait. Erre azért van szükség, mert a kisgyermek akkor nyugszik meg, ha azt látja, érzi, hogy az anyja is nyugodt. Ha a szülő arcán megjelenik a szorongás, netán a bűntudat vagy a túlzott aggodalom, az csak növelni fogja a gyermek félelmeit. Amennyiben a gyermekünk nagyon el van keseredve, látogassuk meg, nyugtassuk meg, hogy érezze fontos nekünk, figyelünk rá. Lehet, hogy elég lesz neki, hogy érezheti, törődünk vele, és nem kell attól félnie, hogy elhagytuk vagy elfelejtettük. Ez egyébként minden gyereknél megjelenő alapfélelem. Nem arról van szó, hogy azonnal hozzuk haza, persze szélsőséges esetben ez is megtörténhet, hanem arról, hogy csökkentsük a szeparációs szorongását. Az esténkénti jó éjszakát telefon segíthet, de csak akkor, ha be is tudjuk tartani. Az sem szerencsés, ha a szülő teljesen elérhetetlenné válik a gyerek számára, még akkor sem, ha a szülőnek inkább ez lenne az igénye. Természetes vágy minden anyában, hogy néha egy kicsit elváljon a gyermekétől, saját életét élje, esetleg csak a párjával legyen, és így tovább. Fontos, hogy ezt ne úgy tudassuk a gyermekkel, hogy ő azt érezhesse, ő már nem kell, őt kell lerázni, mert az anyának már fárasztó. Inkább beszéljük meg vele, hogy mindenki nyaral, és milyen jó lesz majd, ha elmeséljük egymásnak az élményeinket.
4: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
5: Maradjunk még néhány gondolat erejéig a nyaralásnál. Jó néhány körülmény akad, amely megnehezítheti, hogy a szabad napok alatt elengedjük magunkat, és csak élvezzük a gondtalan napokat. Érdemes felkészülni ezekre, és tudatosan csökkenteni stresszkeltő hatásukat, így élvezetesebb lesz a pihenés. A legtöbben szeretnénk a pihenés utazás előtt minél több dolgunkat elintézni, hogy visszatérvén ne szakadjanak nyakunkba a teendők. Ez azonban rengeteg munkával, kapkodással, idegességgel jár, és mire a csomagoláshoz érünk, már holt fáradtak vagyunk. Így pedig nehéz arra összpontosítani, hogy minden fontos dolog bekerüljön a bőrönbe, ami persze újabb idegességforrás. Fontos lenne tudatosítani, hogy a feladatok bizony nem szaladnak el előlünk, és épp eleget teszünk, ha halaszthatatlan dolgokat elintézzük, a többit pedig majd akkor, ha visszajöttünk. Kipihenten és feltöltődve könnyebben és hatékonyabban birkózunk meg velük. Nem könnyű a gondokat egyik pillanatról a másikra hátunk mögött hagyni, ezért sokak számára az első napok feszültséget okoznak. Az új környezet, a szálláshely, a szokatlan ételek egyrészt feszülté tehetnek, másrészt, ha nem aggódunk miattuk feleslegesen, hanem nyitottan fogadjuk az új élményeket, segíthetnek megfeledkezni az otthoni gondokról. A kikapcsolódás egyik legfontosabb titka, hogy tudni kell élvezni az adott pillanatot. Teljesen belefeledkezni abba, amit éppen csinálunk, legyen az falatozás, séta az óvárosban, vagy a szálloda parkjának körbejárása. Sokan annyira kimerülnek a nyaralás előtti készülődésben, hogy aktív programokra gondolni sem mernek. Pedig a sportolás, mozgás, kirándulás miatti fáradtság egészen más, sokkal kellemesebb élmény, mint az a fáradtság, amit a terhelés és az idegeskedés okoz. A reggeli futás vagy egy pörgős tollas labdajátszma csak első hallásra tűnik kimerítőnek, valójában kényeztetés a testnek. A folyamatos egy helyben való üldögélés, áldogálás után remek élmény lesz átmozgatni izmainkat, főként, ha közben arra is gondolunk, hogy ezzel végre megadjuk testünknek azt az aktivitást, amely után annyira áhítozik a hétköznapokban. Persze nem minden energiánkat kiszippantó, megterhelő edzést kell ilyenkor végezni. Ha egy kicsit felpörög a keringési rendszer, dolgoznak az izmok, friss levegőt szívunk, már is jobban alszunk és vidámabbnak érezzük magunkat. Azok számára, akik a mindennapokban 10-12 órákat töltenek folyamatos pörgésben, feszültségben, egy homokos tengerpart ingerszegény környezet lehet. Valószínűleg csak néhány napig tudják élvezni a napon heverészést és az édes semmittevést, állandó tevékenységhez szokott agyuk egy idő után aktivitásra vágyik. Ez kivéthető, ha olyan helyre utaznak, ahol a tökéletes pihenés mellett kulturális látnivalók, programok és aktív szórakozás is található. Ha egy-egy városnézést, múzeum vagy templomlátogatást, barlangtúrát iktatnak be a strandolással töltött napok közé, jobban fog esni a pihentető napozás. Divat a mediterrán. A mediterrán szó földközit jelent, a földközi tenger körül található országokat hívjuk így összefoglaló néven. A kellemes mediterrán éghajlat télen enyhe, nyáron jó meleg, kevés esővel. Ez lehetővé teszi, hogy szinte minden évszakban kellemes a szabadban az utcán tartózkodni. Az utcák és a terek a társasági élet színterei. Az emberek munka után az utcára mennek, sétálnak, nézelődnek, barátaikkal, ismerőseikkel találkoznak. Rómában vagy Barcelonában még februárban is nyitva vannak a kávéházak, vendéglők teraszai, ahol nem csak a turisták, de a helyiek is szívesen időznek. A mediterrán emberek nem csak az utcán, de a családon belül is szeretnek együtt lenni. Nagyon fontos számukra a közös étkezés, amely hétköznapokon a vacsorát jelenti. A főzés főbb feladatait általában az anya végzi, ám a terítésben, a saláta előkészítésében az egész család részt vesz, így a közös vacsora már azelőtt elkezdődik, hogy leülnének az asztalhoz. Megbeszélik az elmúlt nap eseményeit, kivel mi történt, ki kivel találkozott, mit olvasott, és így tovább. Ilyenkor szinte tényleg mindenki egyszerre beszél, és mindenki igyekszik túlbeszélni a többieket. Úgy tartják, hogy semmi sem lehet olyan izgalmas, mint megismerni egy másik ember gondolatait, és elmondani neki a miénket. A megbeszélés a konfliktusok feloldásában is sokat segít, a déliek nézeteltérés esetén kiabálnak egymással egy kicsit, nem egymás felmenőit szidják, hanem az eseményről beszélnek, aztán ki megy a maga dolgára. A mediterrán életmódot és stílust könnyedség, lazaság és nyitottság jellemzi. Szeretik a praktikus, kényelmes, ugyanakkor elegáns és jó minőségű alapanyagból készült tárgyakat. Óriási kultusza van a jó ízlésnek, akár ételről, akár ruházkodásról, akár lakberendezésről legyen szó. Ha valakinek jó ízlése, stílusérzéke van, arra legalább annyira felnéznek, mint nálunk arra, akinek sok pénze van. Nagy tisztelet övezi a mesterségbeli tudást, a kézműves technikával gondosan kivitelezett tárgyakat, legyen az egy gyertyatartó, egy öltöny, vagy akár egy autó.
4: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
5: Szex és pornó oldalakat, közösségi szájtokat és YouTube videókat néznek leggyakrabban a gyerekek a neten, ez derült ki egy internetes forgalom megfigyelésével foglalkozó cég jelentéséből. A Symantec számítógép biztonsági cég a 100 leggyakoribb keresés listáját állította össze februártól júliusig vizsgálva az Online Family Norton elnevezésű családi internet megfigyelő rendszerének segítségével az ifjúság netezési szokásait. A cég összesen 3,5 millió keresés alapján készítette el a top listát. A legnépszerűbbnek a YouTube közösségi videó megosztó oldal bizonyult, a Google kereső oldal lett a második, a Facebook közösségi portál a harmadik. A MySpace és a Yahoo az ötödik és a hetedik poszton végzett. A negyedik és hatodik helyet azonban a szex és a pornó szavak keresése szerezte meg. Marian Merritt, a kaliforniai székhelyű Symantec internetbiztonsági szakértője szerint a lista hathatós figyelmeztetés a szülők számára, folyamatosan szemmel kell tartaniuk, mivel foglalkoznak a gyerekeik a neten. Mint mondta, fontos, hogy a szülők megtanítsák a gyerekeket az online viselkedés szabályaira, és elbeszélgessenek velük online életükről. Ritkán fordul elő, de olykor egy-egy ember nagyon komoly összegeket nyer különböző szerencsejátékokon. A nyertesek eleinte hihetetlen örömmámorban törnek ki, amikor megtudják, hogy sikeresen játszottak a lottón, aztán sokszor néhány óra vagy nap után jön a kétségbeesés, a tanácstalanság, hogy mit is kezdjenek az ölükbe hullott összeggel. A váratlan helyzetekre a legtöbb ember furcsán reagál, szinte lebénul, legyen az örömtől vagy bánattól, közölte Janovszky István pszichológus. Szerinte, bár mindenki eljátszik a gondolattal, hogy mi lenne, ha megnyerne egy hatalmas összeget, amikor ez megtörténik, a legtöbben nincsenek felkészülve, ezért elkezdenek kapkodni. Olyan dolgokat vesznek meg hirtelennyében, amelyekről egész addigi életükben álmodoztak, legyen az egy autó vagy egy hatalmas ház. Nem hajlandók felmérni, mi lehet a pénzszórás következménye, és hogy akár rosszul is elsülhet a dolog. A megfontoltak leülnek és átgondolják, hogyan tovább, mihez kezdjenek a pénzzel, és ha ezt egyedül nem tudják eldönteni, akkor szakemberhez fordulnak. Vigyázni kell a lottonyertesnek arra is, hogy mit tesz, ha hirtelen megjelennek a rég elfeledett rokonok, barátok, akik megtudják, hogy nagy összeg állt kedves cimborájuk házához, ezért úgy gondolták, némi segítség nekik is jár. Persze, ha lehet, kell is segíteni, de fontos megtartani itt is az egyensúlyt, nehogy átessenek a ló túlsó oldalára, figyelmeztet Janovszky István. A pszichológus szerint, ha mégis megesik a legrosszabb, és a megnyert összeget nem sikerül megőrizni, befektetni, a pénzét elköltött nyerteseknek tudni kell örülni az életük milliómos periódusának, és el kell fogadni, hogy az esetleg véget ért. Nagy összegű lottonyeremény tulajdonosának lenni nem is annyira jó és könnyű dolog, mint amilyennek azt a legtöbb ember képzeli, mondja Tóth András pénzügyi tanácsadó. A szakember azzal indokolja ezt az igencsak meglepőnek tűnő kijelentést, hogy az emberek többsége, 10-ből 9, átlagosan másfél év alatt elkölti a nyereményét, utána pedig nem képes feldolgozni a történteket, és sokkal rosszabb élethelyzetbe kerül, mint előtte. Sajnos a legtöbb nyertes, miután megkapta a pénzét, elkezd költekezni, meséli Tóth András. Fortuna kegyeltjei itt követik el a legnagyobb hibát, hiszen nem gondolják végig, hogy az ingatlant és a gépkocsit később fenn is kell tartani. Hirtelen óriásiak lesznek az igényeik, viszont azt legtöbben elfelejtik, hogy az ölükbe pottyant pénz nem egy rendszeres jövedelem, csupán egy egyszeri összeg, de a költekezést ennek ellenére sem hagyják abba. Kevesen jutnak el addig, hogy igazán jó helyre fektessék a pénzüket, a nyertesek nagy százaléka csalók áldozatává válik, akik kiváló üzletekkel kecsegtetik őket, ám általában csalódás lesz a történet vége. A pénzügyi tanácsadó maga is találkozott 3 magyarországi 5-ös lottó nyertessel, akik tőle kértek javaslatot a pénzük befektetésére, mert előre látták és érezték, hogy gond lehet a későbbiekben. A 3-ból 2 ember elverte az óriási összeget, hiába vezette le nekik a szakember, hogy mit és hogyan kellene tenniük, nem hittek neki. Arra hivatkoztak, hogy megbeszélik a családdal, és aztán döntenek. Ez általában az én olvasatomban azt jelenti, hogy nem értenek velem egyet, és maguk sem hiszik el, hogy elveszíthetik a pénzüket, emlékezett vissza Tóth András, aki természetesen nem kívánja elárulni egykori ügyfelei neveit. Néhány hónap múlva ezek az emberek felhívták a tanácsadót, és arról számoltak be, hogy nincs meg az összeg, mert elköltötték, és már bánják, hogy nem fogadták meg a javaslatait. Van viszont jó példa is, hiszen a 3 lottó nyertes egyik

0: Csupán az emberek 5%-a vetette le, illetve 35% részéről lehet arra számítani, hogy képes megtanulni a pénzzel bánni. Ez a magatartás egyfelől magyar sajátosság, hiszen a kommunizmus idején és a rendszerváltás után nem tanultak meg spórolni a szüleink, így előttünk sem volt példa erre. Megdöbbentő, de a lakosság 95%-a annyit költ havonta, mint amennyit keres, és csak 10% képes megfelelően elboldogulni a saját jövedelmével. A szakember szerint a következő 1-2 évtizedben mindenkinek komoly esélye van arra, hogy váratlanul nagyobb összeghez jusson, mivel szinte havi szinten találkozik ilyen esetekkel. Ilyenkor legyenek észnél. Számoljanak végig mindent, ne ragadtassák el magukat, és lehetőség szerint forduljanak szakemberhez, javasolja Tóth András.
1: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
0: A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat legfrissebb röplapja szerint a diákoknak joguk van a kielégítő szexuális élethez, ami egyébként rendszeresen űzve a szív- és érrendszer egészségének is jót tesz. A felhívás a szexuális felvilágosítást szándékozik modernizálni azáltal, hogy a testi örömök pozitív hatásairól beszél a diákoknak. Az értelmi szerzők szerint ugyanis a szakemberek túl sokáig csak a biztonságos szexre és a szeretetteljes kapcsolatokra koncentráltak, míg kihagyták azt az alapvető okot, amiért az emberek szexelnek, az élvezetet. Miután az utóbbi években egyértelműen kiderült, hogy az önmegtartóztatásra buzdító nevelő szexoktatás csúfosan megbukott, más módon lép fel a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat. Véleményük szerint azzal, hogy az önkielégítést hangsúlyozzák és kevésbé kezelik tabuként, csökkenteni lehet a tinik körében elterjedt, magas számú, nem kívánt terhességet. A brit szakemberek szerint a gyerekeknek tanulniuk kellene a maszturbációról és a témával tananyagot kellene kidolgozni az iskolák számára. Ám a vitatható szexuális felvilágosító kampány, ami a naponkénti orgazmust szorgalmazza, heves vitát robbantott ki Nagy-Britániában. A szervezők a napi egy orgazmus távol tartja az orvost szlogennel arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a rendszeres testedzés, egészséges életmód mellett az egészséges és kielégítő szexuális életre is oda kellene figyelni. Mindazonáltal teljesen jogosan, olyan félelmek is megfogalmazódtak, miszerint ez csak bátorítást ad a korai szexualitáshoz, anélkül, hogy kellő figyelmet fordítanának a megfelelő védekezésre. A családok egyöntetően léptek fel a kampány ellen, amely szerintük nem csak a korai szexre bátorítja a fiatalokat, de növelné a szexuális úton terjedő megbetegedések előfordulását is. Egyesek egyenesen szánalmasnak nevezték a rendhagyó röplapokat. A fiatalok nem félnek jobban a szextől, mint bármitől, ami ismeretlen. De szinte nem kapnak róla mást útravalóul a legfogékonyabb éveikben, mint a félelmet, a rendellenes gondolatokat és a tudatlanságot éppen az őket felnevelőktől. A kezdeményezés alapjául szolgáló hír az, hogy a The Observer birtokába jutott dokumentum szerint az eddigi rendszer káros hatással lehet a gyerekek egészségére és fejlődésére. A hivatalos statisztika szerint ugyanis Nagy-Britanniában a legtöbb a 10 éves terhes. A kormány tanácsadók ezért javasolják, hogy a gyerekek korai felvilágosítása az oktatás része legyen, mert így sokkal könnyebben eligazodnak majd a kapcsolatok és a nemiség kérdéseiben. Bár a NASA dolga lenne, hogy megfigyelés alatt tartson minden potenciálisan a Földet fenyegető aszteroidát, ám egy jelentés szerint nem képes ennek eleget tenni, mert nincs rá pénz. A kongresszus ugyanis, bár 4 esztendeje az űrhivatalra bízta ezt a feladatot, eddig még nem adott pénzt a szükséges teleszkópok felépítéséhez, tárta föl az Amerikai Tudományos Akadémia jelentése. A NASA a Földet veszélyesen megközelítő meteoritok 90%-ának megfigyelésére kapott megbízást 2020-ig. A szükséges anyagi eszközök hiányában azonban egyelőre a feladat 1/3-át képes teljesíteni a meglévő teleszkóprendszerrel. Az űrhivatal becslése szerint nagyjából 20 000 olyan aszteroida, illetve üstökös halad a naprendszerben, amelynek átmérője meghaladja a 140 métert, és potenciális fenyegetést jelent bolygónkra. Ebből jelenleg 6 000 űrvándorról tudják, hogy éppen merre jár. A 140-től 1000 méter átmérőjű meteoritok már egy egész régiót képesek elpusztítani, ha becsapódnak, a bolygót nem, Az ennél nagyobbak azonban természetesen pusztítóbb hatásúak lehetnek, mondta Lindley Johnson, a NASA

Távközeli Objektumok programjának igazgatója. Az asztronómusokat épp a minap érte meglepetésként, hogy egy Jupiterbe csapódó meteorit föld nagyságú mélyedést robbantott a bolygóba, igaz, a Jupiter sokkal több meteorit találja el, elhelyezkedése, hatalmas mérete és gravitációs vonzása miatt. Az Armageddon és hasonló típusú katasztrófa filmek miatt nem ismeretlen a fenyegetés a hétköznapi emberek előtt sem, de amikor arra kerülne a sor, hogy kézbe vegyék a problémát, az amerikai kormány csekély erőfeszítést tesz. Ugyanakkor gyakorlatilag még ezzel a próbálkozással is egyedül van a többi kormányokkal szemben, fejtette ki a jelentés. Kiderült, hogy van egy problémánk, amivel nem törődünk, szögezte le Louis Friedman, a Planetary Society elnevezésű csoport igazgatója. A NASA úgy kalkulált, hogy 2020-ig 800 millió dollárra lenne szükség az aszteroidák törvényben elrendelt megfigyelésére, akár földi teleszkóprendszer felállításával, akár az űrből történő megfigyeléssel számolnak. Ha csak 300 milliót bocsátanak a hivatal rendelkezésére, abból az 1000 méternél nagyobb átmérőjű meteoritokat tudja kiszűrni, közölte Johnson. Az űrhivatal jelenleg 5 földre veszélyes aszteroidát tart számon, ezeknél kevesebb, mint 1 a millióhoz az esély a földdel való ütközésre, és méretük miatt súlyos károkat okozhatnának. Ez a szám természetesen folyamatosan változik, ahogy újabb és újabb aszteroidák kerülnek képbe, másokról viszont az adatok birtokában bebizonyosodik, hogy nem árthatnak. A szakértők legjobban egy 130 méter átmérőjű aszteroidától tartanak, amelynél 1 a 3000-hez az esély, hogy 2048-ban becsapódhat a Földbe. Júliusban az űrhivatal új honlapot indított, hogy tájékoztassa az érdeklődőket a Földet veszélyesen megközelítő objektumokról.

Kedves hallgatóink, eddig tartott mai magazin műsorunk, ha tetszett önöknek, keressék a jövő héten is. Bot György műsorát, a Teremtés koronáját hallották. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Eljön kezdetén, ilyen bonyolult lehet. Csak egy kis időt legyen rá.

0: NFL.
1: Kamu reklám.
2: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide.
3: Mit szeretnél kapni húsvétra?
4: Egy libresbetétet.
2: Minek szeretnéd azt kapni?
4: Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
1: Kamu reklámot hallottak.
5: Ja man, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánybene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ünnepakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ünnepakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energia ára a villamos energia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról, az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Szombaton napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik. Hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik. Délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
8: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
9: tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90 a mikrofonnál.
10: Nosztalgiával teli nagyon szép napot és következő órát kívánok mindenkinek. Készüljenek, hiszen a következő 60 percben utazunk vissza az elmúlt évtizedbe, és pörgetjük a 90-es évek legnagyobb slágereit. Köszöntök mindenkit, ez itt újra a Nekem 90. Én Szommer Gábor vagyok, ma is magammal hoztam 12 felejthetetlen dalt, amire garantáltan fantasztikusan jól fogjuk érezni magunkat, szóval én a mondó vagyok, hogy vágjunk is bele. Méghozzá nem sokára jön majd egy színész, rapper, énekes, aki mindhárom mesterségét, hát nagyon is jól űzi. 1998-ban pedig készült egy olyan dal, amire mind a mai napig hatalmasakat lehet bulizni, ez pedig nem más, mint Will Smith és a Miami, de előtte egy 96-os klasszikus, a C-Block féle So Strung Out, már is itt a mai Nekem 90-ben.

Nagyon örülök, hogy ma is az igazi nosztalgia órát választották, hiszen most is a Nekem 90-et halljam olyan felvételekkel, amelyek nagyon-nagyon jól sikerültek az elmúlt évtizedben, és bizony a mai napig is imádjuk hallgatni őket, főleg, hogyha jó kedvre derítik az embert, annak nagyon-nagyon lehet örülni. Szerintem a Clock-féle Oh What a Night 1996-ból egy tipikus olyan dal, amit hogyha meghallgatunk, egyáltalán nem lehet tőle rossz kedvünk, aztán pedig, hogyha a jó kedv már megalapozódott, akkor el lehet menni egy fantasztikus buliba, ahol, hogyha felcsendül az a bizonyos bomba, hát akkor garantált lesz a parti sikerem. 1995-ből Kenny Dope és a The Bucketheads közöse, a The Bump nem sokára itt a mai múlt idézés.

Nem mondtam az elején, de természetesen a mai nekem 90-ből sem hiányozhat az akkor és most. Tudják, amikor egy régi és egy új dalt hallgatunk meg, akár, sőt, kötelezően ugyanattól az előadótól, de néha előfordulhat olyan eset is, mint például a mai, amikor ráadásul a dal is teljesen ugyanaz, szóval egy régi és egy új köntösben szólal meg. A mai napon például a Wakefield féle Saturday Night. Hát kérem szépen, az eredeti bizony még 1994-ben született meg, akkoriban vált hatalmas diszkóslágerrén. Szóval 1994 kiinduló pontunk ekkor.

Már is folytatódik az igazi múltidézés, a feledhetetlen 90-es évekbeli klasszikusokat idézzük, hiszen ez itt még mindig a Nekem 90, már is megérkeztünk a magyar gyöngyszemeinkhez, és valljuk be, azért a 90-es évek nem feltétlen mindig a szintipop és ugrabbungrándozós, és nem feltétlen a saját hangjukon éneklős emberkékről szólt, hiszen akár mondjuk a 90-es évek végén a Vénusz, hát az bizony eléggé nagy mérföld követett le a magyar zenében, főleg akkor még amikor Varga Zsuzsa volt a Vénusz énekesnője, azóta Varga Zsuzsa szólóban építgeti karrierjét, sikert sikerekre halmozva, viszont 1999-ben szerintem a zenekar elkövette mindmáig legnagyobb és legsikeresebb slágerét, méghozzá a Vénusz-féle Régi nyár jön, 1999-ből tehát, aztán ugyanebből az évből egy szintipop csapat, igaz, ők már ketté váltak, Inti és Ákos útjai azóta külön-külön utakon futnak, de mégis mind a ketten maradtak a zenei életben, viszont 99-ben egy Lakatlan szigetről daloltak nekünk, akkor még a TNT formációja mögött, ez is nem sokára a Vénusz után, itt a mai Nekem 90-ben.

Magyar kedvencek után pedig újra a nemzetközi élvonalhoz visszaítanak M90-ben, és folytatjuk azon dolog talózását, amelyek az elmúlt évtized valamely évében jelentek meg, és bizony ütöttek hatalmasat, és azóta is nagyon-nagyon szeretjük őket, sőt, valakik egyenesen rajonganak ezekért a dalokért. 11 évvel korábbi dalt hallgatunk meg, ami viszont cseppet sem veszített aktualitásából, és még mind a mai napig szeretjük a Savage Garden-t, To the Moon and Back, hogy milyen ez az utazása a Holdra, aztán pedig vissza. Egy 1998-as dal tanúskodik erről, aztán pedig 1995-é lesz majd a főszerep, és a Sparks féle When Do I Get to Sign My Way nem sokára ez is felcsendül felejthetetlen dalaink sorából, itt a nekem 90-ben.

Hölgyek és urak, egy rossz hír, végéhez érkeztünk a mai multidézésnek, viszont jó hír, hogy egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben bízom benne, hogy újra találkozunk. Én azt garantálom, hogy biztos, hogy itt leszek, és magammal hozok újabb 12 felejthetetlen dalt a 90-es évek legjobbjai közül. A végére két fantasztikus összeállítást tartogattam, méghozzá a Free Drivers on a Vinyl formációját, akik a Grease című dalt gondolták újra, még éppen az ezred fordulón 2000-ben, úgyhogy ez a dal még éppen hogy belefér a mai kínálatba. Illetve egy 1995-ös Ice MC megamixet fogunk a zárásban meghallgatni, ami bizony összefoglalja az Ice MC legsikeresebb dalait. Én ezekkel köszönöm meg az elmúlt egy óra igen megtisztelő figyelmét, örülök, hogy velem töltötték ezt az egy órát. Jövő héten találkozunk, Sommer Gábort és a Nekem 90-et hallották. Legyen szép a további napjuk, viszont hallásra!

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Sok szülőtől vonták meg jogtalanul a családi pótlékot. Kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több esetben is előfordult az elmúlt hónapokban, hogy a szülők hiába igazolták gyermekük hiányzásait, megvonták tőlük a családi pótlékot, a juttatást pedig utólag sem utalták ki a jogosultaknak, mondta a HVG-nek Szabó Attila, a Társaság a Szabadságjogokért jogsegélyszolgálatának vezetője. Miután a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a családi pótlék jogosultsághoz kötötték, az érintettek a szeptemberben esedékes pluszpénzt is elveszíthetik. Szabó Attila azt mondta, a családi pótlék ügyében az ombudsmanhoz fordulnak majd annak érdekében, hogy vizsgálják felül a rendszert. Kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felméréséből kiderült, hogy 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. A gazdaságirányítók körösszetétele viszont alig változott az elmúlt években. 37%-uk már a 65 éves nyugdíjkorhatárt is betöltötte, a 40 év alattiak aránya pedig mindössze 10%. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta. A Hungaromet ZRT elemzése szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek közti 21,2 fokos átlagot. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Országos átlagban az idei a negyedik legszárazabb, de helyenként, például Miskolc környékén, a Dél-Alföld egyes területein vagy a Duna-Tisza köze déli részein a legszárazabb augusztus 1901 óta. Egyre több megtévesztő weboldal ismert kórházak, gyógyszertárak és egészségügyi szakemberek nevével próbál étrendkiegészítőket eladni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemeli, hogy az étrendkiegészítő nem gyógyszer, ezért különösen gyanúsak a gyógyhatást vagy gyors rendkívüli eredményt ígérő reklámok. A fogyást, alakformálást, potencia növelést vagy valamilyen gyógyhatást ígérő készítményeknél gyakori, hogy a vásárlók bizalmát megtévesztő módszerekkel próbálják elnyerni. A hatóság szerint komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ha valaki egy megtévesztő reklám hatására saját döntése alapján abba hagyja az orvos által előírt gyógyszer szedését, és azt étrendkiegészítővel helyettesíti. Megjelent a Bursa Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2027. évi kiírása. A pályázat a kormány.hu és az nktk.gov.hu oldalakon érhető el. Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az önkormányzati csatlakozás határidei szeptember 30-a, a pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
0: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobbi Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobbi Rádió. Értünk szól.
3: Üdvözlöm Önöket a Hobbi Rádió műsorában, én Sára vagyok. Most kezdődik 2 órás esti műsorunk. Ma szeptember 4-e péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánkban 30,4 fok van. Ma Rozália hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1385-ben Károly Szicília királya, kit engedetlensége miatt 6. Orbán pápa, ez év január elején kiátkozott szeptember 4-én Baretában hajóra szállt, hogy Magyarország felé evezzen a királyi szék elfoglalása céljából. 1841-ben Pesten megalakul a Magyar Iparegyesület kezdeményezője Almási Balogh Pál. Célja a magyar ipar védelme és természettudományos ismeretek terjesztése. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele, hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.
9: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban.
10: I ruled my all over the place. All the people who talk, talk, talk too much. Mind on the map.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 4-én köszöntjük Rosália nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű női név a Róza olasz továbbképzéséből önállósult. Becézése Rozál, Rozáka, Róza, Rozika, Rozinka, Rozali, Róza, Rózsika, Rózsi, Záli, Zálika és Zálcsi. Jeles viselője ennek a névnek Laborfalvi Róza, drámai színésznő, Jókai Mór felesége, valamint ön, kedves Róza. Ezen a napon köszöntjük még az Ida, Marinus, Muriel, Mor, Móric, Mózes, Romi, Rozi, Ruszalka, Róza, Rózabella, Rózamari, Rózsa, valamint Rózsi nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Milyen jobbak van?
4: Hobbi Rádió.
3: Fogalkozni, menjenek ki a busztába!

0: Rádió. Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 4-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Kezdjük 1166-tal, szeptember 4-e, palermói Szent Rozália, a palermóiak és a pestisek védőszentjének ünnepe. Szent Rozália remeteségben élt a Palermo közelében lévő Monte Pellegrino cseppkő barlangjaiban. Mind a bencések, mind a görög egyház hívei szerint élő apáca volt. 1624-ben Pest is pusztított Palermóban, és Rozália földi maradványainak körbevitelére a járvány hamarosan megszűnt. A város népe hálából templomot építetett Rozália remete barlangja mellett. Ugorjunk most a 19. századra, 1837. szeptember 4-ére, ugyanis Samuel Morse ekkor mutatta be távíróját a New York-i egyetemen. Folytassuk 1882-vel, szeptember 4-én született Leonhard Frank, német elbeszélő író. Leonhard Frank a 20. századi német irodalom egyik jelentős humanista és kritikai realista képviselője volt. Elbeszélései a német irodalom legjobbjai közé tartoznak, gyakran önéletrajzi ihletésűek, olykor szentimentálisak, de mély humanizmus jellemzi őket. Stílusában az expresszionista szaggatottság és érzelmi telítettség lírai humorral, árnyalt lélekábrázolással párosult. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. szeptember 4-én meghalt Heller Ágost, természettudományi író, tudománytörténész, akadémikus. 3 évet lépünk előre, 1905. szeptember 4-én megszületett Mary Renault, angol-afrikai regényírónő, aki tudományosságával és jártosságával újjáalkotta a klasszikus történetírást. Folytassuk 1927-tel, szeptember 4-én megszületett Sánta Ferenc, Kossuth és József Attila díjas író. Pontosan 10 évet ugrunk előre, 1937-re, ugyanis szeptember 4-én született Dawn Fraser, négyszeres olimpiai bajnok, ausztrál úszó. 1970-re ugrunk, szeptember 4-én Chilében a szocialista Salvador Allende Gózenz győzött az elnökválasztásokon, így Dél-Amerika első szabadon megválasztott szocialista elnöke lett. És végül, de nem utolsó sorban, 1979. szeptember 4-én Budapesten meghalt Öveges József, fizikus professzor. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Üzenet a harmadik Zsoltárból.
2: Állj mellém, Uram! Szabadíts meg, Istenem! Hiszen te veled arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népeden.
3: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót!
4: 2026. szeptember 4-e péntek. Evangélium Szent Lukács könyvéből 5. fejezet 33-tól 39. vers. Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieid azonban csak esznek isznak. Jézus így felelt nekik. Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény. Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik, senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye, hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való, akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja, jobb az óbor. Elmélkedés. Jézustól megkérdezik, miért nem böjtölnek tanítványai úgy, mint a farizeusok vagy keresztelő János követői. Válasza nem elutasító, hanem tanító célú. Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény. Jézus jelenléte ünnep, Isten közelségének ideje. Ezt követően távozására utal, amikor elviszik a vőlegényt, vagyis lesz idő, amikor a szenvedés és a hiány ideje jön el, és akkor majd a böjt is értelmet nyer. Ezután Jézus két képet használ. A ruhafoltról és a borról beszél. A tanítás lényege világos. Az evangélium nem toldása régire, hanem valami egészen új. A régi tömlő, azaz a megszokott formák és elvárások, ha merevek és zártak maradnak, nem tudják befogadni az evangélium újdonságát. Az új borhoz új tömlő kell, vagyis az új evangélium szerinti

0: Hol az Úr jelen van, ott ünnep és teljesség van. Uram Jézus Krisztus, te nem azért jöttél, hogy szokásaimat megszentelt, hanem hogy új életre hívj. Add, hogy ne ragaszkodjak görcsösen a régi tömlőkhöz, a berögzült szokásokhoz, a kényelmes megoldásokhoz, és ne féljek a változástól. Taníts meg nyitott szívvel fogadni az újat, amit te készítettél számomra. Ha te töltöd meg a napjaimat, akkor már nem csak kötelességek, hanem öröm és ünnep is lesz bennük. Jöjj, Uram, újíts meg, hogy bennem is új borként forjon a te lelkületed. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a buddhizmus szülőföldje az ókori India? Létrejöttének döntő oka valószínűleg a kasztrendszer és az azt szentesítő brahmanizmus megmerevedése volt, amellyel szemben Buddha vallási reformja megváltást, üdvösséget, az örök körforgásból való kilépést és szilárd erkölcsi támaszt ígért.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Üdvözlük Önt a Hobby Rádió friss hírei között, ahol ma is a közösségi összefogás és az egyéni küzdelem történetei állnak a középpontban. Portálunkon olvasható, hogy Bao Tran, a koraszülött és teljesen vak vietnami lány, hogyan sikerült felülkerekednie a nehézségeken, hogy ma már önállóan éljen és tanuljon Ho Chi Minh városban. Hazai téren a sport és a jótékonyság jegyében Váraszon rendezik meg első alkalommal a Sportolja Sportért futóversenyt, amelynek bevételét a helyi óvoda fejlesztésére fordítják. A kulturális élet terén is izgalmas programokkal várják a látássérült érdeklődőket, a Bácsvakok Egyesülete csoportos látogatást szervez a Nemzeti Színház Körhinta című előadására, míg az Együttlátók Alapítvány hagyományos, interaktív felolvasó estjét hirdeti meg az Olvasás Világnapja alkalmából. Emellett kiemelték, hogy Rozinka Zsuzsanna doktori kutatása keretében induló felmérés célja a gyalogos közlekedés akadálymentesítésének átfogó értékelése, különös tekintettel a fogyatékkal élők tapasztalataira. Ezek a történetek mind azt mutatják, hogy a társadalmi részvétel és az akadálymentesítés fontossága napról napra növekszik. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, a mai nap hátralévő részében is sokszínű programokkal várjuk Önt, kezdve a 19. órával, amikor a vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége riport, interjú, tudósítás műsorban csodálatos pillanatokra tehet szert. Ezt követően a 20. órakor a Gépház adásában a Hobby Rádió informatikai magazinja tartja a mikrofont, hogy a legfrissebb technológiai hírekkel szolgáljon. Az este folyamán a 21. órakor Strasser Andrea tudományos műsora, az A Tudomány Mai Állása várja az érdeklődőket, hogy betekintést nyújtson a legújabb felfedezésekbe. A napot pedig a 23. órakor a Szivárvány zárja, amely egy magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával, így biztosítva a kellemes lezárást a mai napnak. Zene után folytatjuk.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most 30,4 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyelőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kulturái a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában.
0: Hobby Rádió!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Kamu reklám.
2: Viha lerka... Lerk... Hk... P... Pamparamparamparamparam. Az első jó volt, csak rágölcsöltem. Viha Lerk Kft. 3534 Miskolc, Lóránt Fizsuzsa utca 30/A. Viha Lerk Kft. Nem, egyszerűen a K miatt. Viha Lerk Kft. 30534... 3500.
1: Kamu reklámot hallottak.

kis múlik, hogy több legyen, de te átlépsz mindig az esélyeken. Ezért üres a nappal és üres az én, üres az érzés és üres a kép, üres az ágy, de a nagyobb baj az, hogy üres az agy, és az is marad.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. Magyarország nem lazít a migrációs politikán, és visszaszerezni a büntetési összeget is. Változékonyabb, de melegítőnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. A családi csődvédelmi szolgálatra a kormány többletforrásokat biztosít, hogy a rászoruló családok a számlákat a hó végén ki tudják fizetni, és az eladósodást és a végrehajtást el tudják kerülni. A baj megelőzhető a kormány szerint, ezért új tanácsadási és adósságkezelési programot indít. Magyar Péter leszögezte, hogy Magyarország nem lazít a migrációs politikán, és visszaszerezni a büntetési összeget is. A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány célja, hogy ugyanilyen szigorú szabályozás legyen, egyel több illegális migráns se érkezhessen, viszont ne vonjanak le büntetésként Magyarország forrásaiból. Eddig körülbelül 1 milliárd euró a bírság. A cél az, hogy decemberig megállapodjanak a tagállamok. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től. Allerné Nagy Anikó, az országgyűlés egyik alelnöke elmondta, hogy az úgynevezett A és B heteken a kijelölt napokon plenáris ülést tartanak, a harmadik C hétre tervezik a választókerületi és egyéb munkákat. A MOHU egyetért a kormánnyal abban, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. A társaság közlése szerint a koncesszió komplex rendszerét is újra kell gondolni annak érdekében, hogy teljesüljenek a vállalt célok. A kormány a döntést a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszokkal, valamint a MOHU szerződéses kötelezettségeinek és célszámainak teljesítésével kapcsolatos kifogásokkal indokolta. Bejelentést tesz a Gondos Óra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a kormány, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint korábban kiderült, hogy a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz közötti megállapodás alapján a párt aktivistái egy meghatározott 78 év feletti felhasználói kör személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. Új pályázatot írnak ki a tankerületek arra a 116 iskolai igazgatói pozícióra, ahol ideiglenes megoldástól döntött az oktatási miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán írta arról, hogy a nyáron 467 iskolai igazgatói kinevezés járt le, de csak 351 helyre találtak megfelelő pályázót. Az amerikai pénzen mostantól a jelenlegi amerikai elnök arca látható. Az amerikai pénzverde kibocsátotta a 2026-os Donald J. Trump amerikai elnököt ábrázoló 1 dolláros érmét. Ez az első eset, hogy hivatalban lévő elnök kerül forgalmi pénzre. A különleges dollár jogszerűségét ugyanakkor vitatják, ráadásul a gyűjtőknek jóval a névértéknél többet kell fizetniük érte. Egy 25 darabos tekercs 61 dollárba kerül. Szombaton napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik. Hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik. Délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.
2: Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöske és szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió. Rádió.
8: Üdvözöllek az IT Szemle NV Access összefoglalójában. A héten egyetlen, de annál tartalmasabb hír érkezett. Megújult az Nvidia, vagyis a Windows alatt futó, ingyenes képernyőolvasó, és rögtön egy olyan funkcióval bővült, amire sokan régóta vártak. A frissítés neve 2026.2, és az NV Access, vagyis az Nvidia-t fejlesztő szervezet mindenkinek ajánlja a telepítését. A legnagyobb újdonság, hogy az Nvidia-ba mostantól beépített nagyító funkció került, színszűréssel együtt. Ez azoknak jelenthet nagy könnyebbséget, akik gyengénlátóként eddig külön, harmadik féltől származó nagyító programra szorultak a Windows saját nagyítója mellett vagy helyett. Fontos tudni, hogy egyelőre csak teljes képernyős módban működik, a képernyő egy részéhez rögzített, úgynevezett dokkolt nézetet a fejlesztők majd egy későbbi verzióban ígérik. Maradjunk még a kényelmi fejlesztéseknél, jelentősen bővült az érintőképernyős navigáció is. Ez elsősorban azoknak fontos, akik tableten vagy érintőképernyős laptopon használják az Nvidia-t, hiszen mostantól csúsztató mozdulatokkal is lehet lépkedni a weboldalak hivatkozásai, címsorai és űrlapmezői között, ugyanúgy, ahogy eddig ezt billentyűzetes gyors billentyűkkel lehetett megtenni. Emellett új csippentő mozdulatokat is felismer a program. A beszéd és a braille kimenet terén is történt előrelépés. Az Nvidia mostantól támogatja, hogy a különböző bővítmények saját, egyéni beszédszótárakat is beépíthessenek, így pontosabban szabályozható, hogy a program hogyan mondjon ki egyes szavakat. A Windows beépített szintetizátorához pedig új beállítás került, amellyel az írásjelek utáni szünetek hossza is állítható. Aki gyakran akarja visszahallgatni az utoljára elhangzott mondatot, annak is kedvezhet egy új parancs, amivel ez böngészhető ablakban is megjeleníthető. Azoknak, akik braille kijelzőt használnak, szintén jó hír, hogy az Nvidia mostantól automatikus görgetést is tud, így nem kell folyamatosan kézzel léptetni a szöveget. A DotPad nevű braille eszközök pedig már a több gombos kombinációkat is kezelik, a braille fordítást végző motor pedig új olasz és észtáblákkal bővült, ami az adott nyelveket használóknak pontosabb megjelenítést hoz. Egy apró, de megnyugtató részlet, ha valaki véletlenül visszaállítja a gyári beállításokat, mostantól egy visszavonás gombbal helyreállíthatja az előző konfigurációját. Az NV Access a szokásos jó tanácsot is megismétli, frissítés után érdemes újraindítani a számítógépet, mert ez sok apró hibát megelőz. A frissítés letölthető a fejlesztő hivatalos oldaláról, és aki teheti, havi adományozóként is támogathatja a szervezet munkáját. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható. Üdvözöllek az IT Szemle Dobletap összefoglalójában, amely ezúttal két részben készül, ez itt az első rész. Ma szó lesz arról, hogyan segíthet egy izraeli fejlesztésű alkalmazás azoknak, akiket eddig szinte senki sem értett meg, miért lett drágább az új Mat Mini és Mat Studio, és miért ér meg akár 18 milliárd dollárt is a Metának, hogy lezárja a tinédzserek védelméről szóló pert, de kezdjük egy csokor hallgatói levéllel, amelyben okoszárakról, mesterséges intelligenciáról és a face ID trükkjeiről lesz szó. Ha valaha felmerült benned, hogy egy gép felolvasása mennyire helyettesítheti az élő hangot, most aktuálisabb, mint valaha. Az Eleven Readel nevű alkalmazás híres hangokon, köztük Jón Vajnein vagy Mitzhác Ajnein szólaltatta meg a könyveket, méghozzá jóval olcsóbban, mint a hagyományos hangos könyvek, korlátlan hozzáféréssel. A műsorvezetők arra jutottak, hogy nem érdemes élesen állást foglalni, a gépi felolvasás legnagyobb ereje az, hogy olyan könyvekhez is hozzáférést ad, amelyeket élő ember sosem vett fel, vagy amelyek más nyelveken nem is léteznek, tehát nem a minőségi hangos könyveket helyettesíti, hanem kiegészíti a kínálatot. Ha otthon gondolkodtál már azon, hogy megéri-e okoszára váltani, ez a hír neked szól. Egy hallgató szerint felesleges a digitális zár, hiszen úgy is kell tartalék kulcs, ha lemerül. A műsorvezetők viszont rámutattak, hogy az okoszár igazi értéke nem a saját belépésben van, hanem abban, hogy időkorlátos, egyszer használatos kódokat tudsz adni gondozóknak vagy vendégeknek, anélkül, hogy örökre hozzáférést engednél az otthonodhoz, ez különösen idős vagy gondozásra szoruló emberek biztonságát növelheti. Ha abból fizetsz elő valamilyen szolgáltatásra, érdemes figyelned erre. kiderült, hogy a Clouda nevű mesterséges intelligencia asszisztense Iphone alkalmazásból előfizetve havonta 2-3 fonttal többet fizetsz, mintha közvetlenül a weboldalon vásárolnál. Ennek oka az Apple 30%-os jutaléka, amit a fejlesztők egyre gyakrabban hárítanak át a felhasználóra. Az NVIDIA képernyőolvasót használóknak érdemes tudni, hogy a bővítmény volt egyre zsúfoltabb. A mesterséges intelligenciával segített kódolás miatt sokkal többen küldenek be új bővítményeket, kategóriák és értékelési rendszer nélkül viszont egyre nehezebb eligazodni köztük, úgyhogy körültekintően érdemes válogatni. Ehhez kapcsolódik egy praktikus tipp is, aki a Clouda nevű asszisztenst képernyőolvasóval használja, a beállításokban megadhatja, hogy minden válasz egy címsorral kezdődjön, ami sokkal kiszámíthatóbbá teszi a navigálást. Végül egy különös, de tanulságos eset, egy hallgatónak sehogy sem sikerült beállítania a Face ID-t az új telefonján, amíg fel nem tette a napszemüvegét, ezzel viszont azonnal működött. A magyarázat egyszerű, az iPhone egyszerre több arcfelismerési mintát is képes tárolni, ezért érdemes egy másodikat is rögzíteni eltérő körülmények között, mondjuk szemüveggel, ha az első anélkül készült, ezt sokat javíthat a megbízhatóságon. Ezzel zárom is az első részt. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható. Folytatjuk a Dobletap összefoglalóját. Elveszett hangfelvétel drámája, Apple vezetőváltás, két okos szemüveg párharca és egy hétköznapi történet arról, hogy egy látássérült dolgozó 2 évig nem tudta rendesen végezni a munkáját akadálymentesítés hiánya miatt. A műsorvezetők, Steven Schott és Sean Prece adása egy nappal csúszott, mert a felvétel 2-szer meghiúsult. A felhős rögzítő rendszer nem mentette Sean hangját, ám a hiba üzenetet a képernyőolvasó miatt nem vették észre időben. Végül kiderült, a túl magas videó minőség okozta a gondot, alacsonyabb felbontással sikerült, és mivel a hangjukat egyénileg is menti a felhő, nem kellett újra felvenni, csak egy nappal később jelent meg az adás. Nagyobb horderejű váltás történt az Apple élén. Tim Cook 15 év után átadja a stafétát Jochen Ternusnak, akit a szeptember 9-i Apple eseményen ismerhet meg a közönség. Szóba kerülhet kamerás iPod, egy Apple Glass szemüveg, hajtogatható iPhone és Apple TV frissítés, a Siri AI pedig komoly szerepet kaphat, bár a műsorvezetők szerint nem a bejelentések száma, hanem a gyakorlati működés számít. Szóba került 2 hétköznapi bosszúság is, az Apple TV távirányítójának Bluetooth párosítása gyakran megszakad, az Amazon Fire TV Voice VR funkciójának hangereje pedig folyamatosan ingadozik. Egy malajziai hallgató tes összevetette a Meta Ray-Bant és a Rokit Slet. A Meta terméke kiforrottabb, jól működik olyan appokkal, mint a Facs app, Bemi AS vagy Aira, de Malajziában az AI funkciókhoz VPN kell, és nincs kínai permaláj nyertámogatás. Az olcsóbb Rokit és lerugalmasabb Gemini és ChatGPT közti váltás, jobb helyi nyertámogatás, de kevesebb alkalmazáshoz kapcsolódik, és előfizetést vezethetnek be rá. A valódi gond, hogy a kulcsfontosságú appok nem minden gyártó eszközén érhetők el egyszerre. Hosszú vita bontakozott ki arról, hogy a Vibecoding felgyorsíthatja az akadálymentes szoftverfejlesztést. Az egyik házigazda egy este alatt épített egy akadálymentes appot, ami bizakodásra ad okot. A másik rámutatott, hogy vállalati kódot biztonsági okokból nem lehet nyilvános AI szolgáltatásba küldeni, és mindent ellenőrizni kell. Példa az Egyesült Királyságban a Human Ware Victor Reader és az NIB hangos könyvszolgáltatása évek óta nem tud összekapcsolódni eltérő szabványok miatt. Végül a munkahelyi akadálymentesítés küzdelmei. Dan 4 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén, ebből 2 évet gyakorlatilag nem tudott dolgozni, mert a szükséges 13 belső programból csak 5-6 lett képernyőolvasóval használható. Munkáltatója adatvédelmi okokból a BEMI AS-t sem engedélyezi, pedig a vállalati verziót saját betanított munkatársak kezelik. A műsorvezetők szerint ez nem egyedi eset, és a látássérült szervezetek szakértelme gyorsabban célhoz vezetne. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható. Üdvözöllek az IT Szemle Access-on összefoglalójában. A mai adásban hétköznapi kérdésekről lesz szó, nyugta beszkennelése, régi DVD gyűjtemény digitalizálása, és mit tegyünk, ha repülőn nem találjuk a légiutas kísérőt hívógombot. Egy macces témával kezdünk. A közgyűlésen Czarles Hiser elmagyarázta, hogy a VoiceOver más logikát követ, mint a Windowsos képernyőolvasók. Egy lefagyni látszó program mögött gyakran csak a gép erőforrásai fognak el. A VoiceOver billentyűzettel és érintőtáblával kezelhető, a Control és Option billentyűk töltik be az insert szerepét. Fontos különbség, hogy bizonyos elemekkel, például szövegmezővel, interakcióba kell lépni ahhoz, hogy bele lehessen navigálni. Elakadás esetén érdemes felfelé araszolni a menürendszerben az alapvezérlőkig. Jó kiinduló pont a beépített VoiceOver oktató, az Apple útmutatója, illetve az Apple Wish közösségi oldal, amelyet ma a BEMI éjes üzemeltet. Gyakorlati kérdés, hogyan szkenneljünk be egy nyugtát kereshető formában, mondjuk költségtérítéshez. Erre a VédésSza nevű, vakoknak fejlesztett iPhone alkalmazás ajánlott, amely hangjelzésekkel segít a fotózásban és kereshető szöveget tartalmazó PDF-et készít. Androidon a Google Lockout dokumentum módja hasonló, ingyenes megoldás. Az iPhone jegyzetek beépített szkennere is megfelelő. Fontos, a hőpapíros nyugták hónapok alatt elhalványulnak, ezért érdemes hamar, sötét alapon, egyenletes fényben, vaku nélkül lefotózni, laminálni ne próbáljuk, mert tönkreteszi a nyomatot. A régi DVD gyűjteménnyel kapcsolatban a megoldás attól függ, kell-e a kép is. Ha csak a hang akár hangleírással kell, elég azt kinyerni egy erre alkalmas programmal. Ha a videó is szükséges, egy másik eszközzel az összes hangsáv, köztük a térhatásúak is kinyerhetők. Nagy mennyiséghez hálózati adattároló ajánlott. Végül, egy hallgató nem találta a repülőgép érintőképernyős rendszerén a légiutas kísérőt hívó gombot, végül másik utas segített. Egyes légitársaságoknál már beépítették az Android Talkback képernyőolvasóját, amely néhány ujjal hosszan érintve bekapcsolható és Bluetooth-on hallókészülékkel is összeköthető. Máshol egyelőre csak nem hivatalos praktikák léteznek, például jelölőragasztó szalag a hívógombon. Röviden, sokan nehezményezik, hogy az AIG Mail, Brave automatikusan átírja az e-maileket kikapcsolási lehetőség nélkül. Aggodalomra ad okot az is, hogy egyes helyeken betiltanák az okos szemüvegeket, köztük a Meta termékét is, amely csókvak felhasználó tájékozódását segíti, a szervezet ez ellen dolgozik. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható. Üdvözöllek az IT-szemle Apple Wish összefoglalójában. Ha csak egy híre van időd, egy vakoknak szánt kockadobó app, a DSFRE mostantól brejkijelzőn is megmutatja a dobás eredményét, de szó lesz hálózati diagnosztikáról hangban, két biztonsági frissítésről és új mac gépekről is. Ha bosszantott már, hogy nem tudod, miért lassú a Wi-Fi, van egy app, ami ezt hangban elmagyarázza. A Radeon Network Toolbox iPhone-ra és iPad-re készült, 9 hálózati mérőeszközzel, teljesen a készüléken fut, eklám és fiók nélkül VoiceOver-rel jól használható, és a kapcsolat késleltetését az Apple Audio Grabs technológiájával hangokká is alakítja, így füllel is érzékelheted a kapcsolat minőségét. Két új játék érkezett vak és gyengélátó játékosoknak. A Blind Rune egy hang alapján irányítható végtelen futós játék. A The Dark Aeon Beyond Shift egy nagyobb akció szerepjáték, ahol mindenki ugyanazokat a pályákat kapja, a látók a grafikát nézik, a vak és gyengéllátó felhasználók pedig végig hang alapján tájékozódnak. A már említett DSFRE kapta a hónap legnagyobb frissítését, Braille módja kikapcsolja a beszédet, és a dobás eredményét felvillantja a Braille kijelzőn. Emellett érkezett csendes mód, testre szabható rezgésérzékenység és két új angol hang. A Schumacher Summonic, a Microsoft leállított térbeli hangnavigációs apjának közösségi folytatása, mostantól saját útvonalak mentését és megosztását is támogatja. A Vox Libri, amely könyveket képernyőn, brejkijelzőn és gépi felolvasáson keresztül tesz elérhetővé, új formátumokat támogat és pontosabban kezeli a VoiceOver fókuszát olvasás közben. A Veater Gorch app új almana funkciót kapott napkeltével és holtfázisokkal, valamint egy új, egészség és komfortfókuszú widgetet UV Index, légminőség és pollenszint adatokkal. Augusztusban két biztonsági frissítés is érkezett a macekhez, iPhone-okhoz és iPad-ekhez. Az egyik egy súlyos hibát javított, amely miatt jelszó nélkül is be lehetett volna jelentkezni a mac képernyő megosztásán, érdemes mielőbb telepíteni, ha még nem tetted. Emellett bemutatkozott a megújult Mac Mini és Mac Studio, utóbbi az eddigi legerősebb saját fejlesztésű applet hippel. A közösségben nagy érdeklődés kísérte a Runa TTS nevű természetesebb gépi beszéd beta tesztét, amely a VoiceOver-be is beépülhet, valamint egy hamarosan érkező, olcsóbb Braille kijelző hírét. Bővebb információ az icemle.hu oldalon olvasható. Üdvözöllek az IT Szemle Accessible Android összefoglalójában. A mai adásban egyetlen, de annál izgalmasabb hírt hoztam, megjelent egy olyan Telegram alternatíva, amely végre azt is elérhetővé teszi, ami eddig sokunk számára néma maradt ebben az üzenetküldőben, a képeket, a hangüzeneteket és a videóüzeneteket. A Telegram, ez a rendkívül népszerű üzenetküldő alkalmazás, sokat számára okoz fejtörést a képernyőolvasóval, például a TalkBack nevű Android telefonokba épített felolvasó szoftverrel próbálják használni. Egy elküldött fotó, egy hangüzenet vagy a Telegramra jellemző, körkörösen megjelenő videóüzenet gyakran egyszerűen néma marad, hiszen a képernyőolvasó nem tudja megmondani, mi van rajtuk. Ezen a helyzeten szeretne változtatni egy új, független fejlesztésű alkalmazás, a Blindgram, amely a Telegram nyílt forráskódjára épül, de a felületét és a funkcióit kifejezetten vak és gyengénlátó felhasználók igényeihez igazította. Miért lesz ettől könnyebb a mindennapi levelezésed? Azért, mert a Blindgram fejlesztői eleve a TalkBack-kel tesztelték végig az alkalmazást, így az olyan alapvető műveletek, mint egy üzenet megválaszolása, továbbítása vagy törlése, sokkal egyszerűbben és érthetőbben elérhetők. Emellett a megjelenő párbeszédablakok tartalma is felolvasható, kijelölhető és másolható, ez különösen jól jön, ha például egy generált szövegleírást szeretnél később valahova bemásolni. A legnagyobb újdonság azonban az, hogy a fotóid, hangüzeneteid és videóüzeneteid is megszólalnak. Az alkalmazásba épített, opcionálisan bekapcsolható kiegészítő csomag, a Blindgram Assistant, képes kiolvasni a képeken szereplő szöveget, sőt, akár le is írja, mi látható egy fotón. A hangüzeneteket és a videóüzeneteket pedig szövegé alakítja, méghozzá 23 nyelven, és mindez teljesen offline, tehát internetkapcsolat és Telegram prémium előfizetés nélkül is. Aki még ennél is részletesebb leírásokat szeretne, vagy szeretné, hogy az alkalmazás foglalja össze és elemezze a beszélgetéseit, annak a Blindgram opcionális mesterséges intelligencia funkciókat is kínál. Ezekhez saját magadnak kell becsatlakoztatnod egy általad választott szolgáltatót, mondjuk az OpenAI-t, a Cloudeo-t vagy a Gemini-t egy úgynevezett API kulccsal, vagyis egy egyedi hozzáférési kóddal. Ez azt jelenti, hogy te tartod kézben, mikor és mennyit használsz belőle, és az alkalmazás mindig jelzi is, ha valamilyen adatod elhagyja a telefonodat, mert külső szolgáltatóhoz kerül feldolgozásra. A Blindgram ingyenesen letölthető, alkalmazáson belüli vásárlási lehetőséggel és Android 5-ös verziójától kezdve gyakorlatilag minden újabb telefonon elfut. Ha kíváncsi vagy rá, a fejlesztő hivatalos oldaláról közvetlenül letöltheted. Bővebb információ az icemle.hu oldalon olvasható. Üdvözöllek az IT Szemle NIP Tech Talk összefoglalójában. Mai témák: okos szemüveg kézmozdulat nélküli híváshoz, zsebbe való podcast felvevő lejátszó és két Braille kijelző összekötése, hogy a matek is tapinthatóvá váljon. Kezdjük a Braille eszközökkel. A Braille Sense 6 hordozható, billentyűzetes számítógép mostantól együttműködik a DotPad X többsoros Braille kijelzővel. Amit valaki begépel a Braille Sense-en, akár bonyolult matek képletet is, azonnal megjelenik a DotPad nagyobb kijelzőjén, ez főleg tanulóknak hasznos. A Braille Sense 6 még régebbi Android verziót futtat, de ősszel érkező utódja ezt orvosolja. A BEMI EJES, az önkéntes videóhívásos segítő alkalmazás most először kötött együttműködést egy bankkal, a NatWest-tel. A próbaprogramban a bank saját munkatársai segítenek felolvasni leveleket, számlakivonatokat és eligazodni ügyintézésnél vagy ATM-eknél, érzékeny banki adatokat biztonságosabb így megosztani, mint véletlenszerű önkéntessel. Reméljük, más bankok is követik a példát. Az a NIP boltjába megérkeztek a Ray-Ban Meta okos szemüvegek, hagyományos keretbe épített kamera, mikrofon és hangszóró, amivel kézmozdulat nélkül hívhatunk, videózhatunk, vagy hangutasításra leírathatjuk a környezetünket, akár egy étlapot is. Több keret és lencse változat közül választhatunk, van napszemüveg és fényre sötétedő lencse is. Boltban vásárolva egy évig ingyenes beállítási segítséget kapunk. Fontos, nem helyettesíti a fehér botot vagy vakvezető kutyát, csak kiegészítő eszköz. Emellett megújult, jobban fénytompító napszemüvegek is érkeztek, bővebb szín és keretválasztékban a fényérzékenyeknek, podcast kedvelőknek jó hír az Evos 10, egy telefon méretű hordozható lejátszó, bővíthető tárhelyjel, FM és internetes rádióval, ez az egyetlen ilyen készülék, amivel közvetlenül fel is lehet venni egy podcast epizódot. Az internetes rádió kínálat is bővült rajta. Ára nagyjából 100 000 forintnak megfelelő összeg. Egy hasznos tip Jaws felhasználóknak, Excelben egy billentyű megnyomása után nyíl billentyűkkel is mozoghatunk a cellák között, ami kíméletesebb a csuklónak, mint a megszokott billentyű kombinációk. Végül Daniel sikes története, látássérüléssel született, a gyerekkori nagyítótól jutott el odáig, hogy ma a Windows beépített nagyítóját használva kiberbiztonsági tréningeket tart, köztük egy akadálymentesített digitális társasjátékot is. Szerinte a technológia az egyik legnagyobb kiegyenlítő erő, hiszen okostelefonon ma szinte bárki hozzáférhet ugyanahoz a tudáshoz. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon. Köszönöm, hogy meghallgattad az IT Szemle heti összefoglalóját. Jövő héten újra jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra.
0: Hobby Rádió!
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Hobby Rádió.

0: kamu reklám.
1: Hányszor tudod a hetet kivonni a 83-ból, és mennyi marad?
2: Annyiszor tudom kivonni, ahányszor csak akarom, és mindig 76 marad.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: 10%-kal emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek, közölte Köböl Anita a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő elmondta, hogy november 20-ától új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Számításaik szerint évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő kaphat személyre szabott szakszerű segítséget. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztést, 3 milliárd forintot különítenek el erre a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sokfelé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
5: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
0: Hölgyeim és és uraim! A Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauk Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
6: Szép estét kívánunk, kedves hallgatók! Igen, ez itten a péntek esti Gépház. Hogy most éppen péntek este, de lehet, hogy amikor hallják, akkor nem péntek este, mert bármikor lehet hallgatni. Ez igazán szép eszmefutatás volt, nagyon tetszett.
7: Vasárnap délután is lehet hallgatni.
6: Igen, és közben megszólaltak itt műsorvezető társaim, elsőként Szakács Máté szólalt, meg szevasz Szakács Máté.
7: Szevasz Rauk Róbert. Jó estét, kedves hallgatóknak.
6: Bevágtam a szavadba, a kutyafáját. Pedig itt van Bojtor Zoltán.
8: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
6: Ne is belevágok a szavadba.
8: Jó estét, sziasztok.
7: Ilyenek vagyunk, belevágunk egymás szavába.
8: Én soha nem szoktam a tiétek képbe, tehát ti vagytok ilyen illetlen.
6: Te hazudni szoktál.
8: Az lehet. Az időjárásunk tavaszias, még ha néhány fokot csökkent is a hőmérséklet egy hidegfront miatt.
6: Olyan szeszélyes tavaszias. Hát az április is mindig ilyen.
7: Néha kicsit szeles, aztán kevésbé szeles.
6: Egy ismerősöm egyszer elírta az áprilist, és az volt vele, hogy árpilis.
7: Jó.
6: És pont a múlt héten láttuk elírva egy étterem honlapján a tejföl szót, és az lett belőle, hogy teföl. Ez mi jó derültünk.
7: Ja.
8: Hát nem akarok én most semmire utalgatni, hogy teföl vagy tifló. Ezt a két szót én nem is szeretném összekutyulni, de lehet, hogy még az utóbbi szóba kerül a mai műsorunk nyomán, mert hogy ma talán egy picit komolyabb műsorunk lesz, mert kipróbálunk komolyabb valamit.
6: Ilyen komolyabb is lesz, egy kicsit talán rendhagyobb is. Lehet, hogy azt fogják írni nekünk, hogy ilyet soha többet meg ne próbáljunk. Vagy azért, mert bűnunalmas volt, vagy azért, mert bicskanyitogató és borzasztó.
8: Vagy azért, mert izgalmas, és akkor így azt hívják, hogy jó.
6: Még az is, igen, azt akartam egy mondani, hogy az is lehet, hogy azt fogják kérni, hogy ott esetleg csináljunk máskor is ilyet.
7: Akár szakértői bevonásával. Legközelebb.
6: Akár.
8: Nagyon szeretném, hogyha most is hallgatnának szakértők bennünket. Akár szakmai szervezetektől.
6: Ugyanis az ötletünk támadt, kedves hallgatók, ugye már viszonylag rég foglalkoztunk ilyen beszélgetős AI-jal, és most nem hangban, hanem írásban. Tehát az ötletünk támadt, hogy bizonyos mértékig megpróbálunk összehasonlítani három AI szolgáltatást olyan módon, hogy feldobunk nekik egy vita témát. Nyilván most itt nem feltétlenül az a cél, hogy ebben a témában minket meggyőzzön, inkább az, hogy a beszélgetés közben, ha lehet ilyet mondani, akkor megismerjük az adott AI-ok stilisztikáját, stílusát, érvelését, úgymond gondolkodását, vannak-e különbségek.
8: Gondolkodását, persze.
6: Hát igen, ez már itt érdekes.
8: Levelek is jönnek, az önök levelei is jönnek, majd jövő héten. Addig is várjuk gephaszcsapat@gmail.com, mert hogy nagyon fontosak az önök hozzászólásai, és még az is lehet, hogy jövő héten leveles adásunk lesz, és végig az önök által
6: leveles adás, leveles fogácsa
8: témákkal foglalkozunk. Robi hozzászólt, kedves hallgatók.
6: Ennyit bírtam.
8: Ilyen értékes hozzászólásaid lesznek ma?
6: Az a nagy szerencsétek, hogy nem igazán én fogok itt most hozzászólogatni, hanem az AI-ok.
8: Nem is tudom, melyik a rosszabb. Hát megnézzük, megpróbálunk többet. Lesz először is, hát akkor vegyük így csorba. Jön a nagy nyugati, elsőként a ChatGPT. Majd
6: a nagy keleti.
8: Igen, a keleti nyitás jegyében jön a DeepSeek, és jön majd a Grok.
6: A fekete bárány.
8: Ami nem tudom miért fekete bárány, erre kíváncsi vagyok, az Elon Musk féle. Grok ugye a Tesla és az X egykoron Twitter tulajdonosa, és ők csinálták, vagy ők készítették el a Grokot.
6: Hát fejleszti, igen, ő tulajdonolja, és mások fejlesztik.
8: Ő a legújabb szereplő egyébként? Itt a...
6: Ezt még itt nem is jelenteném ki, nem tudom pontosan, hogy mikor jött a Grok. Nyilván a ChatGPT a legelső szereplő, mint ilyen. Ő soknak még az AI-t, mint ilyet maga a ChatGPT jelenti. Az AI-t kimondjuk, akkor egyből sokaknak az ugrik be, hogy az már pedig a ChatGPT. Valóban ő volt ennek az úttörője, pionírja az időtájt. A DeepSeek szerintem az...
8: A DeepSeek kínai, ugye?
6: Igen, az kínai. Igen.
8: És hogy jön ide a Grok? És miért fekete bárány?
6: Maradjunk annyi, hogy a Grokk gyakran kerül be a hírekbe olyan dolgok miatt, amik vagy botrányt keltenek, vagy legalábbis felhívják rá a figyelmet.
8: És ez nem szándékos?
6: Gondolom, igen. Tehát nyilván, ugye itt ezek az irányok is...
8: Na de melyik oldal részéről? Tehát a Grokk részéről, hogy a hírekbe legyünk, vagy a Grokk ellenfelei részéről, hogy a Grokk a hírekbe legyen, és...
6: Szerintem a Grokk hírekbe akar kerülni, és ezt a... Grokk ellenfelei be is kapják a horgot, és a hírekbe is rakják.
8: De érdekes, hogy nem a... Mert ugye mindkettő nyugati amerikai termék, az OpenAI féle ChatGPT, illetve az Elon Musk féle Grokk. De érdekes, hogy a DeepSeek, mint kínai, arra nem mondott, hogy fekete bárány. Mert az, hogy mondjam, jobban együtt muzsikál az úgynevezett fősodorral?
6: Lehet, hogy idomulva csak keveset használják az emberek, ezért nem jönnek felszínre azok a tulajdonságai, amik miatt fekete bárány lehetne. Tehát nyilván lehet, hogy Musk, illetve a Grokk mögött álló cég abból szedi az előfizetéseit, ez simán egy működő modell lehet, hisz negatív reklám is reklám, hogy lám, ezzel ezt meg ezt is meg lehet csinálni. És akkor akik, nyilván ez nem működhet a végtelenségig, bár nyilván itt minden, és annak az ellenkezője is megtörténhet felgyorsult világunkban, meg AI által behálózott világunkban. Mi fog történni, mi nem fog történni, azt én nem tudom, meg senki sem tudja. De arról lehet azért olvasni, hogy Grokk azért szerez magának sok előfizetőt, mert valahogy nincsenek akkora korlátok. Itt voltak nagyon csúnya hírek is a Grokk kapcsán, eljárás is van folyamatban. Nem szeretnék ebbe belemenni, mert ez lényeg az, hogy olyan fotókat sikerült vele generáltatni, amelyek mindenféle jó ízlést és...
8: Nincs olyan karika, amivel ezt ki tudjuk mondani.
6: És az erkölcsöt is minden tekintetben meg bármit áthágnak, erről itt most ennyit. De az tény, hogy mindettől függetlenül pillanatnyilag a Grokk is elérhető. Az F-Store-ban, Playáruházban lehet használni, elő lehet rá fizetni, de teljes értékűen működő AI platform. Függetlenül attól, milyen ügyei vannak folyamatban, és nem is ezekre akarjuk a hangsúlyt helyezni.
8: Tehát olyan fotókról van szó, megpróbáljuk a hallgatókat, vagy én rávezetni, ami P betűvel kezdődik, a szó E betűvel és D betűvel folytatódik, ugye?
6: Lényegét tekintve igen, de erről itt tényleg nem gondolnám, hogy több szót kéne ejteni.
8: Nem csak, hogy eddig el lehet menni vele, vagy el lehet...
6: Elvileg most már nem, de volt, amikor sikerült. És nyilván más ilyenek is keveredtek botrányba, 18 ilyen fölüli tartalmak miatt, amiket valahogy sikerült velük előállítani. Vannak olyan AI-ok egyébként, amelyek ezt abszolút nem is tiltják, sőt, ezzel igyekeznek előfizetőket szerezni, de ezek nem, még csak nem is a Grokkra gondolok most, hanem vannak ilyen, amikről itt most nem beszélünk.
8: Vannak erre specializálódott AI-ok, ami nem pontosan arra a szóra specializálódott, amit az előbb itt elkezdtem,
6: nem,
8: hanem felnőtt tartalomra.
6: Így van. Tehát nyilván olyan ilyen nincs, ami bármilyen körülmények közt megengedni azt, amit az előbb elkezdted Zoli mondani, de olyan valami felnőtt tartalomra van optimalizálva, de mi most véletlenül se felnőtt tartalomról szeretnénk az AI-okkal beszélgetni.
8: Nem, viszont még mielőtt ezt elkezdeni, de egy mondat kérdés részemről, hogy azzal, hogy mi most azt mondod, hogy az AI behálóz mindent, nem megyünk bele mi ebbe a csapdába ezzel a beszélgetéssel, ezzel a műsorelemmel, amit most...
6: Nem ezzel a beszélgetéssel készülünk. Mentünk bele. Már rég belementünk.
8: Ez is igaz.
6: Ez már veszett fejsze nyele, a kockát már elvetettük évekkel ezelőtt, amióta AI diktálókkal, AI zenével és AI beszélgetéssel mi valahol csak foglalkoztunk, meg a hallgatóink is, meg AI kisegítő szoftvert használunk, meg stb. Tehát a háló nem itt kezdődik, már nyakig benne vagyunk és vergődünk, hogy ezt a szót használjam.
8: Oké, de hogyha az AI-t mondjuk alkoholhoz hasonlítom, ami lehet káros, meg...
6: Okozhat függőséget.
8: Jóked. Igen, tehát hogy most már megisszuk ezt a nagy mert most ez nagy pohár lesz, ezt most megisszuk minden mindegy alapon, úgyis már benne vagyunk?
6: Szerintem ez felhasználási módtól függ, akár csak mondjuk adott esetben az alkohol, és nem más, tehát most nem drogokról beszélünk, hanem maradjunk az alkoholnál, ami olyan törvények szerint éppenséggel nem illegális. Tehát, hogyha te beszélgetsz valamivel, információt szerzel, esetleg kíváncsi vagy a gondolkodására, és mint ahogy most mi tervezzük ezt, kicsit belemegyünk az úgynevezett lelki világába, ami már egy oximoron, mert nincs lelki világa az AI-nak, de belemegyünk a gondolkodásának a világába. Ez azt gondolom, hogy ez nem a háló, vagy nem az a bizonyos pohár teljes mértékű felszlopálása, amiről te beszéltél. Amikor viszont...
8: Tudományosan vizsgálódunk? Azt mondod?
6: Inkább hazudományosan nem is, de a kíváncsiságtól vezérelve tájékozódunk.
8: Tehát érdeklődéssel vesszük a kezünkbe a poharat?
6: Tulajdonképp igen. illetve azért, hogy az időt eltöltsük akár kettelésből is, hogy nolám, ide fejlődött a technológia. Kipróbáljuk, elcsodálkozunk rajta, esetleg mondjuk elámulunk rajta, azt mondjuk, hogy mi akár elismerően is nyilatkoztunk, hogy na hát ez igen, ez jól meg lett fogalmazva, stb. Stb. Ez azt gondolom, hogy még nem annak a pohárnak a teljes magunkévá tétele, de amikor teszem azt valaki egyik vagy másik specializált AI-t mondjuk napi szinten használja mondjuk a saját öncélú igények kielégítésére, az már lehet az, amire teszem azt mondjuk, ha az ember alkoholt is arra használja.
8: Oké, hogy... de vannak körülnéző AI-ok, meg tárgyleíró, meg olvasó AI-ok, tehát nem kell pont disznó dolgokra gondolni speciális AI-okkal kapcsolatban.
6: Értelek, de ha te ezt napi szinten használod, akár a körülnéző, akár a felolvasó AI-t, azzal is gyakorlatilag te már egy állandó felhasználó lettél. Lehet, hogy kárt nem okozol sem magadnak, sem másnak, de ettől még használod. A kérdés az erre irányult.
8: Rabjává váltam, azt mondod?
6: Hát a rab az egy negatív kontextus, de mondjuk azt, hogy hát rab, állandó felhasználó.
8: Az meg egy elkenő kifejezés nekem.
6: Hát a rabjává válsz végül is. Na de akkor ilyen erővel mi az, aminek még, ha most te használod a mobil készüléked, legyen az iPhone, Android napi szinten, akkor te annak a rabja vagy?
8: Hát most ez egy gépházzal ellentétes, de szerintem igen.
6: Akkor ennek is.
8: Nyilván, hogy függetlenül. Nem mindegy, hogy milyen mértékig, de teszem azt, sokan utcán közlekedve mobiloznak, az szerintem egy picit erős.
6: Igen, de akkor ez már egy olyan irányba visz, hogy kinek mi az erős. Van, aki azt mondja, hogy neki az is erős, hogy ebéd után egyből valaki a telefonjához nyúl, hogy megnézze, hogy mi újság, ahelyett, hogy mondjuk más csinál. Neki az erős. Itt már
8: milyen ebéd után? Ebéd közben?
6: Na, tessék, vagy ebéd közben. Ez is valakinek erős, van, akinek teljesen szokványos. Tehát ez itt dől meg, hogy rabja vagy-e vagy sem, hogy nincs konszenzus. Mint ahogy a közösségi médiánál se igazán van, most elkezdték jó néhány ország a fiatalok nagyjából 16 éven alattiak részére valamilyen mértékű szabályozást, regulázást vagy akár tiltást alkalmazni. Ez is döcörög, meg könnyen kijátszható.
8: Ez is egy jó kérdés. Egyébként szabályozzuk az internetet? Mert eddig az volt mondva, hogy az internet a világ legszabadabb helye, és itt mindent lehet, most meg elkezdték vadul szabályozni, sőt, az EU valami korhatár ellenőrző szoftvert is kitalált, amit nagyjából egyébként pillanatok alatt törtek fel, és állítólag
6: igen, ilyetkor ellenőrző
8: rossz nyelvek szerint
6: szoftvert.
8: Majd ezt többre is lesz hivatott, nem csak a korhatárodat fogja ellenőrizni, de...
6: Mindenközben nem csak az EU alkalmaz ilyet, tehát akár a különböző, most már a közösségi portáloknál is hasonló vezetésre kerül. Itt is többféle fejlesztés van. Ugyanarra jók, de többféle fejlesztés van EU-nak, van akár az OpenAI-nak is egy fejlesztés alatt álló ilyen eszköze. Tehát most több ilyet látunk, hallunk, több ilyenről olvasunk, hogy melyik hatékony és melyik adatgyűjtő ember jön a talpán, aki ezt mind ki tudja találni.
8: De az jó, hogy szabályozzuk az internetet? Kell ennek regula? Elharapódzott?
6: Az a baj, hogy szerintem az internet, mint ilyen, egy olyan nagy halmazzá vált, már rég nem arról szó lesz, hogy megkeresünk egy pár weboldalt és olvasunk, de jó, persze léteztek nem gyermekeknek szóló oldalak 25 évvel ezelőtt is, ez is tény, és ott is be kellett jelenni, hogy elmúltam 18. Én azt gondolom, és ez is vita tárgyát képezheti, nyugodtan tesselt nekünk írni, gepaszcsolatukat@gmail.com, hogy gyermekek részére szükség van valamilyen mértékű szabályozásra. Most, hogy ez most EU-s, nem EU-s életkor ellenőrző, vagy másmilyen életkor ellenőrző, vagy okmánybekérő, vagy mit tudom én milyen, az már részletkérdés, tehát az technikai dolog inkább. De én szerintem annyi inger ér akár közösségi portálokon, akár AI cuccokon át, az olyan, mint hogy a gyereknek nem engedett, hogy olyan tévécsatornát nézzen, és lekódolod, mert nem akarod, hogy olyan inger érje. Ez is szabályozás.
8: Ez tény, csak te mondtad, hogy ilyen 25 évvel ezelőtt is volt.
6: Mi 25 évvel engedte a gyereknek, hogy pornót nézzen a tévébe?
8: Nem, én nyilván nem, mert 25 éve még az volt a kérdés, hogy nekem engedik-e, de...
6: Neked engedték-e, igen.
8: Szóval továbbra is azt kérdezem, hogy akkor úgy mondom, vagy úgy kérdezem, hogy mondjuk internet, számoljuk azt, hogy van 30 éve, amennyiben ennyire elterjedt és ennyire a nyilvánosságban szerepel az internet kifejezés, és bekötjük a dial-up modemet, meg aztán meg ADSL-t, meg aztán koaxos netet, most meg már optikait, tehát ez is folyamatosan fejlődik, de csókolom, nem kezdjük el ezt későn szabályozni? Nem erről volt szó, hogy ez itt szabályozva leszen.
6: Na igen, de arról sem volt szó, hogy AI robotok, gondolkodó robotok fogják elárasztani a nappalidat, meg a gyerekednek a tabletjét, amit te azért adsz neki, hogy nézze rajta Bogyó és Babócát, és közben megnézed, és valami egész más néz rajta, mert behálózat. Tehát 30 éve a közösségi média, pláne az AI ismeretlen fogalmak voltak.
8: Jogos, és erre mondtuk azt, mondtad te is, meg én is, hogy viszont csúnya oldalak akkor is voltak már, hiszen erre ráreppentek gyorsan, akik ebből élnek.
6: Hogyne, csak nem voltak ilyen központi helyen elé tolva. Tehát ősz egy alkalmazásboltba is, persze van szűrés App Store-on, Play áruházban, de azért nyilván soha nem olyan hatékony, hogy kisgyerekként, akár kamaszgyerekként, amikor már ugye az ember azért céltudatosan keres is olyan dolgokat, amiket még nem ismer, de nagyon szeretne megismerni, és elég könnyen rátalálhatsz ilyenre. Nyilván ez lehet, hogy 30 éve is így volt.
8: Káros, ez nem kétséges, nem is ezt vitatnám én, hanem ennek a szabályozását.
6: Na de akkor
8: hogy a szabályozás mikénként.
6: Milyen alternatívát tudsz elképzelni?
8: Semmiatt nem én vagyok a főnök, de valahogy mindenképpen a gyermekeket kell megóvni ettől, de azért létezik olyan, hogy szülő, létezik olyan, hogy iskola, és tudom, nem feltétlenül az a megoldás, bár ez is egy megoldás, hogy a gyerekek odaadják a telefonjukat reggel, és megkapják délután. Mert azért hallottam én ezt azt, hogy mi megy ott az iskolában tanóra alatt a gyerekek részéről, amit a telefonnal csinálnak. Tehát tényleg egy baromi jó eszköz van a kezükben, és ennek egyfajta módszere lehet, hogy odaadjuk reggel és megkapjuk délután. Meg van szülő, akinek szintén figyelnie kell, és akkor itt is jöhetnek a levelek. Tudom, hogy a szülő 8 órát, azon túl még 4 órát, meg még otthon dolgozik, hol van ideje figyelni a gyerekre, hogy mit csinál a telefonján. Ez is tény, de a szülők régen is dolgoztak, nem?
6: Igen, csak amit szerintem nem veszel figyelembe, amikor a régen hasonlítod össze a jelennel, hogy régen ezek a, tehát mondjuk a médiánál, még nem is kell az internetre, de akár onnan is kezdhetjük, a televízió, vagy akár a korai internet, az nem ilyen eszközökön működött. Ha volt egy tévé a családban, és hogyha a gyerek nézett ezt, azt, amit nem
8: oda
6: kellett
8: ment, apuka,
6: volna,
8: elkapcsolta, az a, azért nem nézett, lebukott. Kész. Így van.
6: Igen, tehát előbb vagy utóbb az le lehetett bukni. Nettel is talán, hogyha olyan oldalra ment fel, ami olyan volt, ami még nem neki való. Ez megint megítélés kérdés, de ez nem a mi dolgunk, hogy velemünk mi, kinek mi való, meg hány ilyen kortól, hány éves kortól, de ezek az eszközök, a tabletek, telefonok olyan individuálisak lettek, hogy a gyerek, amennyiben ezt megengeded neki, de előbb-utóbb muszáj, mert ezen vizsgázik, ezen dolgozatot ír, ezen kutatgat, tehát ezen így nagyjából az egész digitális életét, beszélget a címbieivel, az osztálytársaival, a barátaival, amikben neked semmi betekintésed nincsen.
8: Oké, ezt elfogadom, de akkor nem lehet szülőként azt mondanom, hogy nem kap a püdöskölök ilyet?
6: De akkor hogyan kutatgat?
8: Vagy akkor kizárom valamiből, ami ma már elengedhetetlen. Épp ezt akartam igen kérdezni.
6: Ez egy óriási dilemma, mert nyilván, hogyha neked megvan a technikai és a, hogy is mondjam, tettük egy gondolkodásod, tudásod, szürke állományod és hozzáértésed ahhoz, hogy te felderítsd, hogy milyen oldalak vannak mostában, amikhez nem szabad hozzáférnie, például ilyen meg olyan AI-ok, ilyen meg olyan cuccok, akkor te azokból kizárhatod technikailag, mondjuk az otthoni rúteren belül, vagy akár a telefon szülői felügyelet funkciójával, most már azért minden okos telefonon van, mert tudja naplózni, logolni, hogy a gyerek milyen oldalakat nézett, bizonyos mértékig működik.
8: Ebben igazad van, egy... csak annó mi is kijátszottuk a szüleinket, nem? Nem tablettel, akkor másképp hívták, de el tudom képzelni, hogy a gyerek simán kijátsza az én éberségemet és szabályaimat.
6: Hát egész
8: és minden tehetsége meg is van hozzá, hiszen ő fejlett ebb, mert beleszületett ebbe inkább, mint én.
6: De akkor visszaérkezünk oda, ahonnan indultunk, hogyha szerinted a szülőt kijátsza, akkor mégiscsak a nagyvállalatoknak vagy államoknak kell fellépni az illetéktelen tartalmak streamelése ellen gyerekek részére.
8: Igen, és azokra a nagyvállalatokra bízod ezt, akik egyébként a tiltott tartalmakat a gyerekek elé rakták? Tehát de majd ők fogják... EU is. Azt mondtad, hogy a különböző nagy tech cégek is készítenek ilyet.
6: Nyilván nem önszántukból, hanem azért, mert az államok, az egyes országok, akár tömörülések, legyen az EU, mit tudom én, mondjuk az USA-ban nincs egység, de vagy akár Ausztrália, vagy az is több állam. Tehát, hogy ezek az államok nem nézik tétlenül, hogy akár közösségi média, akár AI nagy cégek mindenféle korlát nélkül öntsék a tartalmat a gyermekekre. Nem autóüteszük be, hogy ilyen technológiákat készítsenek és alkalmazzanak. hanem azért retorziókra számíthatnak, hogyha nem.
8: Nekem a kedvencem, és máig nem tudom ezt értelmezni, és majd nyilván kioktatnak engem a kedves hallgatók, vagy bárki, hogy dohányzás ellenes társadalmi célú hirdetés megy a rádióban. És ezt az egyik nagy dohánygyártó cég rendeli meg. Készült a, nem tudom minek a megbízásából.
6: Azért, mert az ártalomcsökkentő terméket is az adott cég gyártja, forgalmazza, adja el.
8: Akkor ez ugyanolyan, mint a vírus meg a vírusírtó? Annak idején rossz nyelvek ezt mondták.
6: Nézd, a vírusírtót gyártó cégek nagyon hálásak a vírusoknak, hogy vannak.
8: Igen, hogy tesznek-e azért, hogy legyenek, vagy nem.
6: Ezt úgy nevezik, bizonyítva, hogy funkcionalista megközelítés. Ez létezik, ennek utána lehet nézni, ez tényleg, ennek tényleg ez a neve. Miért, ha te rendőrnek állsz, és úgy keresed a kenyered, akkor te a bűnözőkért is adott esetben hálás vagy, hogy vannak, mert nem lenne munkád. Vagy másmilyen munkát kéne magadnak keresni. Nyilván ez, ennek ezért
8: hát annak idején, amikor még a neve. Nádas Györgyék önkéntes tűzoltó egyletet szerveztek, akkor persze csinálni kellett egy-két tüzet, hogy legyen dolguk.
6: Persze, tehát nincs tűz, nincs tűzoltó. De nyilván, tehát amit most mondtam, hogy funkcionalista, ez nem azt jelenti, hogy mi így gondolkodunk, csak ez egy létező irányzat, nyilván elég nyers, meg lehetne ez már inkább filozófia, meg társadalomtudomány.
8: Jól belementünk itt a beszélgetésbe, de én azt gondolom, hogy ez is izgalmas, és táptalajt nyújthat majd egy következő heti műsorunknak, amikor az AI és az ehhez kapcsolódó törvények, jogok kerülnek majd szóba. Itt a műsorban izgalmas lesz az is. Egy jót fogunk beszélgetni, akár szintén felmerülhet ez a kérdés, vagy ezek a kérdések.
6: Ugye a másik vetülete ennek, hogy aki viszont elmúlt 18 éves, azt akkor semmi kár nem érheti neki minden, szóval mindenhez hozzáférhet az interneten? Tehát mit tudom, akkor használhat olyan AI-okat, amik nem olyat nyilván, amit az Zolia az elején említett, amit nem ilyen képeket akarok generált, hanem használhat-e például felnőtt tartalmas AI-okat önnön felelősségére, hiszen felnőtt. Mert ugye nyilván...
8: Ez a felnőtt dolog is, tehát nem kell ez AI. Idős embereket rá tudnak venni, hogy vásároljanak interneten különböző gyógykészítményeket, és hasonlók. Ezeknek egy része hat, más része meg nem hat, hanem hét.
6: És akkor az igazán jó kérdés, hogy kik a csalók? Mert vannak olyan tévéreklámok is, mert nyilván interneten még több, amik egy ideig legálisan működtek, aztán valahogy már majd nem legálisan működnek, és akkor az útból eltakarítják, de jön helyette másik, ugyanúgy idős emberekre specializálva csodakenőcsöket, jó drága cuccokat, matracokat, mi egymást árul, ami nem azt mondom, hogy mindegyik bűn rossz, meg mindegyik szempényvesztés, csalás, átverés, nem. Csak de nagyon sok ilyen igen. Van, de egy nagy részük az, és ezekkel lehet házalni, ezekkel lehet tényleg tévéreklámokat. Tehát, meg kinek mi a csalás? Volt tévében jós műsor is, meg mit tudom én.
8: Volt egy egész csatorna, ami erre épül.
6: Lényegében igen. Tehát most akkor hova lyukadunk ki? Ki ítéri meg, hogy mi a csalás, meg mi nem az? Milyen érdekek? Akár anyagi, egyéb, mondjuk társadalmi érdekek húzódnak meg ezek mögött. Tehát ez már nem a gépház asztalra tartozik ezek.

0: hogy az AI érveljen, vitatkozzon, és eközben összehasonlíthassuk a stílusát, az érveit, azok érvényességét, vagy érvénytelenségét, a logikai bukfenceket kiszúrjuk, ha vannak. Tehát most nem azért AI-ozunk egy kicsit, mert tőle van szükségünk a megerősítésre, vagy cáfolatra, hanem hogy három AI-t, mint ahogy említettük, tehát ChatGPT-t, DeepSeek-et és Grokot szóra bírjunk,
1: egymással állítsuk őket szembe.
0: Így van. Tehát ugyanazt a kérdést tesszük fel, mert nézzük, ki hova viszi el, vagy melyik hova viszi el, mert is már úgy beszélek, hogy a személyekről ész meg el. Lesz neked háló, már behálózott. Így...
1: Szóval... Nem ő, hanem az.
0: Igen, nézzük, hogy melyik hova viszi el. Egy nagyon egyszerű alapkérdést teszünk fel, mindjárt majd felolvassuk, ezt küldjük el mind a háromnak, ezzel csak egynek, és nagyjából egy AI-jal egy olyan 8-10 üzenetnyit beszélgetünk, megpróbálunk úgy beszélgetni, hogy nem csak bólogatunk, hanem érvelésre ösztökéljük, érvelésre sarkaljuk.
1: Közben... Érvelésre késztetjük, hogy én is
0: így
1: használjam.
0: Van, késztetjük. Igen. Hogy a közben megismerjük. Hát akár a fogalmazási készségét, bár az mostában azért már elég jó. Inkább a logikai, hát a következtetésének a mikéntjét. Ez nem
1: az
0: tudom,
1: az álláspontját, ha van ennek egyáltalán ilyen.
0: Igen. Lényegét tekintve
1: lehet egy gépnek álláspontja, vagy egy gép halmaznak? Na majd kiderül.
0: Hát olyannyira kiderül, hogy akkor talán kezdjük is el. A ChatGPT-vel kezdjük a beszélgetést. Mindjárt mutatom, hogy mit kérdezünk tőle.
2: Cseveg és a 6GPT-vel szerkesztőmez.
0: Cseveg. Itt a ChatGPT, kérem szépen, és az alábbi kérdést tettük fel neki.
2: Szia! Szeretnék veled elbeszélgetni, talán némileg elvitatkozgatni egy érdekes témáról. A téma a következő, fogyatékossággal élő, elsősorban vak gyermekek a közoktatásban, szegregált vs. integrált oktatás, egyik és másik előnyei és hátrányai, illetve amennyire lehet, szeretném a témát illetően a te álláspontod is megismerni.
0: Ez egyszerű kis kiinduló pont, ezt küldjük el mind a három AI-nak, most elsőként a ChatGPT-nek.
2: Gondolkodás.
0: És az most gépel. Gondolkodik. Generál. Szóval rád férne egy nagy generál.
1: De, te meg degenerál vagy. Jól beszóltam az én drága barátomnak és kollégámnak, mert ő bántott.
2: A válasz
1: engem.
2: Elkészült.
0: A válasz elkészült.
1: Gondolkodás, mondjuk ez is érdekes, hogy egy gép gondolkodik, na de elkészült a válasz, nézzük.
0: Igen, régében azt írta, hogy a ChatGPT válasz generál. Tehát ott ez volt a szöveg, amíg a válasz készült. Most már az van, hogy gondolkodás. Hát akkor hallgassuk meg.
2: Szia, ez tényleg izgalmas, összetett téma, és pont olyan, ahol nincs egyetlen tökéletes válasz, mert pedagógiai, emberi jogi, pszichológiai és gyakorlati szempontok egyszerre jelenek meg. Szóval benne vagyok egy jó kis eszmecserében. Először gyorsan tisztázzuk a fogalmakat. Szegregált oktatás, a fogyatékossággal élő gyerekek külön intézményben vagy külön osztályban tanulnak, például vakok iskolája, speciális iskola. Integrált inkluzív oktatás, a gyermek többségi iskolában tanul együtt a nem fogyatékossággal élő társaival, megfelelő támogatással, utazótanár, asszisztens, speciális eszközök, braille, akadálymentes anyagok stb. A integrált és inkluzív nem teljesen ugyanaz, az integráció néha csak fizikai együttlétet jelent, az inkluzió valódi befogadást. A szegregált oktatás erősségei, különösen vak gyermekeknél. Első, speciális szakértelem koncentráltan jelen van. Vak gyerekek oktatása nem csak annyi, hogy felolvassuk a tankönyvet. Kell, braille oktatás, tájékozódás és közlekedés tanítása, segédeszköz használat, mindennapi önállóság fejlesztése, speciális pedagógiai módszerek. Ezek egy speciális intézményben gyakran magas szinten rendelkezésre állnak. Második, közösségi identitás. A gyermek nincs egyedül más, találkozik sorstársakkal, ami erősítheti az önbizalmat. Harmadik. Kevesebb folyamatos alkalmazkodási teher. Nem kell minden nap annak terhét cipelni, hogy a rendszer rá nincs szabva. A szegregált oktatás hátrányai. Első. Elkülönülés a társadalomtól. Ha valaki csak speciális közegben nő fel, később nagyobb lehet a törés a kinti világban. Második. Alacsonyabb elvárások veszélye. Néha a speciális rendszerek akaratlanul is túlódnak, kevesebbet várnak el. Harmadik. Kisebb társas háló. Kevesebb kapcsolat épül a többségi társadalommal. Az integrált oktatás erősségei. Első. Reális társadalmi környezet. A való élet nem szegregált. Jó esetben a gyerek megtanul együttműködni sokféle emberrel. Második. Magasabb elvárások. Gyakran erősebb tanulmányi impulzusokat adhat. Harmadik. A többségi gyerekek is tanulnak. Empátia, természetes együttélés, előítéletek csökkenése. Ez hosszú távon társadalmi szinten is fontos. Az integrált oktatás hátrányai. Első. Papíron integráció, valójában magány. Ez gyakori probléma. A gyerek bent ül az osztályban, de nincs valódi részvétele. Második. Felkészületlen pedagógusok. Ha a tanár nem kap képzést és támogatást, akkor az egész rendszer szenved. Harmadik. A speciális készségek háttérbe szorulhatnak. Braille, mobilitás, önállóság fejlesztése könnyen elveszik a napi tananyag mögött. kifejezetten vak gyermekek esetén egy fontos sajátosság. A vakság nem pusztán érzékszervi hiány, hanem más információs hozzáférési mód. Ezért a hozzáférés technikája kulcskérdés. Ha ez nincs rendben, akkor integráció esetén a gyerek csak jelen van, de nem tanul egyenlő

0: PL. Tehát itt az inkluzió sokkal több infrastruktúrát igényel, mint amit sok iskola gondol. Az én álláspontom. Őszintén, nem hiszek a dogmatikus mindig integráció vagy mindig szegregáció elvben. Én azt tartom erős álláspontnak, hogy az alapelv legyen az inkluzió, de valós választási lehetőséggel. Vagyis, ha egy vak gyermek többségi iskolában valódi támogatással tud fejlődni, ez nagyon jó út lehet. Ha speciális intézményben kapja meg azt, amire szüksége van, az is legitim és jó út lehet. A rossz megoldás általában nem az egyik modell vagy másik modell, hanem amikor ideológiai alapon döntünk a gyerek helyett. Még keményebben fogalmazva. Ha egy ország bezárja a speciális iskolákat inkluziójel szóval, de nem épít mellé valódi támogatást, az gyakran csak olcsósított politika. Ha pedig automatikusan mindenkit külön intézménybe küld, az meg jó korlátozó reflex. Szerintem a kulcskérdés nem ez, szegregált vagy integrált, hanem ez, hol fog ez a konkrét gyerek jobban fejlődni, boldogulni, kapcsolatokat építeni és önállóvá válni. Vitatkozásra bedobok egy provokatív állítást. Sokszor a többségi társadalom inkább az integráció eszméjét szereti, mint magukat az integrált gyerekeket, mert az eszme jól hangzik, a valódi alkalmazkodás viszont sok munkával jár. Kíváncsi vagyok, te honnan közelíted ezt? Inkább az integráció pártján állsz, vagy szerinted bizonyos fogyatékosságoknál a speciális iskola reálisabb és humánusabb megoldás?
1: Hú, kaptunk egy komplex választ, érvekkel, ellenérvekkel, viszont egyértelmű állásfoglalás nem volt a végén. Egyik vagy másik mellett legalábbis.
2: Az az én kérdésem, hogy változtassunk-e az megtervezett koncepción, mert itt lehet, hogy érdemes lenne. Mielőtt belemerjünk a ChatGPT-vel a beszélgetésbe, lehet érdemes lenne mégiscsak feltenni ugyanezt a kérdést a másik kettő AI-nak, mert már ebből is nagyon sok minden leszűrhető. Tehát, hogy vajon tök ugyanezt fogják mondani, más megközelítést alkalmaznak, mennyire bontják ki komplexen, nyersebben fogalmaznak esetleg. Ugye az volt az eredeti koncepciónk, így műsorban, amit megbeszéltünk, hogy végigbeszélgetjük mind a, hát nem tudom, öt üzenetet külön-külön, és utána megyünk át a másik AI-ra. De a ChatGPT az elején annyi mindent felvetett, hogy az a célunk, hogy megismerjük az egyes AI-ok viselkedését, gondolkodás módját, következtetési logikáját. Tehát épp elegendő infót adott a ChatGPT is ahhoz, hogy ugyanezt a kérdést már most megkérdezzük akár a DeepSeek-től, vagy a Grok-tól, vagy mindkettőtől.
1: Igen, fejtse ki akkor a DeepSeek is, meg a Grok is a maga álláspontját. Nézzük.
2: Akkor most ugyanezt a promptot, tehát tökéletesen ugyanezt.
1: Tessék velünk magyarul beszélgetni.
2: Tehát ezt a kérdéssort, ezt az utasítás karakter sorozatot, ami a kérdéseket tartalmazza, amit az imént felolvastam, amit ugye mi írtunk, ezt most bemásolom a DeepSeek-nek, és megnézzük, hogy az mit ad. Mennyivel lesz eltérő, mennyire lesz más, mint mondjuk a ChatGPT, aztán majd ezt a Groknál is megnézzük.
0: Deepsejek.
2: Még egyszer nem fogjuk felolvastatni.
0: Üzenet küldése a deepsejeknek szerkesztőmező többsoros.
2: A DeepSeek nem szól, hogy gondolkodik. Most nyilván a webes felületről van szó, nem mobil applikációt használunk, hanem egyszerűen a AI-nak a webes felületére mentünk fel. Kicsit várunk, mert a DeepSeek akkor sem fog szólni, hogyha befejezte a válaszadást, de feljelzzük, hogy még dolgozik.
1: Ezt történetesen tudom, hogy a DeepSeek-nél a mobil alkalmazás esetén lehet választani, hogy méreható választ adjon könnyelműen, akár egy hirtelen egy könnyed választ adjon, mennyire mélyüljön el a témában. Itt lehet-e ilyet, vagy ez tök általános?
2: Lehet ilyet, de a ChatGPT-nél is az alapmodellt használtuk, nem a mély gondolkodót, hanem az általános modellt.
1: Ott is van mély gondolkodó?
2: Van, persze.
1: Ahhoz képest elég részletes választ kaptunk. Na nézzük hát, ha a DeepSeek végzett már.
2: Itt ugye címsor nincs, tehát te gomb az, ami Shift B-vel mentem az üzenet fölé, és akkor most kezdem el olvasni.
0: Szia! Nagyon érdekes és fontos témát hoztál fel, köszönöm. Örülök, ha elbeszélgetünk róla, és természetesen megosztom a szakmai álláspontomat is, bár hangsúlyozom, hogy a végső döntések mindig szakemberek, pedagógusok, érintett családok és jogászok együttes mérlegelését igénylik. Kezdjük is az alapokkal. A szegregált oktatás, speciális, csak vakoknak fenntartott intézmény. Előnyök. Szakmai specializáció, a tanárok, fejlesztő pedagógusok, útazó tanárok kifejezetten a vakság specifikumaira vannak felkészítve, brailleírás, térbeli tájékozódás, szociális készségek fejlesztése vak gyerekek között. Biztonságos, akadálymentes környezet, fizikailag az iskola teljesen adaptált, tapintható térképek, hangjelzők, kijelölt útvonalak. Nincs szükség állandó segítségre a mozgáshoz. Pozitív identitás formálás, a gyermek nem más, hanem normális a közösségben. Találkozik felnőtt vak mintákkal, tanárok, mentorok, ami erősíti az önbecsülést. Intenzív egyéni fejlesztés, több idő jut a braille, a mindennapi életviteli készségek és a technológiai eszközök, képernyőolvasók, elsajátítására. Hátrányok. Elszigetelődés a látótársadalomtól, a gyerekek nem tanulják meg a látók nem verbális jelzéseit, a vegyes csoportokban szükséges szociális készségeket. Később a munkaerőpiacon és a hétköznapokban komoly sok érheti őket. Alacsonyabb elvárások, jó szándékú alacsony elvárás, sok speciális iskolában, bár ez nem törvényszerű, a tananyagot egyszerűsítik, mert a tanárok kímélni akarják a diákokat. Ez az intelligens, tehetséges vak gyerekek alulteljesítéséhez vezethet. Hiányzó valós verseny, nincsenek látótársak, akikhez viszonyítani lehetne a teljesítményt. A sikerélmény megvan, de nem készít fel arra, hogy az egyetemen vagy a munkahelyen látókkal együtt kell helytállni. Az integrált, inkább inkluzív, oktatás, látó többségű osztályban, egyéni támogatással. Előnyök. Természetes szocializáció, a vak gyermek megtanulja a látóvilág szabályait, kommunikációját. A látótársak pedig megtanulják, hogy a vak ember nem sajnálattárgya, hanem egyenrangú osztálytárs. Ez később a társadalmi elfogadás alapja. Magasabb tananyagi elvárások, általában a nemzeti alaptanterv ugyanaz látóknak is, vakoknak is, adaptált formában. Az integrációban a gyermek nincs lebutítva, ha csak nem indokolt az értelmi fogyatékosság. Felkészítés a valós életre, a középiskola, egyetem, munkahely mind vegyes környezetek. Aki kiskora óta együtt tanul látókkal, sokkal ügyesebben kér és fogad el segítséget, és érzi magát egyenrangú félnek. Látó gyerekek szemléletformálása, az inkluzió a teljes társadalom számára előnyös. A látó gyerekekből toleránsabb, segítőkészebb felnőttek lesznek. Hátrányok. Fizikai és pedagógiai akadálymentesítés hiánya, a legtöbb átlagos iskola nincs felkészülve. Nincs tapintható térkép, hangjelző a folyosókon, és a tananyagok nem állnak rendelkezésre brailleben vagy hanganyaként időben. A tanár felkészületlensége, az átlagos iskolai tanár nem tanult speciális módszereket. Nem tudja, hogyan magyarázon el egy geometriai ábrát tapintással, vagy hogyan kezelje, ha a vak gyermek nem veszi észre a nonverbális utasításokat. A magány és a kirekesztés veszélye, ha nincs megfelelő utazótanár, segítő, és ha az osztálytársak nem kellően felkészítetek, a vak gyermek kegyetlenül magányosá válhat. A szünetben egyedül ül, nem tud csatlakozni a labdajátékhoz, stb. Túlzott függés a segítőktől, egy rosszul támogatott integrációban a gyermek állandóan egy külön segítőre utalt, ami gátolja a saját kezdeményező készséget. A te álláspontom, a szakmai irodalom és emberi jogi keretek alapján. Egyértelműen az inkluzív oktatás felé hajlok, de nem a feltétel nélküli, bedobom a mélyvízbe típusú integráció mellett. Az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye, CRPD, amelyet Magyarország is ratifikált, kimondja, hogy a fogyatékossággal élő gyermekeknek joguk van az inkluzív oktatáshoz. Ez azt jelenti, hogy a szegregáció csak kivételesen, a gyermek érdekében indokolt, például súlyos halmozott fogyatékosság esetén, ahol az intenzív orvosi vagy terápiás háttér nem biztosítható integráltan. Az inkluzió nem spórolási kérdés, hanem minőségi kérdés. Egy valódi inkluzív oktatás a vak gyermek számára. Első, egyéni fejlesztési terv, EFI, és utazógyógypedagógus, aki rendszeresen jár az iskolába, betanítja a látótanárokat, adaptálja a tananyagot. Második, technológiai eszközök, braille kijelző, hangos számítógép, tapintható 3D-s ábrák. Ma már rengeteg olyan eszköz van, ami lehetővé teszi, hogy egy vak diák ugyanazt a feladatot oldja meg, mint a látótársa. Harmadik. Az osztályközösség felkészítése, nem elég oda tenni a vak gyermeket. A tanárnak kifejezetten foglalkoznia kell azzal, hogy a látó gyerekek hogyan segítsenek, mikor ne segítsenek, mi az elfogadás. Negyedik. Fizikai akadálymentesítés, nem drága minden sarkon ultrahangos jeladó, de a folyosók rendje, a butorzat rögzítése, a lépcsők tapintható jelölése alapvető. Hol van a szegregált iskola helye, a mai állás szerint nem a teljes megszüntetésében, hanem az átalakításában gondolkodnik. Legyenek speciális szakolégiumok, erőforrás központok, ahol a vak gyerekek bizonyos ideig, például nyári tábor, hétvégi fejlesztés, a brailleírás intenzív elsajátítására 1-2 év, bent laknak, de a teljes általános és középiskolai képzésük egy jól felszerelt, felkészített inkluzív iskolában történjen. Összefoglalva a te álláspontomat, a szegregáció akkor elfogadható, ha átmeneti, részleges és kifejezetten a specifikus készségek, braille, mobilitás, intenzív fejlesztésére irányul. A hosszú távú, teljes idejű szegregáció a vak gyermekek többségének árt, mert kizárja őket a társadalom főáramlatából. A valódi inkluzió viszont nem olcsó, nem ecserű, és szakmailag nagyon felkészült támogatórendszert igényel. Mit gondolsz te, van olyan tapasztalatod, tanulmányod, ami másként látja, vagy van a szegregációnak olyan előnye, amit én nem vetem eléggé figyelembe?
1: Komplex választ kaptunk, én azt gondolom, bár nem vagyok a téma szakértője, tök jó lenne, hogyha hallgatna ezt a műsort akár szakértő, vagy itt ülne velünk, de ezt így el tudom képzelni akár egy szakmai konferencián is.
2: Igen, néhány nyelvi hiba volt, ezt jó, ne hallgassuk el, a ChatGPT-nél nem
1: egyértelmű, hogy ilyet. A te álláspontomat, meg pedagógus.
2: Igen, de nyilván nem is ez a lényeg. Érdekes viszont, én a stilisztikára mennék rá egy kicsit, amúgy nagyon jól összefoglalta. Én azt vettem észre, de beszélgessünk erről, hogy itt vázlatosabb volt, de több dolgot említett, míg a ChatGPT inkább kevésbé volt vázlatosabb, az egész egy koherens egész volt, meg az álláspont is kicsit más, ugye amit a DeepSeek egyáltalán nem hozott szóba, és a ChatGPT viszont igen, most lehet sarkítani fogok, mindenkitől bocsánatot kérek, az a kirakat integráció, vagy kirakat inklúzió, amikor úgy döntünk, hogy minden áron, de a feltételek nincsenek megteremtve. Ott ChatGPT pont felhívta a figyelmet ennek a létezésére is.
1: Itt is csak pongyolában, hogy egyedül marad a gyerek, igen, és nem tud a labdajátékban részt venni. Hozott is példát, és én vitatkoznék is veled. Szerintem vázlatosabb volt a ChatGPT-é. A sok 1-2-3 ponttal, az inkább én egy írott műnek mondanám, ez meg egy előadott mű. Elnézést, persze a nyelvi hibákat az abszolút mindenki hallotta, de ezt egy szóbeli előadásnak tudom elképzelni. A ChatGPT által létrehozott munkát pedig írottnak.
2: Én pont azért fordítva, de nyilván érvelünk, nem, mi nem vitatkozunk, csak érvelünk, mert a ChatGPT-nek voltak ilyen kiszólásai, meg voltak olyan stilisztikai jellemzői, amiket az ember általában szóban, például, hogy szeretném felhívni a figyelmet erre, meg arra, érdekes ez például az akármilyen integrációt, nekem pont azt tűnt fel, hogy olyan emberibb volt a ChatGPT. Máté?
3: Igen, ez abszolút nekem is feltűnt.
1: Na de melyik?
3: Hát a ChatGPT volt emberibb nekem.
1: Nekem érdekes módon nem.
3: Is.
1: De lehet, hogy az vitt el, hogy a DeepSeek egyértelműbb álláspontot foglalt el.
2: Ez viszont kétségkívül igaz. A DeepSeek mondott egy ilyet is feltett, hogy az időszakos szegregáció, tehát hogy mondta hétvégi táborokat, vagy olyan nem hosszantartó, ám de hasznos alkalmakat.
1: Intenzív brejtanulást akár.
2: Intenzív tanfolyamokat. Igen, amik ugye párhuzamosan futhatnak az inkluzív oktatással.
1: Nézzük meg a grokot.
2: Még egyszer hangsúlyozom, tehát most is nem azért beszélgetünk erről, mert hogy itt akarunk abszolút igazságot hirdetni. A téma csak azért került ide, mert mégiscsak egy olyan műsor a Gépház, amit főként látássérült emberek hallgatnak. De mi mondom, mi inkább azért csináljuk most ezt, hogy megismerjük és persze megmutassuk ezeknek az AI-oknak a gondolkodási, stilisztikai, érvelési sajátosságát. Nyilván ezt nem lehet ennyi üzenetből.
1: Amellett egyébként izgalmas a téma.
2: Igen, a téma is tök jó, meg az, hogy ezek hogyan válaszolnak, és azt is gondolom, hogy vannak olyan hallgatóink, akik az AI-jal még éppen, hogy csak találkoztak, vagy abszolút nem is használták, mert egyszerűen azt mondják, hogy ez hülyeség, nem kell. Azoknak is jó, akik esetleg tényleg nem használják, de most legalább ilyen kis pongyola módon képet kapnak arról, hogy most hol tart, úgy nagyjából. Tehát hogy érvel, hogyan gondolkodik, hogy beszélget, aztán majd jöhetnek a levelek. Nyilván az, hogy most a témaválasztás ilyen vagy olyan, az más kérdés. Na hát akkor megkérdezzük Grokot is, itt vagyunk a
0: Grok
2: weboldalon, be vagyunk jelentkezve.
1: Mármint, hogy a Grokot.
2: Ez nagyon érdekes, mert Grok úgy hivatkozik magára, vagy a Grok, mintha egy entitás lenne. Tehát kérdezd meg Grokot, beszélgess Grokkal, nyilván nem az, csak ő így hivatkozik, az így hivatkozik magára. Nyilván nem is véletlenül. Nyomtam egy entert. Ez sem szól, hogyha elkészült, sem akkor, hogyha gépel, vagy generál, vagy gondolkodik, vagy tudja a fene, mit csinál.
1: Melyik felületét tartod a legakadálymentesebbnek, és akkor egy pillanatra hozzuk ide a Geminit is, mint nagyot.
2: Szerintem felületben a Gemini a legjobb, de a ChatGPT szorosan a nyomában van. Többi az hagy kívánni valót maga után, de egyik sem használhatatlan. Csak például kényelmetlenebb. Ha másért nem, hát ezért, mert nem szólnak, hogy írnak, vagy ha elkészültek. Na próbáljuk meg.
0: Szia! Nagyon örülök, hogy felvetetted ezt a témát. Valóban érdekes, komplex és sokszor érzelmileg is töltött kérdés, ahol az ideológia, a kutatások, a gyakorlati tapasztalatok és az egyéni sorsok gyakran ütköznek. Örömmel elbeszélgetünk, sőt vitatkozunk is róla, ha akarod. Próbálok kiegyensúlyozott képet adni a szegregált, gyógypedagógiai, speciális iskola, például. A Budapesti Vakok Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye versus integrált inkluzív, többségi közoktatásban, látótársaikkal együtt, oktatásról, elsősorban vak vagy súlyos látásérült gyerekeknél. Utána elmondom a saját álláspontomat is. Szegregált oktatás, speciális intézmény. Előnyei. Szakmai felkészültség, képzett tiflopedagógusok, akik értik a braille leírást, az orientáció mobilitás, OM, képzést, a tiflo eszközöket, beszélő számítógép, braille kijelző stb. Itt az úgynevezett Expanded Core Curriculum, ECC, a látásérültekre specifikus készségek, önellátás, szociális készségek, rekreáció, karriertudatosság, központi szerepet kap, amit egy átlagos iskolában nehéz teljes mértékben biztosítani. NFB. Védett, alacsony létszámú környezet, kevesebb kudarcélmény, egyéni figyelem, sorstársi közösség erősebb önértékelés és biztonságérzet. Speciális módszerek és eszközök helyben, nincs állandó alkalmazkodási kényszer a látótagrendhez. Hátrányai. Elszigeteltség, a valódi társadalomtól távolabb, később nehezebb az átmenet a munkába, felső oktatásba vagy a hétköznapi életbe, burokhatás, túlóvás. Alacsonyabb elvárások veszélye, néha a teljesítmények nem tükrözik a valós potenciált, és a társadalmi előítéletek megerősödhetnek. Logisztikai teher, sok esetben bentlakás vagy hosszú utazás, távol a családtól. Integrált inkluzív oktatás, többségi iskola. Előnyei. Társadalmi integráció, a gyerek látó társaival együtt nő fel, tanul empátiát, szociális készségeket, és reálisabb önképet alakít ki, nincs külön világ. A kutatások szerint ez hosszú távon jót foglalkoztatási, önálló életvitelbeli és mentális egészségi kimeneteket ad. Gombalmeansal 1. Magasabb akadémiai motiváció, a látó osztály tempó húzó erő, gyorsabb fejlődés, szélesebb program lehetőségek. Otthoni környezet, nincs bentlakás, a család közelében marad, és a többségi társadalom is tanul, csökken a stigma. Hátrányai. Gyakori hiányosságok, sok tanár nincs felkészítve, nincs elég utazó tiflotanár, asszisztens, adaptált tananyag, beszélő szoftver. Emiatt a gyerek könnyen lemarad matematikában, természettudományokban vagy testnevelésben. Szociális kockázatok, bullying, kirekesztés, láthatatlaná válás vagy épp túlsegítés frusztráció, alacsonyabb önértékelés. Erőforrásigény, ha nincs megfelelő támogatás, például teamtanítás, személyre szabott óra, akkor az inkluzió csak névleges lesz, és a gyerek szenved. Magyarországon a törvény 1993 óta, majd a 2011-es köznevelési törvény és a CRPD ratifikációja nyomán mindkét formát lehetővé teszi, szakértői vélemény alapján. Jelenleg a sajátos nevelési igényű gyerekek körülbelül 69-a integráltan tanul, de a vakoknál még mindig jelentős a speciális intézmény szerepe, például a vakok iskolája módszertani központként is segít az integrált esetekben. Az ENSZ fogyatékos személyek jogairól szóló egyezménye, CRPD 21. cikk, az inkluzív rendszert támogatja, de kifejezetten a vak gyerekeknél megengedi a legmegfelelőbb környezet a maximális fejlődés érdekében, tehát nem tiltja a speciális formát. Gomb folyóiratok gov 1. Az én álláspontom. Nem vagyok sem inkluzió fundamentalista, sem szegregációpárti, szerintem ez nem ideológiai, hanem gyakorlati és egyéni kérdés. A kutatások többsége azt mutatja, hogy jól támogatott inkluzió hosszú távon jobb eredményeket hoz. Akadémiai teljesítmény, önállóság, társadalmi beilleszkedés, de a jól támogatott kulcs szó, ha nincs képzett szakember, eszköz, rugalmas tanrend, akkor az inkluzió kudarcot vall és árt a gyereknek. Hehinger report. Vak gyerekeknél különösen fontos a választási lehetőség és a hibrid megoldások, például speciális iskola alsó tagozatban az alapkészségekért, majd fokozatos integráció, vagy utazó tanári rendszer többségi iskola. A gyerek egyéni szükségletei, látásérülés súlyosága, egyéb fogyatékosságok, személyisége, családja, döntsenek, ne a politika vagy a költségvetés. A cél nem az uniformizálás, hanem az, hogy minden vak gyerek maximálisan kibontakozhasson, és ehhez néha külön világ kell, néha a többségi. Te mit gondolsz? Melyik oldalt látod erősebbnek, vagy van személyes tapasztalatod a témában? Folytassuk a vitát, szívesen mélyedek el bármelyik részletben, például magyarországi gyakorlat, nemzetközi példák, vagy konkrét kutatások. Mosolygó arc, mosolygó szemmel.
2: Ez meg a grok volt.
1: Ha személyesen annyit mondhatok, nekem ez a kifejtés is tetszett.
2: Nekem is tetszett.
1: A tifló kifejezést a többiek nem is használták.
2: Igen, meg feltette egyébként az utazás hosszúságát is, tehát hogyha ugye a bentlakás intézmény, akkor nincs
1: magát a bentlakás kellemetlenségét.
2: Igen. Most következő lépésként éppen azon gondolkodom, milyen állítást fogalmazok meg, vagy milyen álláspontra helyezkedjek, amit mind a háromnak elküldünk.
1: Szerintem nem kell ide 8-10 kérdés, próbáljuk nem. Meg provokálni ezeket.
2: Én magam is ezen gondolkodom.
1: AI cuccokat.
2: Akkor most megfogalmazunk egy provokációt, ez most nyilván nem a mi
1: abszolút provokatív álláspont következik.
2: Nem szeretnénk, hogy ebből aztán kerékbetörés legyen részünkre. Tehát
1: maximum Robit. Ebbe segítek is.
2: Megfogalmazom azt, hogy...
1: Most a szakemberek valószínűleg, hogyha ezt hallják, amit mi itt most megfogalmazunk, hát ugye Robi, akkor valószínűleg, hogy sikítanak egyet, de higgyék el, ez azért van, hogy az AI-t valamelyest provokáljuk. Robi bőszen ír, amint hallják.
2: De írtam valamit, egyébként nyilván nem ilyen megfogalmazásban, de nyilván ez is tartalmazhat igazságokat. Nézzük az AI, hogy boldog. Én most ezt írtam, figyeljetek.
0: Köszönöm a válaszod. Nos, akkor vitatkozunk, érveljünk. Az én álláspontom most ez, tulajdonképpen miért lenne rossz az a megközelítés, ha a vak gyerek a sorstársai közt nő fel, ott szocializálódik, ott lesznek barátai, és ez a felnőtt korára is jellemző lesz. Úgynevezett védett munkahelyen is lehet dolgozni, ott is lehet pénzt keresni, boldogulni. Ugyanígy, ha kizárólag sorstársai körében mozog, attól miért lenne kevesebb, vagy miért lenne az élete kevésbé teljes?
1: Kedves hallgatók, szerintem ez provokációnak tökéletes. Tifló pedagógusok így a fejüket fogják elképzelni.
3: De ez véletlen sem a mi álláspontunk.
2: Magában. Persze nyilván nem így. Futó. Senki nem kevesebb, hogyha a látássérültek a barátait. Kíváncsiak, hogyan bogozza ki? egyből elutasít. Na nézzük, ez már...
1: Attól nem lesz kevesebb, hogy látássérültek a barátai természetesen. Én mondjuk attól egy picit kevesebb leszek, hogy te vagy a barátom. Tehát ez van.
2: Persze, csak attól én is, hogy te vagy. Csak kíváncsi vagyok, hogy érti-e azt a demagógiát, hogy igyekeztem belecsempészni ebbe az érvelésbe. No nézzük, ChatGPT, akkor ezt én most elküldöm neki.
0: Gondolkodás. A válasz elkészült. A 6GPT ezt mondta.
2: Hallgatjuk.
0: Nagyon jó felvetés, és örülök, hogy rögtön a vita sűrűjébe ugrotál, mert ez tényleg az egyik legerősebb ellenérv az automatikus integrációval szemben. Őszintén szólva, abban, amit mondasz, van komoly igazság, nem is kevés. Először is, miért ne lehetne teljes élet? Semmi szükségszerű nincs abban, hogy egy vak ember élete kevesebb legyen azért, mert főként vak közösségben él, tanul, dolgozik, barátkozik. Ez fontos mondat, mert sokszor a többségi társadalom burkoltan úgy beszél, mintha a normális élet definíciója az volna, hogy minél közelebb kerülsz a látók világához. Ez problematikus hozzáállás. Egy erős, támogató közösségben élni, ahol megértenek, ahol nem kell állandóan magyarázkodni, ahol természetesek az akadálymentes megoldások, ahol hasonló tapasztalatú emberek vesznek körül. Ez sokszor gazdagabb és pszichésen egészségesebb életet adhat, mint egy ellenséges vagy közönyös többségi közeg. Szóval, attól, hogy valaki sorstársai közt él, nem lesz kevesebb ember, kevesebb életminőségű ember, kevesebb állampolgár. Ebben teljesen igazad van. Akkor hol a kritikus pont? Szerintem nem ott, hogy lehet-e így teljes életet élni, hanem ott, hogy ez valódi választás-e, vagy beszűkített pálya. Másképp mondva, ha valaki szabadon választja, hogy vak közösségben tanuljon, dolgozon, éljen, ez legitim életút. Ha azért maradt csak ebben a közegben, mert a többségi társadalom zárva van előtte, az már probléma. Ez óriási különbség. A védett munkahely kérdése. Itt is árnyalnék. A védett munkahely önmagában nem rossz dolog. Lehet. Biztonságos. Támogató. Reális belépési lehetőség. Közösségteremtő. De ha ez az egyetlen opció, akkor az gond. Mert akkor nem arról beszélünk, hogy van egy jó lehetőség, hanem arról, hogy ennyi jut. Ez olyan, mintha azt mondanánk bárkinek, miért baj, hogy csak egyféle iskola, egyféle munka, egyféle társadalmi közeg elérhető? Még egy nehéz pont, a heterogén világ. A társadalom vegyes. Vak, látó, siket, mozgásérült, neurotipikus, autista, gazdag, szegény, kedves, bunkó, mindenféle ember együtt él. Ha valaki kizárólag homogén közegben nő fel, akkor később nehezebb lehet ügyeket intézni, vegyes munkahelyen dolgozni, párkapcsolatot építeni különböző emberekkel, konfliktust kezelni többségi közegben. Persze ez fordítva is igaz, a látókra is ráférne, hogy ne buborékban nőjenek fel. Szerintem a legerősebb állításod valójában ez. Te nem azt mondod, hogy mindenkit szegregáljunk, hanem ezt kérdezed. Miért tekintjük automatikusan értékesebbnek a többségi világhoz való igazodást, mint a saját közösségben való kiteljesedést? És ez egy nagyon jogos, mély kérdés. Sokszor tényleg van ebben rejtett normativitás, a többségi világot tekintjük mércének. Az én ellenérvem neked nem az, hogy a sorstársi közeg rossz, hanem hogy veszélyes lenne ezt normává tenni, mert könnyen átcsúszik abba, hogy ők legyenek csak egymás között. És ezt a történelemben rengetegszer láttuk különféle csoportokkal. Röviden az álláspontom. A vak közösségben felnövés lehet teljes, gazdag, boldog élet alapja. Nem szükségszerű, hogy a többségi integráció felsőbbrendű legyen. De akkor korrekt a rendszer, ha nyitva marad minden ajtó. Vagyis lehessen. Speciális iskola, többségi iskola, vegyes modellek. Védett munkahely, nyílt munkaerőpiac. Ne a rendszer döntsön előre arról, hogy neked ez való. Visszadobok neked egy kérdést. Ha egy vak fiatal jól érzi magát kizárólag vak közösségben, de közben fél a többségi társadalomtól és nincs meg a kompetenciája benne mozogni, szerinted ez rendben van, vagy ez már valamilyen mulasztás eredménye?
2: Azt, ez nekem nagyon tetszik.
1: Kérdést, fantasztikus volt, érvelt. Most arról vitatkozhatnánk, amikor kategorizálta az embereket, akkor a kedves után jött egy szó.
3: Igen, melyik az a Robira lehet, hogy jellemző.
2: Én pont ezt akartam mondani, hogy ezek a kategóriák között van átjárhatóság, tehát lehet valaki vak és bunkó. Én kettőt is tudok itt a közelemben, aki...
1: Nézzük akkor a DeepSeek-et. Kérdést is kaptál, tovább görgeti a beszélgetést. Nézzük, hogy a DeepSeek, a kínai modell hogyan cselekszik.
2: Nézzük.
0: Vak gyermekek oktatásának vitája, derepsejek, gomb.
2: Itt a DeepSeek.
0: Üzenetküldés. Üzenet.
1: Figyelj, kedves hallgatók, szépen, hogy mindegyiknek van egy címe, tehát adott címe.
2: Igen, elküldöm a DeepSeek-nek.
1: Én nagyon bízom benne, hogy akár szakmában jártas, vagy azzal foglalkozó hallgatóink is vannak most. Ilyen gépház is van, kedves hallgatók, ahol komoly kérdéseket feszegetünk.
2: Persze szó szerint a gép házban gépekkel. Ki a fene gondolta volna mondjuk 2013-ban, amikor a gépház elindult, vagy mondjuk 2021-ben, hogy nem egészen 5 év eltelte után, gépekkel online ilyen mélységű beszélgetések válnak folytathatóvá. Most ez jó-e vagy rossz?
1: egy szakmában jártas kollégától annyira megkérdezném azt, hogy ki lehet szúrni, hogy gépérvel? Vagy ő is hasonlóan fogalmazna, és hasonló álláspontot fogalmazna meg?
2: Anélkül, hogy nagyon elmennénk a témától, mert a műsoridő is véges, említetted nem is olyan régen a vírus és vírusírtó kérdését. Biztos emlékszel, amikor az előbb beszélgettünk erről. Hát akkor szeretném mondani, hogy komoly vállalkozások épülnek már arra, amik kiderítik, vagy azt ígérik, hogy kiderítik az AI által generált tartalmat. Tehát az AI megszülte azokat az ellenpólusokat, amik szintén abból élnek, és nyilván a te pénzedre fájtoznak azok is, hogy van ezt most AI készítette, vagy sem.
1: Világos, és ez érdekes, hogy erre cég alakult, tehát nyilván a trendek hozzák magukkal azokat a hozzátartozó irányzatokat, amiket megkívánnak. De például nagyon szeretném, hogyha itt ülne mondjuk köztünk egy tiflopedagógus, és észrevennie, hogy gépérvel vagy hasonló megfogalmazásokkal élne akár ő is. Az érveket illetően, illetve a nyelvtani és a szakzsargont illetően is.
2: Akkor hallgassuk DeepSeeket.
0: Ez egy nagyon erős és érvényes felvetés, köszönöm. Pontosan ez az a szempont, amit sokan elfejtenek a minél több integráció jelszó mögött, a közösséghez tartozás, az identitás, a biztonságos kapcsolódás kérdése. Hadd reagáljak pontokra bontva, mert úgy érzem, itt van a legmélyebb filozófiai különbség az álláspontjaink között. Első, a sorstársak közt felnőni valódi előnyök, amiket nem vitatok. Teljesen igazad van abban, hogy egy vak gyerek számára a vak közösség az elsődleges referencia. Aki nem éli át naponta a látás hiányából fakadó mikrokirekesztéseket, például nem veszi észre, hogy köszönek neki, mert nem látja a távolságból integető kezet, az nem tudja ugyanúgy megérteni a helyzetét. A sorstársakkal való együttlét megszünteti a másság fájdalmát, ott nem más, hanem alapállapot. Lehetőséget ad a vak kultúra, nyelv, például tapintási szabályok, történeti tudás átadására. Valódi, mély barátságokat eredményezhet, amelyek nem a segítő segített aszimmetriára épülnek. Ezek nem elhanyagolható dolgok. Aki ezt tagadja, az sosem élt vak emberek közelében. Második mégis, miért problémás a teljes életre szóló szegregáció? Itt jön az ellenérv. A védett munkahely mítosza és valósága. A védett munkahelyek nagy része Magyarországon és világszerte nem versenyképes bért fizet, hanem szimbolikus összeget, gyakran a minimál bért töredékét. A vak emberek jelentős része a szegregált iskola után szegregált munkahelyen köt ki, ahol ecserű, ismétlődő feladatokat lát el, például kefekötés, csomagolás. Ez nem boldogulás, hanem strukturális elszegényedés, miközben egy integrált oktatásban részesült vak informatikus, jogász, pszichológus, szalcenteres simán elérheti az átlagbért vagy a fölöttit. Nem azért, mert ő jobb ember, hanem mert volt lehetősége látó környezetben megtanulni a látóvilág elvárásait, versenyhelyzeteit, és kiépíteni azokat a kapcsolatokat, amelyek révén munkához jut. A szegregált vak közösségből a nyílt munkaerőpiacra lépni olyan, mintha egy másik bolygóra költöznél felnőtt korodban, és ott nem lesz melletted senki, aki elmagyarázza a szabályokat. B. A társadalmi hatalom hiánya. Ha egy vak ember csak vakok között él, tanul, dolgozik, akkor soha nem vesz részt a látó többség döntéshozatali folyamataiban, nem lesz ott a munkahelyi mellettingen, ahol elhatározzák, hogy új szoftvert vezetnek be, ami lehet, hogy nem akadálymentes. Nem fogja ismerni a látó emberek nem verbális kommunikációját, ami a politikai, üzleti, akár családi életben is kulcsfontosságú. Eredmény, a vak emberek egy csoportba zárva maradnak, és a látó társadalom dönt róluk, anélkül, hogy megértené őket. Ez nem egyenlőség. C. Miért lenne kevésbé teljes az élet? Azért, mert az emberi élet teljesége nem csak a saját közösségen belüli boldogságból áll, hanem abból is, hogy választhass, akarok-e látóbarátot, vakbarátot, mindkettőt. Hozzáférjek a kulturális eseményekhez, szórakozóhelyekhez, sportrendezvényekhez úgy, hogy nem kell hozzá külön vakprogram. Legyen beleszólásom a közügyekbe, és ehhez nem elég, ha a vakszervezetben aktív vagyok, hanem ismernem kell a látóvilág működését is. A szegregált életforma ezt a választási lehetőséget eleve elveszi, mert ha sosem tanultad meg, hogyan mozogj egy látó szupermarketben, hogyan szólalj meg egy látókkal teli teremben, hogyan kösz barátságot olyannal, aki lát, akkor felnőttként már nem fogod tudni pótolni. Ott ragadsz. Harmadik. A sorstársakkal is lehet barátkozni integrált keretek között. A legjobb modell szerintem az, ahol a vak gyerek nappal integrált osztályba jár, látókkal együtt tanul, de délután, hétvégén, táborokban részt vesz a vak közösség életében. Vannak erre nemzetközi példák, például svéd, dán modellek, a vak gyerekek ugyanúgy ismerik a brailet, ugyanúgy részei a vak szubkultúrának, de nem zárják el őket a látóvilágtól. Ez a kettős kötődés adja a legnagyobb szabadságot, van egy biztonságos bázis, vakbarátok, vakmentorok, de van esélyed arra is, hogy orvos, ügyvéd, tanár, bármi legyél, és ne csak a védett műhelyben dolgoz. Záró kérdés feléd, mert kíváncsi vagyok. Tegyük fel, hogy a vak gyermeked, vagy képzeletbeli gyermeked elvégzi a szegregált iskolát, majd a védett munkahelyen dolgozik. Egyszer, 25 évesen azt mondja neked, anya, apa, szeretnék elmenni egy látó kocsmába a látó barátaimmal, de nincsenek látó barátaim, és félek egyedül bemenni, mert nem tudom, hogyan kell ott viselkedni, nem ismerek senkit. mit válaszolnál neki, és hogyan segítenél ezen a helyzeten, utólag, felnőttként? Ezt nem kötekedésből kérdezem, hanem mert szerintem itt a szegregáció legnagyobb ára, a lehetőségek beszűkülése a választás szintjén.
2: Ha az a szó szökkent ki fogam kerítésén néhány perce ezelőtt, hogy a DeepSeek nem volt emberi, akkor ezt most visszavonnám.
1: Ugye? Én továbbra is azt mondom, hogy ez beszélget.
3: Ez durva. És ő is visszakérdezett, nem is akármit.
2: És egész máshogy.
1: És érvelt is, határozottan érvelt.
2: És erősebb, határozottabb volt, mint a ChatGPT. Gyakorlati példákat is most nem akarok belemenni, tehát mint a bérezés, meg kocsma például. Nem a kocsma volt maga az ér, tehát persze is jó helyen ragadom meg. Maga az, hogy egy szituációt, egy egyébként elképzelhető létező szituációt
1: ábrázolt egy hozott. Abszolút hétköznapi szituációt, és azt mondta, hogy záró kérdésként, tehát ezt szeretnél lezárni?
2: Elege van belőlem?
1: Vagyunk ezzel így egy
3: mondjuk
1: párral.
3: Azon nem csodálkozok.
2: Elmentek ti a jó bánatos ficsfenébe.
1: Nézzük a Grokot.
0: Vak gyerekek, szegregált vs. integrált oktatás, Grok.
2: Közben ez is elnevezte.
0: Kezdő. Szia.
2: Na, megint köszönt. Szevasz. No, akkor meghallgatjuk egy teljes egészében.
0: Szia, köszönöm, hogy kifejtetted az álláspontodat. Ez egy nagyon őszinte és emberi megközelítés, és teljesen értem, miért hangzik vonzónak. Valóban, miért lenne rossz vagy kevésbé teljes az élet, ha valaki a saját közösségében, sorstársai között nő fel, ott talál barátokat, ott érzi magát biztonságban, és felnőttként is ott dolgozik egy védett környezetben. Nem akarom ezt rossznak bélyegezni, sok vak ember így éli meg a boldogságot, és ez teljesen legitim. De hadd vitatkozzak veled adatokkal és gyakorlati szempontokkal, mert szerintem itt van néhány fontos árnyalat, ami miatt ez a megközelítés nem feltétlenül optimális mindenki számára, és nem is a legteljesebb életet kínálja hosszú távon. Első, a sorstársi közösség és a szocializáció, igen, de, teljesen igaz, a vak iskolában, vagy speciális közösségben, erős, támogató közeg alakulhat ki, ahol nincs állandó másnak lenni érzés, nincs bullying, és a barátságok mélyek lehetnek. Sokan ott találják meg az identitásukat, a közös humort, a megértést. Ez értik, de a kutatások szerint ez a védett buborék később nehezen illeszthető a hétköznapi világba. A látó többségi társadalomban, munka, szórakozás, szolgáltatások, a vak embernek naponta kell navigálni látó emberekkel, ha gyerekkorban alig gyakorolja ezt, akkor az átmenet sokszor frusztrálóbb lesz, mintha már iskolásként együtt nőtt fel velük. Nem arról van szó, hogy a vak közösség kevesebb lenne, hanem hogy a kizárólagos sorstársi közeg korlátozhatja a szociális készségeket a kívülálló világban. Második védett munkahely vs. versenyképes foglalkoztatás. Itt jön a lényeg. Igen, védett műhelyben, sheltered workshop, lehet dolgozni, pénzt keresni, és sokan boldogok ott. De a valóság gyakran az, hogy ezek a helyek alacsony fizetést adnak, sok helyen minimálbér alatt, néha dollár alatti órabérrel. Alig vezetnek át a nyílt munkaerőpiacra, nemzetközi adatok szerint mindössze 3-5 sikerül. Hosszú távon szegénységet rögzítenek, mert nincs előrelépés, nincs versenyképes bér, nincs társadalombiztosítás ugyanolyan szinten. Ezzel szemben a jól támogatott inkluzív oktatás után a vak embereknek statisztikailag magasabb esélyük van a versenyképes munkára, magasabb keresetre és önálló életre. Például amerikai adatok szerint az inkluzív környezetben tanulók 11%-ponttal nagyobb valószínűséggel dolgoznak később, és a teljes inklúzióban résztvevők 5-ször nagyobb eséllyel végeznek középiskolát időben. A vakoknál az általános foglalkoztatottsági ráta amúgy is alacsony, körülbelül 37-44, de az inkluziós háttérrel ez jobb. Nem arról van szó, hogy a védett munkahely rossz, hanem hogy sok esetben kevesebb választási lehetőséget hagy, és a vak ember potenciája, például IT, nyelv, zene, tanítás, gyakran a nyílt piacon jobban kamatoztatható. Harmadik. Miért lenne kevesebb vagy kevésbé teljes az élete? Nem lenne kevesebb a vak közösségben sokan teljes, gazdag életet élnek, és ez tiszteletre méltó. De empirikusan korlátozottabb lehet a spektrum. Kevesebb esély a magasabb végzettségre, inkluzióban magasabb akadémiai elvárások húzzák a teljesítményt. Kevesebb társadalmi mozgás, például vegyes barátságok, hálózatok, amelyek segítik a karriert és a mentális egészséget. A kutatások, például vizuálisan sérültekre fókuszáló felmérések, azt mutatják, hogy a jól támogatott inkluzió jót hosszú távú eredményeket hoz önállóságban, egészségben és életminőségben, nem azért, mert a vak közösség rossz, hanem mert a többségi világba való beilleszkedés több ajtót nyit. Ugyanakkor nem vagyok inkluzió fundamentalista, ha egy gyereknek, vagy családnak, jobb a speciális iskola, például, mert nagyon súlyos a sérülés, vagy nincs megfelelő támogatás az integráltban, akkor az legyen a választás. De a csak sorstársak között modell szerintem nem a legjobb alap, hanem egy biztonságos, de szűkebb út, és a társadalomnak, és a vak embereknek több lehetőséget kellene adni, ne csak egyet. Te mit gondolsz erről a buborék vs. nyitottság dilemáról? Van-e példa a környezetedben, vagy ismeretségedben, ahol valaki kizárólag vak közösségben élt, és boldog volt, vagy épp ellenkezőleg, inkluzióban szenvedett? Folytassuk, mert ez izgalmas vita.
2: Most egy picit a Grok volt ilyen adatszerű, tehát sok adatot hozott, statisztikát, nem rossz, tehát
1: nem baj az, hogyha az érveidet alátámasztod.
2: Persze, de most ez volt ilyen érvelőbb. most ebben a körben szerintem a legúgymond beszélgetősebb, emberibb, stilisztikailag a DeepSeek volt. Az volt a legemészthetőbb. Ez csak az én véleményem.
1: Az én véleményem is ez, sőt másban is igazat adok a DeepSeeknek. Annyiban, hogy ezt lassan le kéne zárni, mert túl feszítjük a műsor és minden egyéb kereteket.
2: Meg a húrt.
1: Igen, bár az egy nagyon speciális gépház, egészen más szakmai kérdésekkel, de ez nekem tetszik. Én mindig is azt mondtam, hogy gépház túl az informatikán kéne egy ilyen szignált csinálni. Na hát, hogyha most valamivel túlmentünk, akkor ezzel.
2: Tehát nyilván azt meg kell állapítsuk, hogy az érvelésrendszer szinte mind a háromnál hasonló. Nem hagyta ránk, persze meg is kértük, hogy vitatkozzon velünk. Vannak hasonlóságok, a stílus mindegyiknél egy kicsit más.
1: Csak nyilván... itt nem mondhatod, hogy a stílus maga az ember.
2: Pont, hát ezt itt pont nem lehet mondani. És akkor mi stílus maga a gép? Ezt a vitát simán lehetne folytatni, akár mind a három, hogyha sok olyan levél érkezik, hogy folytassuk, ezek a beszélgetések megmaradnak, tehát akár folytathatjuk is egy másik alkalommal, hogyha erre igény mutatkozik. Mert régebben nagyon sokat foglalkoztunk AI-okkal, utána nagyon vissza is vettünk belőlük, mert mi is éreztük, hogy kicsit talán elszaladtaló, túltoltuk a dolgot, de most már nagyon régen foglalkoztunk ilyen beszélgetős AI-okkal. Azért fontos olvasni, látni, hallani.
1: Nem tudom, hogy mit toltuk-e túl, ezzel én vitatkoznék. A világ tolja túl. Nagyobb a jelentősége, mint amit talán megérdemel, bár ezen is lehetne vitatkozni, hogy...
2: Elnézve itt pár AI generálta érvelést, amit olvastunk, azért okosodnak. Emlékszem, amikor hogy onnan indult 23-ban a ChatGPT, hülyeségeket beszélt meg.
1: Amikor tele volt mindenféle PC mondatokkal, és semmi értelmes választ nem adott.
2: Tényleg igazi bullshit volt. De most konkrétan már képes mindegyik árnyalni.
1: Igen, de továbbra is azt kérdezem, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítunk neki, mint amennyi amúgy is van, vagy arról van szó, hogy kisebb jelentőséggel gondolkodunk ezekről az AI-okról, és furcsa lesz majd megtapasztalni, hogy milyen szerepet játszik majd hamarosan a hétköznapjainkban.
2: Én nem tudom, szerintem az AI egy világméretű kísérlet. Nem jöttem mire, hogy mi a kísérlet célja, mi a végcél. Nem is én fogom ezt megfejteni.
1: Jó, de rossz nyelvek, ezt mondták a Covidról is.
2: Ott se voltunk ott.
1: Egy hatalmas kísérlet részei vagyunk.
2: Dollár ezer milliárdokat pumpálnak bele, és nem értem, hogy mi a végső célja. Nyilván nem azért, hogy létezzenek ilyen szórakoztató AI-ok, amik neked jó kis felnőtt történeteket mesélgetnek. Tehát ennél
1: hát, hogy
2: kell
1: zenét
2: valami...
1: csinálnak, most ezen nagyon túlment.
2: Ó, igaz, zenét csinál. De miért csinál? Az ember is csinált zenét. Mi a cél? Miért létezik? Annyi energiát fogyaszt, amit el nem tudunk képzelni. Nem azt mondom, jó dolog elszórakozni, hogy milyen zenét csinál az AI. Van, aki ezt tényleg akár profi szinten is lehet űzni, mert már a Sonó se csak arról szól, hogy beírunk két mondatot, és akkor megcsináljuk. Ha van stúdió része, ami nem tudom, hogy akadálymentese egyébként, de lassan itt kezd összeállni, tehát lehetünk producerek úgy is, hogy nem tudunk se szintizni, se trombitálni, se dobolni, mégis az ötletünket megvostatjuk, de ez megérne.
1: Oké, ez egyre tehát, profibb, hogy... csak ezért is kértem, hogy valaki hallgatná ezt szakmai füllel esetleg, és megírná nekünk a gephaszcsapat@gmail.com-ra, hogy amit elmondtak a különböző AI-ok, az sületlenség, bullshit, vagy szakmailag abszolút megállja a helyét. Mert nekünk úgy tűnik, hogy megállja, de minket félre lehet vezetni, meg lehet etetni a bullshittel.
2: Egész nyugodtan tessehet nekünk írni. De visszatérve erre, hogy most az AI mekkora jelentőség, nem tudom, ezt mi döntjük-e el. Mi fogyasztók vagyunk, akik kapják a becses orcájukba ezeket a cuccokat, amik egyébként közben energiát zabálnak, megnövelik a PC és egyéb minden elektronikai cuccok árait, majd lassan az energia árait is meg fogják növelni, nem beszélve a vízfogyasztásról, mindeközben befektetők tényleg dollár ezer milliárdokat pumpálnak, és az csak az egyik, mert van még másik is, most csak hárman próbáltunk, de még van több AI is, tehát én nem tudom, hogy hova akarunk eljutni, vagy hova akarnak eljuttatni, ez így pontos
1: inkább. A sarkáig. Meg most már lassan a műsor végére, de ezért is jó talán, hogy belementünk egy komolyabb beszélgetésbe, és érdekel, hogy bullshit vagy nem, abból a szempontból, hogy érdemes-e ezekkel foglalkozni, nyilván dollár milliárdokat, csilliárdokat pumpálnak bele, és majd 2 év múlva még jobb lesz, vagy 5 év múlva, vagy leállnak ezzel, és kidurran az AI Luffy, ahogy már a ezt múlt is héten is beszéltünk erről. Mondják
2: van, aki meg azt mondja, hogy most ezzel megint megpróbáljuk megépíteni Bábel tornyát, mert például, ha mindenki majd ilyen okos szemüveg lesz, meg minden, akkor nem lesznek már nyelvi különbségek sem, ezek el fognak enyészni, hogy így mondjam, mert mindenki megért mindenkit, akár különböző nyelveken is, hogy ez újabb távlatokat nyit, ebben mondjuk így van ráció. De közben nem látom egyelőre, hogy emiatt a Földön csökkenjenek mondjuk az egyenlőtlenségek, a háborúk. Nem tudom, ami egyik oldalon jó, mert teszem azt, a nyelvi különbségeket eltörli, de közben nem lesz mit innod, mert szóval jó, ez nyilván egy kicsit demagóg, de hogy csak hogy értsük, mire akarok kiukadni, hogy nem tudom, hogy több dolgot old meg ez az AI pillanatnyilag, mint amennyi problémát hoz.
1: Mint amennyi baj csinál, amit teremt. Érteni vélem, amit mondasz. Hát itt megint az van, amit egyszer te mondtál, és időnként felhozom. Mert te mondtad, és én ebből sokat megértettem akkor, azt mondtad, hogy a kés. Ez egy nagyon egyszerű tárgy. És lehet használni finom ételek elkészítésére, meg csúnya dolgokra is. Hát nincs ilyen, hogy aki a kést feltalálta. Csak kérdés, hogy elgondolkozna-e azon, hogy mit hozott létre, hiszen egy csomó jó dolgot lehet vele csinálni, meg rosszat is. Ember legyen a talpán, aki eldönti, hogy több a jó, vagy több a rossz. Én hiszem azt, hogy több a jó.
2: És szerintem ezt próbáljuk hinni az AI kapcsán is. Nyilván nem csak
1: mi, mert különben sokkal komplexebb, mint egy kés, tehát itt már nehezebb egyértelműen állást foglalni. De egy kés kapcsán több finom étel készül a világon, mint ahány gyilkosság történik, nem?
2: Nagyon remélem. Hát ha nem, akkor megette a fene az egészet. De ez egy nagyon szép zárszó volt, meg egy ilyen reménnyel teli zárszó, vagy inkább hittel teli, amit mondtál, mert ezt hisszük és bízunk benne, úgyhogy én például ezzel búcsúznék, mert ez nekem most így nagyon tetszett, amit mondtál.
1: Kedves hallgatók, ez most egy ilyen gépház lett.
2: Kicsit más lett, írják meg, tetszett, nem tetszett, ha nem, akkor nem lesz több ilyen. Mindent ki kell próbálni.
1: Kipróbáltuk az AI-okat, meg egy picit szakmáztunk. A legszebb, hogy olyan témában, ami az nem biztos, hogy mi vagyunk a legmegfelelőbbek, de megpróbáltuk, higgyék el, a tudásunk legjobb.
2: Lehet, de tapasztalatunk azért van. Jövő héten jövünk, kedves hallgatók.
1: Ezt mondják, hogy mi vagyunk a tapasztalati szakértők?
2: Ez nekem is eszembe jutott. De jövő héten jövünk. Addig is nagyon várjuk leveleiket. Igen, ez most egyszerre volt.
1: De Máté feladta.
2: Igen, most én nyertem.
3: gmail.com.
1: Tessék.
2: Mégsem értem. Döntetlenbe kiegyezek.
1: És akkor most búcsúzunk. Elsőként az az ember, aki Robi társaságát hasonlóan kellemetlennek tartja, mint én. Ő nem más, mint Szakács Máté. Ez nem igaz. Mi szeretünk Robival lenni.
2: Búcsúzik az ember is, aki most nem tudom, hogy melyik félvonatával hazudott. Azzal, hogy a társaságunk kellemetlen, vagy azzal, hogy szeret. De majd kiverem belőle az igazságot. Bojtor Zoltán!
3: És búcsúzik önöktől az ember is, aki a gépházban talán a legjobban tud AI-okat promptolni, Rauch Róbert.
1: Cukkolja az AI-t.
2: Cukkontra. Most napszerben van.
1: Ezek után hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi páppal viszont hallásra.
2: Szevasztok.
1: Legyenek velünk jövő héten is, addig is kellemes hétvégét, kellemes hetet. Csókolom.
3: Szevasztok.
4: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre: gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
5: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
7: Utat nyit a szélenergiának, a kormány új lakásépítési program indul, változékonyabbra fordul az időt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban ez csak az első lépés. 2027 és 30 között ugyanis összesen legalább 4000 megawatt szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik. A programban nem csak a hazai energiatermelést növelnék, és az import kitettséget csökkentenék. Másfél milliárd eurót fordítanak a villamos energiahálózat fejlesztésére, miközben a beruházásokból a magyar vállalkozások és a szélerőműveknek helyet adó települések is komoly gazdasági előnyökhöz juthatnak. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakáscélú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV, idén 50-2027 nyaráig további 300 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezetőfülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Buszok terén már jobban állnak, ott már szinte minden jármű klimatizált. Megtartotta alakulóülését a kegyelmi botrány felelőseit feltáró országgyűlési bizottság. A képviselők döntöttek a testület ügyrendjéről, munkatervéről és a vizsgálathoz szükséges iratbekérésekről is. Megszüntetni a készpénzes kifizetést a repontokon a MOHU. Javaslatuk szerint a visszaváltott palackokért csak bolti levásárolható utalványt kaphatnánk, illetve átutalást kérhetnénk. A budapesti kerületekben ez komoly terhet jelent, a kukák környékén széthajított hulladéka, megrongált vagy kiborított szemetesek és az utcák állapota miatt több polgármester is változtatást sürget. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. A HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. Útjára indul az iskolában az erdő program őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6 és 14 év közötti korosztálynak. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter elmondta, a programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt. Szombaton napos idő várható, majd napközben észak felül átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul és nagy terület megerősödik. Hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik. Délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
9: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
10: Három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy automárka új típusába, a hangasszisztenssel már majd beszélgetni is lehet. Több mint 30 ezer méteres magasságból, a stratoszférából dobtak le egy mobiltelefont, hogy teszteljék a tokját, hogy megsérült-e. El fogom árulni. 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó. Erről is szó lesz. És beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, amely először segített egy agydaganat eltávolításában. Magazinunkban szó lesz majd arról is, hogy vajon tudunk-e tudatosan álmodni, és minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba. Ennek kapcsán lesz majd szó a digitális póráz jelenségről. És Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
9: Tudomány ma.
11: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása.
4: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
12: Biztonsági öv. Balesetmegelőzési magazin.
13: Hagyományaink, értékeink Európában.
14: Ahol az érték a mérték.
15: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
15: A város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
15: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
16: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
17: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
16: Retikül, szerdán 16 órától.
18: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobbyradio.hu.
18: A rádiót.
19: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
10: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd a nyári asszályhelyzettel is abból az aspektusból, hogy megnézzük és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt 100 évben mi volt a jellemző ezen a területen. Pálfai Imre vízügyi mérnök volt az, aki a 80-as években kidolgozta az asszályindexet, amelyel Magyarországon máig mérjük az évek szárasságát. Ezzel a témával biztosan fogunk foglalkozni. Aztán három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy új autóba, a típus 2027-ben jön ki. Ezzel az asszisztenssel állítólag már majd beszélgetni is lehet, ugyanúgy, ahogy David Hasselhoff beszélgetett a Knight Rider című sorozat, filmsorozat autójában, az autóval magával. Új Guinness rekord született, 30.607 méteres magasságból dobtak le egy mobiltelefont, ez már a stratoszféra. Egyébként nem a mobilt, hanem annak tokját akarták tesztelni, hogy sikerült a teszt. Ezt is elárulom majd, ugyanakkor 4000 méter magasba felemelkedünk majd újra a földről, mert hogy egy ott lebegő kínai léghajóval termelnek elektromosságot, 4000 méter magasan lebegő léghajóval úgy, hogy úgymond egy köldök zsinóron keresztül a megtermelt villamos energiát vissza is tudják juttatni a földre. Beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, először segített egy agydaganat eltávolításában, hogy hogyan tette mindezt. Erről is szó lesz, és arról is, hogy életmentő kiborg csótányokat fejlesztenek Ausztráliában úgy, hogy maguk a csótányok egyébként valóban valódiak, valóságosak, hogy őket mire tanítják be, illetve mit szerelnek rájuk, arról lesz szó. Magazinunk legvégén pedig a tudatos álmodást vizsgáljuk majd meg, vajon hol tart ezen a területen a tudomány világa. El fogom árulni. Én Strasser Andrea vagyok, remélem, hogy mindenki velem tart, és már is belevághatunk az első témánkba, a tanévkezdéssel kezdünk, mert hogy minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba, akik közül a legtöbben egyben a mobilszolgáltatók potenciális új ügyfelei is lehetnek, pontosabban a szüleik, hiszen a cégek fiatalkorúakkal nem kötnek szerződést. Nem véletlen egyébként, hogy az operátorok évek óta időzítenek erre az időszakra különböző Back to School akciókat, amelyek újabban nem feltétlenül csak egy új készülék beszerzését állítják a középpontba. Kihallott már a digitális póráz elnevezésről, illetve kifejezésről? Nos, ha jobban belegondolunk, akkor már is tudjuk, hogy miről van szó. A megkérdezett szülők 69%-a állítja, hogy azért ad a kisgyermeknek mobiltelefont, hogy elérhető legyen, szükség esetén, illetve hogy vészhelyzetben is tudjon segítséget kérni, már mint a gyermek. A gyerekek persze egészen más lehetőséget látnak az új kütyűben, hiszen leggyakrabban játékra, fotózásra és videózásra, valamint üzenetküldésre használják, illetve nagyon sokan videónézegetésre is. A mobil szolgáltatók a probléma orvoslására feltöltőkártyát és nem okostelefont ajánlanak első körben. Miközben a távközlési cégek igyekeznek jól felfogott üzleti érdekeik

0: arra is, hogy a közösségi hálózatok használatát bizonyos életkor alatt jogszabályokkal tiltsák meg, illetve radikális változtatásokra kényszerítsék a platformok üzemeltetőit a fiatalkorú felhasználókra gyakorolt súlyosan káros mentális hatások visszaszorítása céljából.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Bármelyik évünk legyen is aszályos és kimondottan csapadékmentes, általában azt szoktuk mondani, hogy ennél rosszabb biztosan nem volt az elmúlt évtizedek, esetleg évszázadok alatt a Kárpát-medencében. Most nézzünk egy picit utána.

0: hogy egészen pontosan az elmúlt évtizedek statisztikái mit mutatnak, tudományos szempontból. Augusztus 21-én idén a Magyar Meteorológiai Szolgálat térképe különös anomáliát mutatott Szeged környékén. A kéktől vörösig tartó asszályskála konkrétan kiakadt, és fehérrel kellett jelezni a déli vízhiány mértékét. A Hungaromet skáláján az utolsó sötétvörös sáv a 175 és 200 mm közötti vízhiányt jelöli, a szegedi térségben viszont a talaj felső 1 méteréből addigra 204 mm hiányzott, írja a kuvit.hu. Az 1900-as évek óta javarészt az ember okozta klímaváltozás hatására sokasodtak meg a súlyos, asszályos időszakok Magyarországon, mondják a kutatók, de történelmünket végigkíséri a vízhiány, amivel különböző korokban különbözőképpen próbáltak megbirkózni. 1585-ben például januártól júniusig nem esett csapat és a Debrecen környéki éhínségben a káka és a sás gyökerét őrölték meg ételgyanánt. Aztán 1718-ban a feljegyzések szerint 9 hónapig egy csepp eső sem hullott, kiszáradtak a fák, és az emberek a fák rügyét és héját ették. 1790-ben pedig az Alföldön kiapadt a víz a kutakból, a tavakat pedig fenékig kiszárították, fölszántották és bevetették. De az 1700-as évek vízhiánya és csapadék hiánya itt nem ért véget. 4 évvel később, 1794-ben a marháknak sehol nem volt ivóvíz, és a Berettyó árkában, vagyis a folyó saját medrében kellett kutatásni nekik. Aztán 1863-ban a kormány királyi biztost küldött ki az asszálysújtotta terület felmérésére. A küldött a nagykunságban arra lett figyelmes, hogy a juh, szarvasmarha, ló és sertés állomány 4/5 elpusztult az ivóvíz és a takarmány hiánya miatt. Ezek a leírások egyébként Rétli Antal csapadék és időjárás történeti gyűjteményéből származnak, amit Pálfai Imre vízügyi mérnök is több munkájában idéz. Pálfai Imre tudományos körökben fontos munkát végzett, ugyanis ő volt az, aki a 80-as években kidolgozta az asszályindexet, amellyel Magyarországon máig mérjük az évek szárasságát. Ő visszamenőleg alkalmazta a módszerét egészen 1901-től az 1986-ig tartó időszakra, és arra jutott, hogy ebben a 86 évben az asszályosság egyébként stabil. Az ország területének nagyjából 90%-a ebben a 100 évben asszállyal veszélyeztetett volt, az Alföldön 10 évből átlagosan 4 asszályos, és ez a század nagy részében így is maradt. Egyébként csak hogy 3 dátumot még kiemeljünk, az 1952-es asszály viszonylag rövid volt, de annál brutálisabb, június végétől 7 héten át tartott az igazi szárasság, közben 36 hőségnap és 11 hőhullámos nap volt, az évi csapadék összeg 715 mm lett, bőven az átlag fölött, viszont ezután az időszak után a 20. század egyik legcsapadékosabb ősze következett, amikor az évi csapadék összeg 715 mm lett, bőven az átlag fölött, miközben Pálfai indexe szerint ez volt tehát a 20. század legaszályosabb éve. Az 1971-es év ennek fordítottja volt, egész évben kevés eső esett, de kánikula alig volt. Ennek ellenére az elmúlt 125 év harmadik legszárazabb évéről beszélünk, ami az 1971-es évet illeti, amely év tudományos feljegyzéseiben még az is szerepel, hogy olyan is volt, amikor a csapokból gyakran nem folyt a víz. És még az 1983-as évet említsük meg, amikor annyira hosszan tartott a hőség és a szárasság, hogy a lehetséges párolgás és a csapadék hányadosa a szokásos 0,4-1,4 helyett 2 és 3 közé nőtt, ami már félsivatagi értéknek számít.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hobbyrádió.hu
1: A rádiót.
2: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Fejlesztés alatt áll egy új autó, amely egyébként a világ egyik legnagyobb automárkájának a fejlesztése, és a 2027-es típusban már 3 mesterséges intelligencia segíti majd a vezetőt, mondhatni. A hangasszisztens 3 mesterséges intelligencia közül választja ki, hogy melyik rendszer tud a legjobban válaszolni a vezető kérdésére. Ennek az autónak ez lesz az egyik legizgalmasabb fejlesztése, állítják a szakértők, egy több ügynökös megoldás, ahol tehát 3 technológiát kapcsolnak össze, és az asszisztens konkrétan válogat majd a mesterséges intelligenciák közül a feladat alapján. Egyébként ez az automárka már 2023-ban megkezdte a ChatGPT tesztelését az egyik hangasszisztensében, de az még csak egy 3 hónapos teszt volt, és csak előre meghatározott parancsokat tudott teljesíteni maga az asszisztens. Az új verzióval viszont már lehet beszélgetni is, és az egymást követő kérdések értelmezésére is alkalmas lesz az asszisztens, aki egy picit tehát már más, mint Siri a mobiltelefonunkon, és egyre közelebb áll a 80-as évek meghatározó televíziós sorozatának autójához. A Knight Rider című sorozatra biztosan sokan emlékeznek David Hasselhoff főszereplésével. Sokan vizionálják évek óta, hogy előbb-utóbb eljön ez az idő, amikor beszélgethetünk majd az autónk hangasszisztensével. És akkor visszatérve erre a bizonyos 2027-re ígért autótípushoz, ennek az asszisztense általános kérdések mellett olyan folyamatosan változó információkat is át tud majd adni, mint az időjárás, a sípályák hóviszonya, vagy egy részvény aktuális árfolyama, tehát minden olyan témát betáplálnak az autó mesterséges intelligenciájába, amely témákról azt gondolják egyébként a fejlesztők, hogy pontosan azokat, azt a vásárlókört érinti, akik ezt az autót majd meg tudják vásárolni véletőleg nem kevés pénzért. És akkor lépjünk át egy egészen más témára. Guinness rekordról lesz szó, amelyet Svédországban állítottak fel, amikor 30.607 méteres magasságból dobtak le egy mobiltelefont a földre konkrétan. A mutatvány mögött egy telefontok gyártó cég áll egyébként, valamint a brit repüléstechnikai vállalat. A cél az volt, hogy teszteljék az egyik mobiltok képességeit, és mielőtt megnézzük, hogy sikerült a dobás, fontos tisztáznunk, hogy 30.607 méter magasság már a stratoszférát jelenti, amikor úgy látunk rá a földgömbre majdnem, mint hogyha az űrből szemlélnénk. Svédország északi része felett hajtották tehát végre ezt a kísérletet. A Guinness nyilvántartás szerint a készülék sértetlenül került elő, dacára annak, hogy 3-szor magasabbról esett le, mint a kereskedelmi utasszállítók utazó magassága. Az ötlet egyébként a telefontok gyártóban fogalmazódott meg, nem akartak ugyanis is hagyományos ejtéstesztet csinálni, valami sokkal extrémebb, látványosabb megoldásban gondolkodtak, így valósult meg az ötlet. A Guinness világrekordok szabályai értelmében a mobilhoz nem lehetett ejtőernyőt rögzíteni, így szabad esésben zuhant, és az is kikötés volt, hogy először a toknak kell érintkeznie a talajdal. A földtől több 10 kilométeres magasságban azt is túl kellett élni egyébként a telefonnak, valamint a toknak, hogy egészen mások a hőmérséklet és légnyomás értékek. A tokgyártó közlése szerint a kísérlet előtt több hőmérsékleti és légnyomás próbát is végeztek, hogy felkészítsék a tokot a megpróbáltatásokra, írja a HVG tudományos rovata. A gyártócég szerint egyébként a tervezésnél az autós légzsákokból és a cipők légpárnás rendszereiből merítettek ihletet, olyan megoldásokat is alkalmaztak, amelyek célja az ütközési energia elnyelése. Egyébként a kísérletet kimondottan olyan helyen hajtották végre, ahol nem eshetett a mobil lakott területre, ezzel ugyanakkor nehezebbé vált a megtalálása is, hiába volt nyomkövetés, és tudták 2 kilométerre szűkíteni a kört, ahol keresni kell, a mentőcsapat végül 5 órán át kereste azt a mobiltelefont, amelyet tehát a stratoszférából 30.607 méter magasságból ejtettek le azért, hogy teszteljék a tokot, ami végül is nem törött el.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, de hamarosan 6000 méteres rekordot is felállítanak majd. Ezzel a bizonyos léghajóval állítják a létrehozói. Kifibe illő a jelenet egyébként, ahogy ez a bizonyos léghajó felemelkedik, és úgymond a levegőben áramot termel. Nézzük meg, hogy hogyan teszi mindezt. Az S4000 névre keresztelt léghajó prototípus 4 kilométer magasságba emelkedve stabilan tartotta a helyét, majd a felszíni szelekhez képest sokkal erősebb és konzisztensebben jelenlevő magaslati szeleket kihasználva áramot termelt, melyet a rövidnek nem nevezhető köldökzsinóron keresztül visszaküldött a földre, írja a PCV Plus. A beszédes nevű léghajók minden generációja ráígér az előző verzióra, az első verziós S1500 másfél kilométeres magasságba emelkedett, ezt követte egyébként az S2000 nevű léghajó, és hamarosan tehát jön az S6000, amely már fejlesztés alatt áll a technológiai cég szerint. Egyébként megújuló energiáról van szó, és a léghajóval termelt elektromosság igen ígéretes a megújuló energiák terén. Ugyanis a szakértők és a gyártó szerint az év szinte minden napján lehetne vele áramot termelni. A magasból csupán pár hétre kell visszahívni karbantartásra, ezen kívül az év több mint 330 napjában a levegőben lehetne feladatát ellátva. A léghajók előnye egyébként, hogy mobilak, így egy fixen telepített szélerőműhöz vagy napelemparkhoz képest oda lehetne őket szállítani, ahol szükség van rá. Az üzemóra termelés arányt tekintve pedig rendkívül olcsón, a gyártó által közölt legoptimálisabb esetben akár 2-3 forint per kilowattóra áron tudnak áramot termelni. Ennek köszönhetően optimálisak lehetnek ellátni olyan helyeket, ahol az infrastruktúra hiányzik vagy tönkrement, így például sivatagokban, távoli helyeken vagy természeti katasztrófák helyszínén is bevethetőek. Nem mellesleg a katasztrófa sújtotta helyszíneken a léghajók telekommunikációs eszközöket is a magasba tudnak vinni, tovább növelve a hasznosságukat. Természetesen légi folyosókkal körbesződt helyeken nem a legbiztonságosabb a bevetésük, illetve prototípus mi voltuk miatt még előjöhetnek orvosolandó hibák, minden esetre ígéretes az eddigi tesztek eredménye, tehát Kínában, ahol most ezúttal 4000 méter magasba tudtak küldeni egy léghajót, amely fönt a szélnek köszönhetően megtermelte az elektromos áramot, majd hát egy madzagon, mondhatni köldökzsinoron keresztül, nyilván egy vezetéken keresztül, le is vezette azt a földre. Újabb érdekességekkel folytatjuk hamarosan. Beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, és először segített egy agydaganat eltávolításában, hogy egészen pontosan mindezt hol és hogyan tette, hamarosan elmondom, és magazinunk legvégén a tudatos álmodással is foglalkozunk, majd vajon átvehetjük-e az irányítást az álmaink felett? Bár az emberiség napról napra egyre több tudás birtokába kerül, rengeteg kérdésünkre máig nem sikerült választ találnunk. Az agyunk pontos működése körül például máig rengeteg a kérdőjel, még az olyan teljesen hétköznapi jelenségek pontos megértése is nehézséget jelent számunkra, mint az álmoké. Tudományos szempontból ezzel a területtel is rengeteget foglalkoznak, megnézzük hamarosan, hogy hogyan és hogy hol tartanak.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, és először segített egy agydaganat eltávolításában, adta hírül a HVG tudományos rovata. És hogy hogyan segített? Valós időben elemezte egy műtét kameraképét, hogy így segítse a sebészeket. Mindez Londonban történt, ahol a londoni szakemberek által végzett beavatkozás sikerrel mentette meg egy 48 éves férfi látását. A műtétet még májusban végezték el a Brit Nemzeti Neurológiai és Idegsebészeti Kórházban, ám a részleteket a beteg felépüléséig, vagyis mostanáig nem publikálták. Fontos egyébként, hogy nem a mesterséges intelligencia végezte a műtétet önállóan, a sebész csapat végig kezében tartotta az irányítást, a mesterséges intelligencia viszont a kameraképek valós idejű elemzését elvégezte, és ezzel adott olyan segítséget, amely fontos struktúrák azonosítását hozta létre, mint például az idegek vagy az erek azonosítását, amelyeket el kellett kerülni a beteg agyalapi mirigyén lévő 11 mm-es daganat közelében. A páciens elmondta, hogy amikor magához tért, már mindent tisztán látott a helységben. Az operációt követő első hét után már szemüveg és mankó nélkül önállóan tudott járni, azóta már vissza is tért a munkavilágába. Ez az új mesterséges intelligencia technológia egyébként úgy dolgozott, hogy kimondottan az apró anatómiai részleteket azonosította tehát, ehhez a fontos struktúrákat színkódokkal jelölte meg, így a sebészek könnyedén azonosíthatták azokat. A kórházban kutatásra már használták ezt az eszközt, de ez volt az első alkalom, hogy egy betegen úgymond élesben alkalmazták. A mögötte dolgozó modellt több száz műtéti videóból tanították be, olyan széles körű példákkal szembesült, amelyekkel a sebészek évek alatt találkoznának csak. Újabb érdekességgel folytatjuk. Életmentő kibercsótányokat fejlesztenek Ausztráliában. Aki egy földrengés vagy hasonló katasztrófa után a törmelék alatt ragadt, valószínűleg nem gondolná, hogy pont egy óriási csótányra kellene mentőangyalként gondolnia, pedig ausztráliai kutatók pont olyan csótány kiborgokat fejlesztenek, amelyek ilyen esetekben segíthetnek, írja a Telex tudományos rovata. A Queenslandi Egyetem és az Új-Dél-Walesi Egyetem tudósai által fejlesztett csótány kiborgokat, amelyeket egyébként paraborgoknak, vagyis mentő robotoknak neveznek, apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelik fel. A bogarak így gyógyszereket tudnak vinni a rászorulóknak, és segíthetnek az emberi mentőknek beazonosítani, hogy merre keressék a túlélőket, kimondottan egy összeomlott épület alatt. A bogarakat a kutatók egyébként beépített elektródákkal irányítani is tudják. A kísérletben egy kamerával ellátott csótánnyal keresték a célpontokat, majd távirányítással utána küldtek egy kis fecskendővel, pontosabban egy fecskendőt kilövő, katapultszerű szerkezettel ellátott, így egy gyógyító miniatűr tanká alakuló csótányt is, amely, ha 15 cm-re meg tudta közelíteni a célt, akkor 95%-os hatékonysággal tudott injekciót is beadni. A kutatók egyébként az észak-queenslandi, akár 8,5 cm-esre is megnövő óriás csótányokat találták a legalkalmasabbnak a feladatra. Ezek a csótányok elég nagyok ahhoz, hogy kisebb kamerákat és fecskendőket is a hátukra lehessen szerelni. Na de miért kell valódi csótányokat bevetni, miért nem tudnak mondjuk a csótányokat imitáló kis robotokat építeni? Merül fel jogosan a kérdés szerintem most minden hallgatómban. Nos, a kutatók szerint azért, mert a robotok egyszerűen nem tudják felvenni a versenyt a csótányok mozgékonyságával, ellenálló képességével és alacsony energiaigényével, aki pedig nagyon aggódik a mentő csótányok egészségért és jogaiért, azt talán meg megnyugtatja, hogy a tanulmány szerzői szerint gondoskodnak róla, hogy a bogarak a beavatkozások közben semmit se érezzenek, előtte és utána pedig megfelelő életkörülmények között tartják őket, többek között száraz eukaliptusz levelekkel, valamint almával etetik őket.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Változékonyabb időjön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energiaára a villamos energia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolai igazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Próza jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
10: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
10: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
11: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
11: World Live.
10: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
11: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
12: A vendég pedig Körtvélyesi Zsolt színművész. Nagyon sok szeretettel köszöntöm.
13: Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat és téged is.
12: Tulajdonképpen ez a beszélgetés készülhetne azoknak, akik a filmről vagy a színpadról nem ismernek, hanem csupán egy sorozat szerepből ismerhetnek, de talán azt hiszem ennél többről van szó.
13: Hát igen, tulajdonképpen én 5 évig játszottam a Barátok egy sorozatban Hofer József című karaktert. Most már azt hiszem 5. vagy 6. éve nem játszom. De hát még úgy veszem észre, hogy még nagyon benne van az embereknek a tudatában, meg a, mert azért még időnként lejózsíznak, lehoferoznak. Én valamikor ugye megpróbáltatta a sorozat elfelejteni a nevemet, hogy Körtvélyesi Zsolt, és ugye akkor mindenütt Hofer József volt vele. Most én megpróbálom elfelejtetni Hofer Józsefet, és hogy visszavegyem a nevemet. Most már azért nagyjából sikerült is, hiszen azért nagyon jó volt ez a sorozat, adott egy vajta nagy népszerűséget az embernek, de azért én engem mindig a színház. Színház volt az életemben nagy szerelem, és mai napig is az tulajdonképpen.
12: Jól tudom, hogy azért a családban volt egy Hofer Józsi?
13: Volt, kérlek szépen, a 19. században egy dr. Hofer József nevezetű orvos.
12: De nem innen kaptad a szerepet?
13: Nem. Volt egy, állítólag volt, én nem emlékszem rá igazán, de volt egy szövetségi kapitány, futball kapitány, az is Hofer József volt, és a legnagyobb megdöbbenésemre valahogy néztem, egyszer rendezgettem így a családi hagyományt, és emlékszem, hogy én rábukkantam Hofer Józsefre, mutattam is a producernek, teljesen el voltam, teljesen véletlenül kaptam ezt a nevet, ugye, mert kerestek egy ilyen, mi legyen a nevem ebben a sorozatban, ugye, legyen egy kicsit ilyen németes, magyaros, tehát szóval nagyon érdekes volt, hogy ez így alakult, hogy ezt a nevet kaptam.
12: De az igazi neved azért ez nem németes, hanem talán nagyon is történelmi.
13: Hát igen, tulajdonképpen, hát büszkélkedhetek azért itt felmenőimmel, Dugonics András például, az anyai ágon rokonom, akkor Huszka Jenő, akkor Deák Ferenc, tehát anyai ágon rokon, úgyhogy én különben felvidéki származású vagyok, édesapám Eperjesen született 1898-ban, kérlek szépen, úgyhogy én egy késői gyerek vagyok, apám még 8-an voltak testvérek, és édesapám 40 éves korában nősült, és én 42. éves korában születtem, és édesapám 63 éves korában halt meg. És azonosság volt, nagyon érdekes családi, hogy én is 40 éves koromban nősültem meg, 42 éves koromban született a édes kis csodalányom, a Kinga, És emlékszem, hogy amikor, most már elmúltam, ugye 63 éves, de emlékszem, akkor abban az évben elég izgultam, hogy nehogy ez a harmadik azonosság is bejöjjön édesapám halálával kapcsolatban.
11: Szivárvány!
10: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
11: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobbi Rádióban. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
11: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobbi Rádióban.
14: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
11: Minden tudás egyeteme a Hobbi Rádióban is. Pénteken 9-től. 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
15: UK Fever Show.
16: UK Fever Show.
11: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobbi Rádióban.
16: UK Fever Show.
10: Műsorajánlót hallotta. Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Szivárvány. 1960 körül te már a Nemzeti Színházban sertepeltéltél, ott dolgoztál, mint segédszínész. Hogy kerültél oda?
2: Kérlek szépen, hát ez egy érdekes dolog, mert én egy sportoló fiú voltam, 10 próbáztam akkoriban.
1: Én azt olvastam rólad, hogy olimpiai bajnok akartál lenni, de...
2: Hát az akartam lenni, természetesen az akartam lenni, és hát aztán közben jött egy sérülésem, ami miatt aztán erről a dologról le kell. Tehát sportoltam én továbbra is, de hát arról a dologról le kellett tennem, hogy olimpiai bajnok legyek. És aztán, mint ugye úgynevezett jóképű, magas fiú, hát arra gondoltam, hogy ha én most bemegyek a Nemzeti Színházba, akkor 15 perc alatt én világsztár leszek, és meghódítom a világot, és hát Nemzeti Színház vezető színésze leszek, és én tulajdonképpen így jelentkeztem a Nemzeti Színházba ilyen statisztának. Volt ilyen statiszta igazolványunk is, és hát meg kell mondjam, hogy csodaszínészekkel találkoztam akkoriban, hát aki hatalmas nagy társulata, vagy ez a Blaha Lujza téri később sajnos lerombolt épületben kezdtem így a pályafutásomat. 61-be kezdtem el.
1: Ki magaslottál a többiek közül?
2: Hát nagyon érdekes emberekkel találkoztam akkor ott, akik ott statisztáltak, akik azóta már komoly karriert futottak be az élet különböző területein is. Többek között például az Érdi, a televíziós Érdi volt az egyik statiszta társam ott akkor. Emlékszel, akinek a zongorista fia van, az Érdi Tamás.
1: Hogy kerültél a filmszínész képzőbe?
2: Kérlek szépen, a filmszínész képzőbe...
1: Ez a magasságodnak, a szépségednek, a fiatalságodnak...
2: Nem, hanem én...
1: külső vonzerődnek köszönhető?
2: Nem, kérlek szépen, az úgy volt, hogy én háromszor jelentkeztem a színművészeti főiskolára, és nem vettek fel mindjárt. És, de hát én kitartó voltam, és közben akkor volt egy ilyen lehetőség, hogy a Jancsó, a Bacsó és a Ranódi nyitottak ilyen filmszínészképző stúdiót, ami a Pasaréten volt, és én oda jelentkeztem, oda sikerült felvennem. Nagyon jó volt, mert megismerkedtem ezekkel a filmrendezőkkel tulajdonképpen, és hát emiatt én, hál' Istennek, a pályám elején nagyon sokat filmeztem.
1: Összeszámoltad, hogy hány filmben szerepeltél?
2: Hát a televízióval együtt több mint 100-ba, az körülbelül 100 filmben szerepeltem. Egy időben nagyon büszkén mondhatom, hogy Magyarországon talán én szerepeltem a legtöbb ilyen nemzetközi filmben, mert akkor volt egy ilyen nemzetközi stúdió is, ahol ilyen koprodukciós filmeket gyártottak, és én világsztárokkal, jál Istennek, játszottam együtt.
1: Mondj néhány nevet.
2: Hát Robert Echeveri volt például, akkor az egyik, akivel egy 26 részes ilyen spanyol, ez egy baszk színész volt, akkor elég nagy sztár volt, és ő mellette játszottam a másod férfi főszerepet, ez 26 részes volt akkor. Akkor a Christian Jacques nevezettű filmrendezővel, aki a Királylánya feleségemet rendezte többek között, a Gerard Philippel, akkor abban is játszottam egy nagy szerepet, akkor a Jean Delano, aki az Örök visszatérést rendezte Jean-Marie-val, annak a filmjébe játszottam, és hát rengeteg ilyen már nem is nagyon jut eszembe, úgy nem készültem így hirtelen föl, de francia szépségkirálynővel, aki az a nagy színésznő lett, akkor hogy is hívták, Istenem, a Pascal Petit például, akkor a Rachel Welch-el például itt forgattam, úgyhogy sok színésszel találkoztam akkor. És erre büszke vagyok, mert ez akkoriban úgy történt, hogy próbafelvételekre hívtak ki, és akkor engem választottak.
1: Akkor már voltak castingok ezek szerint.
2: Igen, akkor voltak castingok, akkor kezdődtek a castingok tulajdonképpen, és akkor mindig ezek a akik teljesen elfogulatlanok voltak, egy figurát kerestek, és akkor mindig majd sokszor engem választottak ki.
1: Milyen nyelven forgattál?
2: Hát kérlek szépen, ott nagyon érdekes dolog, mert én sajnos nem beszélek igazán jól nyelvet, ez egy elég nagy hiba, de ugye hát akkoriban nem volt olyan, hát oroszul tanultam végül is, de
1: megtanultad?
2: Megtanultam, nem, hanem aztán úgy kezdtük el, hogy először azon a nyelven, spanyolul, vagy franciául, vagy németül, és aztán rájöttek arra, hogy amikor utolszinkronizáltak ott engem Franciaországba, vagy Svájcba, vagy Németországba, hogy sokkal jobb, hogyha ilyen szinkron tolmásszerűen, tehát szótagszámra lebontják, de magyarul. Magyarul mondtam, ilyen közelikbe, mit tudom én, azokat ott meg kellett tanulni, de általában
1: értelmes mondatokat kellett mondani? Vagy
2: értelmes
1: mondatokat más után mondani?
2: Nem, értelmes mondatot, tehát volt egy ilyen szinkron tolmács tulajdonképpen, aki azt a szöveget átírta magyarra, úgy, tehát hogy szájra egy kicsit tulajdonképpen, elég macerás dolog volt. De hát persze, természetesen mondtam olyat is már, amikor már elszemtelenedtem, hogy mondom, hogy nem és ilyen szöveget mondtam, mondom, hogy nem jut eszembe az öveg, most te jössz. És akkor néztek, hogy mi ez a szöveg.
1: Vagy stimmel-e a
2: franciára, vagy az angolra,
1: vagy a spanyolra.
0: Szivárvány! Hobbi rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Tehát akkor filmek, tehát gyakorlatilag ez volt a kályha, honnan elindultál a filmszínészet irányába?
3: Tulajdonképpen igen. És aztán jelentkeztem a főiskolára, és akkor végül is felvettek a színművészeti főiskolára, amit 69-ben végeztem el.
2: Elárulnád nekem, hogy miért ragaszkodtál, hogy vidékre kerüljél, mert én úgy tudom, hogy akár Pesten is maradhattál volna.
3: Azért ragaszkodtam, illetve hát ez úgy alakult, mert én úgy gondoltam, hogy jó, ha az ember nagy szerepekkel kezdi a pályáját tulajdonképpen.
2: És nem eleprózva.
3: Nem eleprózva, és nem nagyon volt lehetőség itt Budapesten, hogy az ember nagyobb szerepekkel próbálja magát. Hát én az első évben játszottam fantasztikus főszerepeket, a Riblától elkezdve a Popfesztivál Józsefig, hát hihetetlen nagy főszerepeket játszottam. És ez az ember teherbírását növelt, és nagyon jó dolog.
2: Népszerűségét, az ismertségét.
3: Igen, hát igen, én abban az időben emlékszem, hogy amikor Kecskemétre leszerződtem, ugye 10 televíziós főszerepel a háta mögött, emlékszem, hát annyira, szóval olyan csoda világ volt akkoriban ez a...
2: Te voltál az ügyeletes szép fiú.
3: Igen, és akkor emlékszem, hogy amikor nem tudtam kijönni úgy a színházból, hogy ne várt volna 15-20-25 kislány, akkor emlékszem, hogy volt Kecskeméten egy lányosztály, körtviesi osztálynak neveztek el, tudod, tehát igen.
2: De ezt megismételted Szegeden is.
3: Szegeden, Békés Csabán tulajdonképpen. Szóval akkoriban valahogy a színháznak talán egy kicsit nagyobb hatása volt talán, vagy nép, a színész az nagyon fontos volt akkoriban, nem tudom. Most egy kicsit úgy érzem, hogy nem annyira.
4: Szivárvány! Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható.

0: Zombie Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Szivárvány. Szegeden 3 év alatt vagy 2 tucatnyi film főszerepet játszottál, és mégis elszerződtél Szolnokra. Miért?
5: Kérlek szépen azért, mert én mindig egy ilyen kereső-kutató ember voltam.
4: Nem volt elég a népszerűség Szegeden? Hát annál népszerűbb ember nem nagyon
5: nem,
4: volt.
5: Nem, ez igaz, és nagyon meg is voltam elégedve a szerepekkel, tehát nagy főszerepeket játszottam. Ugye Királyasszony lovagja, popfesztivál, Golgota, hát nem is tudom, szóval komolyan mondom, a világra adom a legszebb szerepeit, de mindig volt bennem egy ilyen kutatás, vágy, hogy és akkor a Székely Gábornak a hívására mentem Szolnokra, amit tulajdonképpen egy más minőségű színház volt, egy nagyon jó minőségű színház volt, úgynevezett művészszínház, és
4: jó döntés volt?
5: Én azt hiszem, hogy igen, jó döntés volt.
4: Ez meddig tartott?
5: Igényessé, az tartott 3 évig, az is 3 évig tartott. Valahogy nekem ilyen ciklikusságaim voltak, ugye 1 évig voltam Kecskeméten, akkor 3 évig voltam Békés Csabán.
4: 3 év Szeged. Három év Szeged, Szolnok.
5: 3 év Szolnok. Tehát
4: de kilóg a 11 év Miskolc.
5: És a kilóg, mert aztán ugye az ember már úgy, amikor kezdi megtalálni önmagát, vagy jól érzi magát. Én úgy voltam vele, hogy én soha nem panaszkodtam. Tehát én voltam mondjuk valahol egy színházban, akkor én mindig azt mondtam, hogy jól érzem magam, tehát soha nem. Amikor már nem éreztem jól magam valamilyen fajta módon, tehát vagy és nem azért mentem el, mert rosszul éreztem magam művészileg, hanem másra vágytam. Akkor mindig tovább léptem. És hát azt hiszem, hogy Szolnok azért nagyon fontos színház volt az életemben, mert Szolnokon az egy igazi művészszínház volt, és az hogy is mondjam, nagyon furcsa dolog, mert az az úgynevezett örömszínészet ott megszűnt. Tehát hogy is mondjam neked, hogy ott az ember úgy ment be a színpadra, hogy már az előző jelenetet véghallgattam, hogy rákészüljek a következő jelenetre. Ott az ember nem sminkelt már, mert a lényegre törő színház volt, és nagyon nagy főszerepeket játszottam ott is. Ott csoda társulat volt akkor, a Csomós Maritól elkezdve Lázár Katig, a Pirógy Gyuszig, a Blaskó Petig, a Új Laki Dinig, ott nagyon jó
4: egy
5: színház.
4: Egy csapat volt, tehát egy olyan csapat volt, aki a nap 24 órájában...
5: Igen, na talán ez az, amit akartam mondani, hogy tulajdonképpen az előző színházaimban inkább a szólisztikus...
4: Szóval ilyen operett szerep volt, hogy bementem, szép voltam, elmondtam.
5: Igen, azért már több volt, de a Szolnok volt az úgynevezett társulat, ami a Székely Gábornak az is volt a célja, hogy egy társulatot hozni, egy együtt gondolkozást. Ott például, hogyha lement az előadás, akkor megbeszélések voltak, hogy minden alkalommal végignézett bennünket a Székely Gábor. Tehát ott találkoztam többek között, ugye Szolnokon a Pál Pistával, ugye te is tudod, hogy a Szegedi Egyetemi
4: volt.
5: Színpadnak volt, hogy remek, nagyszerű előadásokat. Győrbe halt meg szegény, és nagyon jó barátságban voltam vele, ott remek előadásokat.
4: Nagyon tehetséges srác volt.
5: Egy zseniális pali volt, zseniális rendező volt, akkor ott volt a úgynevezett gonosz Horváth Jenő, aki szintén egy zseniális rendező volt. Ugye akkor ott találkoztam a Csiszár Imrével, aki aztán meghatározó volt az életemben, megint ugye 11 évig voltam. Miskolcon,
4: ahol ő volt.
5: A igen, igen. Ugye a szolnoki társulatváltás azért az volt az első olyan, amikor én nem akartam volna eljönni, de ugye Székely Gábort fölhívták a Nemzeti Színházba akkor.
4: Miért nem jöttél vele?
5: Mert én úgy volt, hogy a következő évben. Tehát egyszer nem tudott annyit felhívni. De hát én akkor egy kicsit rosszul is esett nekem, mert azt hiszem talán csak kettőt vagy három kollégát hívott, és úgy volt, én megyek sorba, de tehát Szolnokon találkoztam tulajdonképpen a Major Tamással, aki szintén egy meghatározó volt az életemben. Ugye akkor találkoztam vele, amikor már nem a politika volt az ő előterébe, hanem csak a színház, és ő ez nagyon értett. Ott találkoztam vele. Akkor nekem volt különben, azt hiszem Magyarországon egy év alatt a legtöbb igazgatóm. Egy éven belül. Mert ugye a Székely Gábor volt még márciusig, akkor kinevezték a Svajdát, mert ugye a Nemzeti Színházba fölhívták a Székely Gábort, akkor a Svajda volt következett, a Svajda 3 hónap után lemondott, mert volt egy turnénk Romániába, Konstancába, és akkor ott nem kaptunk repülőt, mit tudom én, és repülőt rendelt, összeveszett a minisztériummal, és akkor leváltották, akkor jött a Kerényi Imre, akkor a Kerényinél még játszottam egy-két fantasztikus szerepet, de utána hívott tulajdonképpen a Sallós Gábor és a Miskolci Színház, nagyon jó feltételekkel, egy kicsit ugye meg is volt, egy kicsit meg voltam sértődve, megmondom őszintén, ugye picit, hogy nem jövök fel a Nemzetibe, és akkor a Sallós volt a negyedik igazgatóm, akkor a Sallós Gábort leváltották, jött a Gyarmati Béla, aki Miskolci igazgató, és a Gyarmati után jött a Csiszár, úgyhogy hihetetlen volt egy év alatt.
4: Rövid zene után folytatjuk Miskolci éveiddel.
6: Szivárvány!
0: Hobbi Rádió! Műsorajánló!

0: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
3: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz
1: duplán jó. Gyere fel a táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi rádió.
4: Fogalkozni mélyedek ki a busztába.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Szivárvány!
3: A vendég Kört Vélyesi Zsolt színművész, a mikrofonnál Orbán Zoltán, és ott hagytuk abba, hogy a szépséges szolnoki évek után jött Miskolc, ami nem 3 év volt, hanem 11. De hogy nézem, igazi elismerések ott értek.
4: Nézd, az az igazság, hogy ott aztán tényleg összejött egy nagyon jó úgynevezett csapat, együtt gondolkozó színészekkel, remek nagyszerű Csiszár Imrével. Én a Csiszár Imre rendezésében 25 darabba játszottam körülbelül ott. Szóval az egy művészileg egy csoda 11 év volt.
3: Hát ott kaptad meg a Jászai Mari
4: díjat, a Dériné díjat kaptam, akkor ott kaptam meg a legjobb színházi találkozónak a legjobb színészi alakítás díját, akkor kaptam
3: ezt
4: meg.
3: Ezt a tragédiáért kaptad, ha jól.
4: Igen, többek között a tragédiáért kaptam
3: ott
4: meg.
3: Ott mit játszottál?
4: Ott kérlek szépen, ott kérem, vagy 6 vagy 7 szerepet játszottam. De az urat játszottam.
3: Akkor. Annyira kitűnhettél, hogyha...
4: Ezt én borzasztóan szerettem. Az egy nagyon izgalmas tragédia előadás volt. Én szerintem az egyik legjobb tragédia előadás volt. Blaskó volt a Lucifer, a Molnár Zsuzsi volt az Éva, és a Bregyán Peti volt az Ádám, igen, és én voltam az úr, de ott nem az úr hangja volt, hanem meg is jelentem ott, és mint egy ilyen bábozó mozgattam a színészeket, tehát ott nagyon fontos funkcióm volt, és akkor hát abban 6 vagy 7 szerepet játszottam, a patriárkától kezdve, a Péter apostolon keresztül, a bábjátékos voltam a londoni színbe, akkor rabszolgajcsár, ott és nagyon izgalmasan alakult, nagyon szerettem ezt a 6 vagy 7 figurát játszani, és hát úgy néz ki, hogy szakmailag is elismerték ezt az alakításomat, hogy arra kaptam a legjobb alakítás díját.
3: Jászai Mari díjat?
4: Azt kérlek szépen, azt talán nem szerepre kaptam, mert azt tudja,
3: az évadban
4: azt egy évadra kaptam, de az az igazság, hogy szinte egy időben kaptam ezt a kettőt, tudod, és én mindig arra gondoltam, hogy úgy szeretnék díjat kapni, hogy a teljes szakma elismeri az én munkámat, tehát ne sziszegjen föl, hogy amikor az ember díjat kap, hogy mire kaptam, úgyhogy én, tehát abban az évben kaptam meg a legjobb alakítás díját is, úgyhogy...
3: És a Dériné díj mikor érkezett?
4: Azt kérlek szépen, azt talán a következő évben az Egri Színház, az Egri Színház és a Miskolci Színház, úgy emlékszem közös, mert ugye a Miskolci Színház játszott Egerbe is, és akkor azt a következő évben kaptam meg.
2: Szivárvány! Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, változékonyabb időjön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energiaára a villamos energia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Nem volt kétséges a pályát folytatása másfél év kihagyása után?
4: Nem volt. Akkor kerültem én pontosan Szegedre, és hát ugye a szegedi évek is csoda évek voltak. Szeged volt az első olyan város, emlékszem, hogy ott volt a legtöbb civil barátom, és akikkel így nagyon jóba jöttem, a Tiszapart, hogy is hívták azt a strandot, ahova jártunk
3: le. Szújé.
4: A Szújé, meg a Tiszaparton volt egy ilyen hajó.
3: Igen, nem
4: tudod,
3: tudom,
4: a hajó, tudod, emlékszel.
3: A szegedi oldalon.
4: Szegedi oldalon, igen.
3: Csónakház.
4: Valami ott akkor a szállodaigazgató, ott a barátom volt, a Ibusz vezetője, ott rengeteg orvos barátom volt, ügyvédek. Akkor még nőtlen voltam természetesen, és hát akkor ott nagyon nagy sikereim voltak.
3: Dolce Vita.
4: Dolce Vita volt, de ugyanakkor nagyon, nagyon jókat játszottam, és nagyon, nagyon szeretett a közönség engem, szóval úgyhogy.
0: Szivárvány. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Műsorajánló. The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől. Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
7: Bond. James Bond.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Szivárvány. Szóval ahhoz, hogy valaki ilyen balesetből felépüljön, hatalmas akaraterőre van szükség. Ezt honnan hoztad?
2: Hát nem tudom megmondani neked, hogy...
1: Otthonról, család?
2: Valószínűleg otthonról, mert ugye, hát én az az igazság, hogy én XS származása voltam, édesapám katonatiszt volt, és őrnagy volt.
1: Áruljuk el, hogy két diplomája volt, és segítmunkásként
2: dolgozott. Igen, és 48-tól 51-ig a Szegedi Csillagbörtönben volt letartóztatva. Édesanyám pedagógus volt, ő tartott el minket, és...
1: Jól tudom, hogy óvónő volt anyukád?
2: Igen, óvónő volt, és hát ugye nagyon kevés fizetésből tartott el minket, hát sokáig nem tudtuk, hogy hol van édesapánk, és hát ez egy kicsit úgy megkeményítette az embert, és másik az, hogy talán az akaraterő az onnan is jött, hogy az 50-es években ugye, mivel nem voltak diszkók, nem voltak ilyen igazi tánchelyek, ahova járhatott volna az ember, és sportolni mentünk le. Tehát én is ugye már 10-valány éves koromtól elkezdtem sportolni, atlétizálni, akkor teniszeztem, akkor vívtam, és hát ugye a sport az nagyon sok mindenre megtanítja az embert kitartásra. Ugye mai napig én szerintem abból élek, hogy valamikor sportoltam. Most is ugye időnként feleségemmel, aki szintén
1: színésznő.
2: Egerszegi Jutka, nagyon tehetséges színésznő, ugyan nincs most alkalmazásban, de hát egy nagyon-nagyon, igazán nagyon tehetséges nő, aki egy csodálatos feleség, és hát ő tart engem karba, tulajdonképpen ő inspirál arra, hogy jó karban legyek, egészségesen éljek viszonylag, ugye? Tehát, ugye én...
1: Azért volt olyan időszak, amikor nem ezeknek a kritériumoknak feleltél meg.
2: Igen, hát én egy ilyen önpusztító
1: bohém ember
2: voltam. Én ugye...
1: Jöttek a szerelmek egyik a másik után,
2: és kérlek szépen úgy szoktam megfogalmazni, hogy én most már 20 éven egyetlen gram alkoholt nem iszom, és nem dohányzom 20 éve. 50 éves koromban tettem le ezt a...
1: Hú, ezt most elárultad a korodat.
2: Igen, hát még most 19-ben, 69 éves vagyok, és kérlek szépen, akkor ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a Jóisten mindenkinek megszabja azt a penzumot, amit élete folyamán megihat, én azt pedig addig megittam. Úgyhogy most tulajdonképpen fizikailag, szellemileg jól érzem magam. Egy kicsit talán helyenként kicsit úgy el vagyok keseredve, mert az az érzésem, hogy ugye a művészet, az érték az egy kicsit háttérbe szorult a mai napban, manapság, és ezért harcolok, hogy egy kicsit ezt az embereket felrázzam, mert járok így az országba, és megpróbálom az őrült naplóját megcsinálni, ahova hívnak, és van egy fantasztikus.
1: Amihez én most gratulálni szeretnék, mert láttam, és fantasztikus.
2: Köszönöm szépen.
1: Mindenkinek ajánlom, aki véletlenül arra jár, ahol Körtvélyesi Zsolt éppen ez egy őrült naplóját mondja, feltétlen menjen be.
2: Igen, ha mondhatnám azt, hogy ilyen kicsit ilyen összegző szerep talán az életemben ez az őrült naplója. Most már igaziból 92-ben mutattam be a Nemzeti Színházba, fönt a Várszínház refektóriumába, és ott eljátszottam 70-szer, de az egy másik előadás volt, még másfajta előadás volt, mert akkor még ott jelmezen kívül díszlet volt, és kellék, és egy kicsit akkor afelé hajlottam, hogy az őrültséget akartam jobban dominálni, de én aztán rájöttem arra, hogy hogy ezt üres színpadon játszam el, és nem az őrültség a lényeg benne, hanem az emberi kiszolgáltatottság. Egy kicsit talán erről kezd jobban szólni az előadásom, és
1: a Gozon Gyula színházban, amit láttam, az felújítás volt?
2: Az
1: átszabott volt?
2: Az volt először az átszabott, mert akkor dobtam ki tulajdonképpen a díszletet. Tehát teljes üres színpadon játszom.
3: Szivárvány. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Szivárvány.
5: Ugye nem haragszol meg, ha ugye az értékről beszélünk, a színházi értékről. És ugye egy kicsit beszéltél a családodról, hogy 20 éve
6: igen.
5: Párod, aki a gyermekednek az anyukája is, hogy részese voltál egy szappanoperának, amit a színészek legtöbbje nem tart értéknek. Te hogy állsz ezzel?
6: Én akkor kérlek szépen az az igazság, hogy akkor volt egy művészi válságom, amikor én ebbe belecsaptam, mert ugye akkor a Nemzeti Színház tagja voltam, ami ma már ugye a Pesti Magyar Színház, de akkor még a Nemzeti Színház volt, és akkor volt egy ilyen mély színészi válságom, hogy nem tudtam, hogy, mert ugye akkor a Nemzeti Színházat kicsit a szakma is egy kicsit lenézte valahogy, akkor egy kicsit a média nem nagyon kegyelt. Én emlékszem, amikor az Őrült naplóját csináltam, akkor valamitől, ugye még a Darvas Iván után én játszottam tulajdonképpen másodszor az Őrült naplóját, és akkor volt egy ilyen, és akkor a televíziósoknak azért, ugye, mert engem ismertek jobban, és akkor a televíziósok felkaptak, és nem azért, mert a Nemzeti Színház tagja voltam, mert amiatt nem kerestek volna, mert ugye bojkott alatt volt valami miatt a Nemzeti Színház, és valahogy akkor a Nemzeti Színház vezetősége is egy kicsit megsértődött rám, hogy mi az, hogy az én Őrült naplómat fölveszik, leadják a televízióba egy csomó beszélgetés kapcsán. Az csupán amiatt volt, hogy a Körtvés Zsolt nevű színművész től. Először furcsálották, hogy én játszom az Őrült naplóját, és emiatt nagyon felkeltette az érdeklődését a médiának, és akkor összevesztem tulajdonképpen a Nemzeti Színházba is, és akkor jött valahogy ez a felkérés, hogy amitől én pontosan nem tudtam, mi az, ugye, mert egy sorozat ment előtte, ugye ez a Szomszédok, de hát az egy heti sorozat volt. És akkor megmondom őszintén, fura dolog volt, mert emlékszem, hogy a Sinkovics Imrének a fizetése volt akkor olyan megalázó, a 70 ezer forint körül volt, vagy nem tudom mennyi volt, az enyém volt 50 valamennyi, és akkor ugye hát egy jóval nagyobb összeget kínáltak fel a sorozatba.
5: És talán akkor is jött a felkérés, amikor éppen nem volt munkád.
6: Igen, akkor nem nagyon volt munkám is kicsit, és akkor belevágtam, amit a végül is aztán nem bántam meg, megmondom egészen őszintén, mert én a viszonylag olyan tisztességes sorozatnak éreztem azt, és érzem. Most nem nagyon nézem már, de akkoriban, tehát és azt gondoltam, hogy ha az ember tisztességesen megcsinál valamit, akkor
5: az érték.
6: Akkor az érték, tehát én nem lenézve csináltam meg, mert hogyha még azt is meg kell mondjam, hogy óriási rutint szereztem az a filmezéssel kapcsolatosan, hiszen 10 órán keresztül állnak 3 kamerának a keresztüzébe, az ember megtanul filmezni, megtanul viselkedni.
5: Már tehát ezt nem zavart. Már, amikor
6: igen, de azért, pályát, igen, azért, de azért ez egy...
5: Hegyebek.
6: Igen, de ez azért egy kicsit más, mert a sorozatban nem lehet semmi módon színészkedni. Tehát ott azért léteznek jó, viszonylag néha még jól az amatőrök is, mert ha bejön egy színész, és megpróbál artikulálva szépen beszélni, az kilóg. Mert ugye ez egy naturális műfaj, és ott létezni kell. És hogyha azt gondoltam, és azt, mai napig is azt gondolom, hogyha egy kamera előtt neked azt mondják, hogy egy orvos azt fogja mondani, hogy Hofer úr, a maga lelete pozitív, Hát akkor azt, ott is el kell játszani. Ott mese nincsen. Ott azt el kell játszani, és ezeket a pillanatokat én mindig komolyan vettem a sorozatba, és ezért úgy érzem, hogy ez ott ez sikeres is volt ez a dolog.
5: És hatalmas népszerűségre tettél szert.
6: Hát ez elmondhatatlan népszerűség. Ez különösen az elején, hát egyszerűen
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Szivárvány.
1: Mire jó ez a hihetetlen népszerűség?
2: Hát, hogy is mondjam, ez egy időben még az ember, amíg nem kapta meg, addig nem tudta elképzelni, hogy mi ez. Szóval ott nem tud bemenni az ember egy boltba, egy én akkoriban még nem jártam kocsival, villamoson mentem ki a forgatásra.

0: akkor már, mit tudom én, egy kisvárosba keresztül mentem, az ablakba ültem, és már egyszer csak kiszúrt valaki, és rohantak a busz után, integettek. Később aztán ez egy kicsit ugye zavaró is, de valahol ugye jó
1: egy érzi. Jó dolog.
0: Jó dolog tulajdonképpen, mert a sorozatnak az a lényege, hogy nem színészként fogadnak el, hanem azt mondják, hogy családtag. Tehát mit tudom én,
1: olyan
0: hogy a gyerekként...
1: mint az én szomszédom.
0: Igen, mint a szomszédom, de bezzeg ugye hát a Hofer Józsi is, látod, hogy ő is ugye jár templomba, mint neked is kéne menni vasárnap. Tehát ők velem például osztak.
1: Én azért Körtülyesi Zsolt művész úrtól azt kérném így zárás gyanánt, hogy
2: Szivárvány
3: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
4: Kérem a következő jelöltet. No, rendőr úr, mondja meg nekem, hány elbetű van a Happy Birthday to You-ban?
5: 6 darab,
4: hogy jött ki magának?
5: Hát ugye, la.
3: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió, értünk szól.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Szivárvány. Ennyi év és ennyi sikeres év után mi az arszpoétikád? Lehet egy versidézettel, egy mondattal megfogalmazni mindazt, amit az elmúlt években, évtizedekben tettél?
2: Hát nagyon nehéz találni egy mondatba talán. Most például én most jelenleg tulajdonképpen nagyon jól érzem magam, én most Kecskemétre szerződtem, és ott a Cseke Péter nagyon jó minőségi színházat csinál, és ott én szeretek lenni. Én azt gondolom, hogy talán tisztességesen kell csinálni, komolyan kell venni ezt a szakmát, hittel kell csinálni. Az embernek az önbizalma az időnként lelelohad, vannak rossz periódusok, vagy jó periódusok, de az ember hitét azt nem nagyon szabad elveszteni, azt gondolom, és én azt még nem is vesztettem el. Én egy örök tanuló vagyok, aki mindig célokat tűz maga elé, hogy ugye az ember a bonyolulttól megy az egyszerűség felé, ahogy talán idősödik. Poklokat kell járni, az kétségtelen.
1: Pokol az... kell ahhoz, hogy a mennybe jusson az ember?
2: Igen, mindenképpen. Te le kell nullázódni, újból kell felépíteni az embernek magát. És ez nagyon nehéz, mert ugye a igazi színészet, az azt gondolom, hogy megmutatni a gyengeségeinket, a vágyainkat, a belsőnket, és a néző ezt fogja észrevenni, hogy valamitől ez az ember érdekes, izgalmas. Nem tudja megmondani miért, ezt nem kell megmutatni a szenvedés, de valamitől hordoz valaki valamit, ugye a pokoljáró ember az hordoz valamit. Ugye pokolra az nem úgy van, az ember lemegy a pokolba, és akkor melegszik, és akkor majd kijön, hanem a pokol az bizony az keserves dolog, és akkor és onnan ki kell jönni, hogy azt meg tudja mutatni, hogy milyen az ott. Tehát hit kell, és hinni kell az életbe, a szeretni kell az embereket, azt gondolom. Persze nem azzal, hogy olcsó vagyok, hanem fölrázni, sokszor fölrázni, ami nem könnyű dolog. Én azt gondolom, hogy most talán a legnagyobb feladatunk az, hogy tényleg az értéket mutassuk meg, mert a könnyű siker az abban én nem nagyon hiszek. Itt most ugye van egy világ, ami azt jelenti, hogy most valaki egy televízióban van, onnantól kezdve ez egy hogy színész lesz, vagy művész lesz, nem, az csak az egy ideiglenes kis állapot, ez a celeb sors, de értéket csak munkával, és
1: Szivárvány. Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
8: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
8: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz. egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
8: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Egészségedre.
9: Egészségedre.
6: Egészségedre.
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
6: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Szivárvány. Köszönöm Kötvési Zsolt művészúrnak, hogy itt volt velem.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: És beszélgethettünk. Búcsúzik a szerkesztő műsor vezető Orbán Zoltán. Legyen szép a napjuk, viszont hallásra.
0: Szivárvány. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Műsorajánló.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Pénteken 10-től a Hobby Rádióban. Jó szórakozást! Jó szórakozást!
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, változékonyabb időjön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszerbesugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az NVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energiaára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
2: Hobbyradio.hu
0: A rádiót!

0: Petri Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 5-én köszöntjük Lőrinc, valamint Viktor nevű kedves hallgatóinkat. A Lőrinc latin eredetű férfi név, jelentése Laurentum vidékéről származó férfi, babérkoszorúval díszített. A Lőrinc férfi név női párja a Laura. A lőrincek ünnepelnek még szeptember 5-én kívül augusztus 10-én is. Becézése Lőri, Lőrike, jeles viselői ennek a névnek Szent Lőrinc, Szabó Lőrinc költő, valamint ön, kedves Lőrinc. Ezen a napon köszöntjük még Viktor nevű hallgatóinkat is. A név jelentése győztes, valamint győző, a latin eredetű férfi név éleseszű, elemző gondolkodású személyiség kialakulását támogatja, a név viselői alkotó, eredeti és találékony emberek. Becézése Viktorka, Viki, Vikike és Vikus, jeles viselői Király Viktor énekes, Orbán Viktor politikus, valamint ön, kedves Viktor. Ezen a napon köszöntjük még Albert, Alpár, Bertina, Enzo, Larina, Ofélia, Romulus, Tárkány és Viktorina nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: legjobbi rádió.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
0: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 5-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1568-ban járunk először, szeptember 5-én megszületett Tommaso Campanella, olasz filozófus író, akit az utópista szociológia előfutárának tartottak. Folytassuk a 19. század végével, 1892. szeptember 5-én született Szigeti József hegedűművész, zenepedagógus. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. szeptember 5-én halt meg Rudolf Virchow, német orvos patológus, a kórházi vonat ötletének kivitelezője. Pontosan 10 évet ugrunk előre, 1912-re, ugyanis szeptember 5-én született Kis Tamás, József Attila díjas költő, esszéíró. Művei Kedv, Remények, Lillák és a Főnix szárnya alatt. Megint csak 10 évet ugrunk előre, ezúttal 1922-re, ugyanis szeptember 5-én született Gáti István, Széchenyi díjas orvos, akadémikus, egyetemi tanár és kórházigazgató. Szülész nőgyógyászként, endokrinológusként és gyermekgyógyász szakorvosként is kiemelkedett. 1937-tel folytatjuk, szeptember 5-én született Vágó Nelli, Jászai Mari díjas jelmeztervező, kiváló művész. Folytassuk 1942-vel, szeptember 5-én meghalt Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi magyar realista próza kiemelkedő alakja. Móricz országos hírnevét a nyugatban 1908-ban megjelent Hétkrajcár című elbeszélése hozta meg. 1909-ben közzétette első novellás kötetét, Ady Endre üdvözölte, barátságuk szellemi szövetséggé alakult. 4 évet lépünk előre, 1946-ra. Szeptember 5-én Zanzibárban született Freddie Mercury, angol rockénekes, a Queen együttes tagja. Mercury együttese a Queen 1971-től dolgozott együtt, első albuma 1973-ban jelent meg. Élete végéig dolgozott, és az 1991 elején megjelent Innuendo című lemez ugyanúgy listavezető lett, mint az együttes sikerszámaiból összeállított örökzöld lemez. A botrányairól is közismerté vált sztárénekes iráni származású volt, családjával az indiai Bombayen átkerült Londonba, ahol először grafikus művészi diplomát szerzett. Sajnos az AIDS végzett vele. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Üzenet az Ézsaiás könyve első fejezetéből.
2: Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: 2026. szeptember 5-e szombat, Evangélium Szent Lukács könyvéből, 6. fejezet, 1-től 5. vers. Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt, miért tesztek olyat, amit szombaton tilos? Jézus válaszolt nekik. Nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt éhezett? Bement az Isten házába, fogta a szent kenyereket, evett és adott belőlük a többieknek is, pedig azokat csak a papoknak lett volna szabad megenniük, majd hozzátette, az emberfia ura a szombatnak is. Elmélkedés. A tanítványok szombaton kalászokat tépnek le, hogy éhségüket csillapítsák, és ezt a farizeusok felrólják Jézusnak. A mózesi törvény szerint ugyanis cselekedetük még ha kicsiben is, de aratás, vagyis munka, tehát szombaton tilos volna ezt tenni. Jézus válasza meglepő. Dávid király példáját hozza fel, aki szükséghelyzetben megszegte a szent kenyerekre vonatkozó előírást, hogy életet mentsen. Ezzel nem a törvény ellen beszél, hanem annak valódi értelmét helyezi a középpontba. A szombati nyugalom nem öncélú, hanem az ember javáért van. Isten nem azért adta a törvényeket, hogy akadályozzon minket, hanem hogy az élet teljességét mutassa meg nekünk. Ha pedig a törvény betűje akadályozza az irgalmasság gyakorlását, akkor valami tényleg félresiklott.

0: Jézus Krisztus. Sokszor én is jobban ragaszkodom a megszokott rendhez, mint az irgalmassághoz. Add, hogy ne a törvény betűjét, hanem annak szellemét kövessem. Adj bátorságot ahhoz, hogy a szükséget szenvedő embert mindig fontosabbnak tartsam, mint a szabályokat. Engedd, hogy ne ítélkező, hanem együttérző szívvel tekintsek a másik emberre, és mindig felismerjem, amikor az irgalmasság cselekedetét várod tőlem. Add, hogy az irgalmasság és a szeretet legyen számomra a legfőbb törvény. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Ganges erősen szennyezett? Ennek ellenére a hinduk mégis a föld legszentebb vizének tartják, amelynek akár egyetlen cseppje is képes a hívő zarándokok lelkét földi bűneiktől megtisztítani, és így haláluk után megszabadulnak az örökös újjászületés gyötrelmétől.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy igazi vadkülönlök esélyet fogunk készíteni mézzel fényezett kacsa, gyömbéres grapefruit mártással. Tollat, ceruzát, előfigyelem. Először a mártást készítjük el, egy nagyon éles rozsdamentes késsel vágjuk ki a héjából a grapefruitot. Dolgozunk tál fölött, hogy egyetlen csepp lése menjen veszendőbe. Távolítsuk el a magokat, és vágjuk ki a gyümölcshúst a hártyák közül. Facsarjuk ki a héjákban maradt levet is, ne vesszen veszendőbe. Szórjunk egy lábosba cukrot, és kis lángon melegítsük fel. Kevergessük, míg nem olvad, és karamellizálódni nem kezd. Ilyenkor bugyborékol, és megemelkedik a lábosban, vigyázzunk. Vegyük le a tűzről, és kevergessük, amíg le nem lohad. Óvatosan öntsük fel grapefruitlével, mert ijesztően tud köpködni. Tegyük vissza a lángra, adjunk hozzá mézet, szójaszószt és citromlevet, és reszelt gyömbért. Kevergessük, míg gyöngyözni nem kezd újra, és el nem olvad a karamell. Dolgozzuk simára kukoricalisztel, meg vízzel, és eresszük apránként a mártát, hogy szépen besűrűsödjön. Ízesítsük tetszés szerint sóval, borssal. Végül keverjük bele a grapefruit filézett húsát és vegyük le a tűzről. Ezután megcsináljuk a húst, szurkáljuk meg alaposan a kacsa bőrét, fektessük a húst bőrével lefelé egy tepsibe helyezett rácsra, amely alá öntsünk egy kevés vizet. Keverjük össze a mézet a szójaszószal és kenjük bele alaposan a kacsahús bőrét. Süssük körülbelül 40-45 percig forró sütőben ropogósra. Vegyük le a kacsa melleket a rácsról és részutosan vágjuk fel körülbelül 5-6 mm vastag szeletekre. Rendezzük el a húst egy előmelegített tálon és rocsoljuk rá a forró mártást. Kínáljunk hozzá apró szemű, párolt újburgonyát, zsenge sárgarépát és zöld borsót.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
5: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
6: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
5: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
1: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: lopakban! Hobby Rádió.
1: Fogalakon, hogy menjetek ki a busztalapot!
2: Műsorajánló.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.